0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív aszbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
3: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
2: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra.

0: hatásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Ma kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: while DJ revolves it.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átláthatóbbá tenni az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek kijavításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött. Ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztett. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Életveszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyerekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese rádiónak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
4: Vannak olyan élet, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórház ezeket a fiatalokat.
3: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek tegnap hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. A sztáron nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Bonnie Tyler 75 évet élt. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délután 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg szivatar.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnemény irányába tartókat, a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközi oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába utózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Szintén a Vásárosnemény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Közben átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot az M5-ös autópályán. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8, jó reggelt, és péntek, tudjátok, ilyenkor sietünk. Mindjárt 10 óra. Nem. Jó kedvel indul a reggel, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt,
0: Anett, katonai overallban. Na mi lesz? Milyen hétvégéd lesz?
3: Semmi, itt maradunk Pesten.
0: Igen? De mert program van, vagy azért, mert most megmutatod a város fényeit?
3: Nem, program van.
0: Ja, program van. Mi?
3: Igen, igen.
0: Elmondod, vagy nem?
3: Hát elmondhatom.
0: Nem muszáj, nem.
3: Jó,
0: ha indiszkrét nem mondd el, ha
3: nem,
0: olyan, hogy...
3: Nem, bringázunk holnap.
0: Brinkeztek?
3: Bringázunk, de drinkezünk.
2: Brinkázunk holnap. Ezért van ilyen katonaiban, ez éjszakai bevetés lesz.
0: De hol? Hát ebben a városban bringázni öngyilkosság.
3: Hát a Hungaroringen. Hát ez az, amit
0: mondtam. Ja, tényleg, tényleg.
2: 24 órán keresztül tekerni fogsz, ugye ez az?
3: Nem, én csak 4 órát, mert 6 fős csapat.
0: De minden autótat elfoglaltok? Tehát, hogy tényleg, a rakpartot már elvették, és ott a Hungaroringen lesz babakocsitologatás is?
3: Hát lehet.
0: Megi frisbizés, kutya labradorokkal?
3: Ez egy jó ötlet. Még erre nem adták ki. De azt nem tudom, de majd mondani fogom az illetőt.
0: Szerintem takarodjatok a Hungaroringről.
3: Ez csak egy nap.
0: Ez most nem egy nap. Az egy autósok utolsó mencsvára.
2: Szegény Hungaroring ebből bizniszt csinál, és most elkergeted a bringásaikat.
3: Tényleg.
0: Mi?
3: És ott körbe-körbe?
0: Hát hogy?
3: Igen. Ez komoly. És este nem. Is körbe-körbe.
2: Ott a lelátón.
0: Igen, nem? Ez a paraszlőman.
2: Tehát Anett lesz a legrutinosabb.
0: A paraszlőman?
2: Abszolút.
3: Ezt egyébként köszönöm, Gábor, jó lesz így holnap betegedni.
0: Remélem, hogy nem lesz jó.
3: De pont én is úgy érzem. Talán ezért titkoltam eddig.
0: Nem, mert azért nekünk mondta, csak nem tudtam, hogy ma van
3: igen,
0: a napja.
3: Holnap.
1: A Hungaroring szólni fog, hogy legközelebb nem mondd el, hogy hova mész.
2: Ismerni fogja az összes kanyart, de Hamilton, figyelj, olyan lesz a net, hát ne viccelj. Annyira, hol húzza meg, hol fékezze, mindent fogsz tudni.
3: Nem fog ezen.
0: Hol húzza meg, hol fékezze.
1: Nem fog fékezni. Hát nem is
3: ja, és nem elektromos bringával, sima bringával kell teljesíteni a távot. Tehát, hogy azért ez is egy kihívás nekem.
0: Jó, oké, nem, én drukkolok meg, hogy érezd jól magad, meg minden. Hát és a box utcában mi lesz?
3: Nem fogok.
0: A Csabi meg vár, és akkor
2: ott fröccsözök a Csabi a box
0: utcában. És akkor bemész a box utcában, és kereket cserél neked, és közben törölgeti a sisakod?
3: Bízom benne, hogy nem lesz kerítsere, vagy gumicsere, mert akkor az nagyon, mert akkor el fogok esni. De hát a box utcában, ott nekünk saját boxunk van, és hát ott terülj a stalkám le.
0: A bősze box.
2: Csabi ott mérje a fröccsöt.
0: A világ tényleg a pusztulásra ítéltetett. Tényleg.
2: Anett, látom, folytán van az üzemanyag, itt meg ezt a 3 decit.
0: Gyerekek, de a régi nagy autóversenyzők, amikor igen, még fekete fejű filmeken láttuk, ezekkel a szivarszerű autókkal versenyeztek, aztán Jackie Stewart, Niki Lauda, Ayrton Senna, Isten nyugosztalja, és most ez történik a Hungaroringen. Hát ez komolyan mondom, hogy szégyeljétek magatokat. Mindenki.
3: Jó, de azért majd hétfőn, ha jövök, majd elmondom, hogy tudtam-e teljesíteni.
0: Léci, mondd el, meg csináljatok fotókat, meg minden.
3: Jaj, dehogy is.
2: Ahogy a box utcában töltesz, az mindenképpen fotózzátok le.
3: Ezt beküldöm a csoportba nektek.
0: Jó. Na, SMS-ek, jó reggelt, Unimogman. Tudom, holnap lesz szemet fényének Nórinak. Boldog szülinapot kívánok, vagy nem szülinapot, névnapot kívánok. Igen, névnapot kívánok, sok szeretettel, kellemes hétvégét, maradunk végig. Kossi Tibi, a Rápa vezető. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és jó, hogy emlékeztetsz, mert ezek a névnap dátumok bennem annyira nem maradnak meg is. Mindig törtem a fejem, tudom, hogy Nórinak júliusban lesz a névnapja, de melyik nap, ez vagy 11, vagy 19, és akkor most ilyenkor jó, hogy szóltok, jövőre is szóljatok, jó?
3: Jó, Gábor, hát akkor ezt fejben tartjuk. Én nagy...
0: Nóri rajongó vagy? Jó.
3: Én imádom, tudod.
0: Tudom.
3: Tudom.
0: Na jó reggelt, sziasztok. Nem tudom, hogy tegnap Párizsban mi volt a helyzet. Azt hallottam, hogy metróállomásokat kellett lezárni. De a pályán minden oké volt. Franciák fociztak, Marokkó nézte. Az argentin bíró csoda volt, habár nem volt nehéz dolga, de nagyon jól vezette a meccset. Ha Argentina nem jut be a döntőbe, megérdemlik a finálét. Ez a játékvezetői 5-ös. Gyerekek, ez a francia válogatott kispadostul szerintem jelen pillanatban verhetetlen. Minden klappol ahhoz, hogy meglegyen a VB győzelem. Csapategység, extrák és klasszis játékosok nagyon jól működtek együtt Mbappé vezérletével. Nem láttam a meccset, de én is azt hallottam, hogy csodálatosak.
1: Én is ezt olvastam, én sem néztem reggel, de azt olvasom mindenhol, hogy annyira nagy a csapategység, annyira összeszoktak, és folyamatosan stabilan hozzák ezeket a győzelmeket.
2: Lehet argentin-francia lesz a vége? Lehet a döntő?
1: Képzeljétek, tegnap azt mondták az úszodába a gyerekek, hogy francia-angol.
0: Francia-angol? Érdekes.
3: Igen, úgyhogy a spanyolok is nagyon jók. Én meg azt hallottam, hogy francia spanyol, majd kiderül.
0: Sziasztok, tegnap este egy kis romantikával lepte meg a feleségem, mozi, vacsora és egy szál virág. Mikor adtad oda a virágot? Vagy a végig kell cipelni a városon a virágot, az annyira, és nem dobhatja el, egy szál virág, és ott már izzad a tenyeredben, olyan szegfű.
2: Elén kell oda, cipelje ő.
0: Hát oké, de neki, akkor neki, és akkor viszi magá moziba, hova teszed, popcorn nem, és akkor az étteremben le, a pohár mellé, tehát és estig haza kell vinni, és aztán be egy pohár vízbe, ez egy nagyon neki szál virágot adni, rögtön az randi elején.
1: Igen, de mindenkinek. Mert ti is ugyanúgy segítetek abban, hogy velünk jön a virág.
3: Igen.
1: Meg tehát nektek is baj, hogy hova tegyük.
2: Tényleg, meg ugye fog meg egy kicsit.
1: Elhagytuk el a virágot.
0: Igen. Gabi bátyám, jó reggelt, 1200 fotó plusz 2 kiló testsúly, számtalan új görög kifejezés az agyban, és tengerni emlék meg. Jó már itthon a McLaren-es. Isten hozott, drága Tibi. Ritkán adatik meg, hogy élőben hallgassam a műsor kezdést, de a mai nap ilyen. Megyek dolgozni Szilvásváradra, és várom, hogy végre 6.08 legyen. Nagy hétvégi ölelés küldök nektek, a lovas fotós lány. Ma még meló hajnalban, még indulás spanyolba, Alicante és Torrevieja. Remélem, ma a spanyolok nyernek, és akkor ott nézhetem a franciák elleni VB. Elődöntőt, bocsi, tudsz ajánlani arrafelé egy jó éttermet? Nem vagyok arrafelé ismerős. Torrevieja környékén nem vagyok ismerős, sajnálom. Mondanék, de nem tudok. Sziasztok, jó reggelt! Évitől szeretném megkérdezni, hogy igaz-e, amikor olimpiát nyert, az olimpia előtti versenyeken elhitette az ellenfeleivel, hogy a cél előtt mindig elfárad. Köszönettel, Pál.
1: Egyetlen egyszer csináltam, egy hónappal előtte, hogy 20 méterrel vezettem, és 9800 méternél lelassítottam, és elém engedtem valakit. Mert egy hónappal az olimpia előtt nem nyerünk versenyt 20 méterre, mert mindenki téged akar megvenni. De ezt csak egyetlen egyszer csináltam.
0: Tehát egy taktikai gyakorlatilag tehát elvesztettél egy versenyt taktikából. A következő miatt.
1: Ugye első 10 jut be az olimpiára, én ott kvalifikáltam magamat, és 20 méterre vezettem, hogy ugye felkészültem el Londonra, tehát ezt teszteltem. És akkor eszembe jutott, hogy tényleg tudatosan, vagy valami sugalta, de az a lényeg, hogy tudtam, hogy nem nyerhetem meg. És ott azonnal megálltam, és tudod, van egy ilyen vacilálás, hogy de hát nyerd meg, hát ennyivel nyert. És tudtam, hogy akkor az egy hónap az arról fog szólni, hogy rajtszét győzelemmel fogok Londonban nyerni. És akkor megvártam az amerikaiot, előre engedtem, és beúztam másodiknak.
0: És nem kérdeztem meg, hogy mi történt?
1: Hát bármi, begörcsöltem, tehát nem érdekel senkit.
0: Ja.
1: És egyébként így volt, igen, egy hónap előtte.
0: Oké. Okay. Jó reggelt, Tankcsapdás Pityú zenés, és Isten nyugosztalja Bonnie Tyler-t, egy legenda ment el Boltonba járó. Igen, tehát tegnap hallottuk a szörnyű hírt, sajnos nem tudtuk, hogy mi a betegségben, ugye kómában tartották, valamilyen betegséggel kezelték, aztán felébredt, és akkor mindenki megnyugodott, hogy jaj, de jó, és most jött a szomorú hír, hogy elhunyt.
1: Igen.
0: Én még találkoztam is velem, valamint nagyon-nagyon rövid interjút csináltam, még nagyon-nagyon régen, az akkori Danubius rádiónak, nem is a tévének. És egy nagyon-nagyon kedves nő, és tényleg remek énekes azzal a hanggal, meg minden, tényleg nagyon kár érte, 75 éves volt. Jó, időjárás Anettől, a frissítő reggel után napközben sem lesz okunk panaszra, napsütés, felhők, enyhe szél és futó záporok várnak ránk, a hétvégén kellemes 30 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk, szombaton a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap viszont már eshet is. Alma és Amália névnap van, 72 éves Neil Tennant, a Pet Shop Boys énekese. Na, ez most meglepett. Mert ugye ő tényleg csak mindig ezzel a gyerek pofájával láttam. Go West, meg nem tudom micsoda, és nem tudtam, hogy közben aszalódott, meg eltelt. Mert nem látom, mert más látsz folyamatosan, mint hogy John Bon Jovit látod folyamatosan, és akkor látod, hogy a mai korában, hogy Mick Jagger, hogy öregedett bele. De az, hogy 72 éves Neil Tennant.
2: Ez olyan, mint a Jó barátoknál, hogy folyamatosan az ő arcukat úgy látod minden nap, ha nézed a sorozatot, igen. És aztán hirtelen valami bulvárlapban alig ismered meg őket, hogy tényleg ők.
0: Igen, olyan táskás lett a rossz. Aztán szeme alatt,
2: hát ugye. Hát sok botox, igen, az megtáskásította.
1: Jennifer Aniston néz ki a legjobban. Szerintem ő
0: igen. Egyébként, és önmagához szerintem leginkább Lisa Kudrow hasonlít.
2: Tényleg egyébként.
0: Ő szinte ugyanolyan. Azért Jennifer Anistonon már az arc nem ugyanaz.
2: Hát igen, Courtney Cox is elveszítette az eredeti arcát.
0: Igen, ő, és aztán vissza, és aztán el, aztán vissza, de Jennifer Aniston még küzd. Tehát ő szerintem azért látja a tűt havonta kétszer.
2: Szerintem is. Ja. Azért látszik.
0: 131 éve született Karl Orff, német zeneszerző, a Carmina Burana szerzője. 106 éve piarista pappá szentelték Öveges József fizikus professzort?
3: Igen, és ezt miattad írtam, mert te mondtad, hogy te úgy szeretted a tévében.
0: Én nagyon szeretem a tévében, de hát, hogy papászent, vagy pialista papászent, ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, 42 éve körülmetélték Sacha Baron Cohent. Igen. És akkor ezt ünnepeljük meg.
3: Nem, ezt csak megemlékezni akartam. Azért
0: ez egy vallás...
3: Igen. De azért, mert hogy te annyira szépen beszéltél mindig róla itt adásban, hogy mennyire jó volt a gyerekkorodban látni őt.
0: Jó volt látni őt. De tényleg jó volt látni őt. Tényleg. 1813-ban ezen a napon született Rózsa Sándor, az alföldi betyár vezér nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 205 éve az amerikai csapatok birtokba vették Floridát, amit Spanyolországtól vásároltak meg.
3: Igen.
0: Akkor is díleket kötöttek az amerikaiak? Az amerikai politika az ilyen dílt kötünk?
3: Igen. Mentelnek.
1: Itt mindenről.
3: És valami nagyon olcsón állítólag valami poton pénzért vették meg.
0: Mint Alaszkát annak idején?
3: Kb.
0: 160 éve Edson P. Clarke szabadalmaztatta a tintaceruzát, és érdekes, hogy a szemem úgy állt rá a cenzúrát, és lehet, hogy azért már megszoktam.
2: A tintacenzúrát.
0: A tintacenzúrát, és aztán most már kiolvastam, hogy ceruzát. Megszokta a szemem.
1: Igen, igen, hát sokat olvastam.
0: Igen. 1897. július 10-én ezen a napon beindult a villamosforgalom Miskolcon.
3: Igen.
0: Igen, az milyen szép az a főutca ott. Ahol megy a villamos Miskolcon.
1: Mi van? Életemben nem jártam Miskolcon.
0: Nem jártam Miskolcon?
1: Én sem. Már jártam Miskolcon, de hogy nem, így még... De ha bajod van, mondd el, ne próbálj. Tehát ez annyira óvodás, hogy egy papírgalacsinnal akarsz
0: megtalálni. Picit óvodás, de mindegy. Jó, időjárás Gyuritól, Eger 15 fokos, 27 lesz, és napsütés. Szeged 17, 27 lesz, napsütés. Calgary 11, 27 lesz, napsütés. Majdnem kotta ugyanaz. Tapolca 17 most, 26 lesz csak, és napsütés. Budapest 16 most, és 30 lesz nálunk. Bizony. Napsütéssel. Óriási, Gyuri.
2: Hát tér vissza a hőség, valami hőségkupolával riogatnak megint, hogy érkezik, közeledik, szóval lesz még ebből a nyáron.
0: Na jó, gyerekek, hát ez a sztori, amit olvastunk, ezt nem hiszitek el, egy veres egyházi tanárnővel történt. Képzeljétek el, zuhanzik este, dussol, ahogy mondaná ugye a szakzsargon, este, egyébként egyedül a saját házában, és egyszer csak egy maszkos férfi ott áll előtt. Ez Hitchcock.
2: Teljesen.
0: Tehát ez Hitchcock. Az a jelenet, amit ott ismerünk, csak éppen nem késsel.
2: Igen. Tehát igen, ott a maszkos fickó az zuhanyzás közben kinyitja a zuhanykabint, és megragadja a csuklóját. Tehát ez az a helyzet, amire szerintem mindenki, aki látott ilyet filmben, azt mondja, hogy soha az életben.
0: De hát ez horror. Ez tényleg horror, és a hölgynek sikerült kiszabadulnia. Milyen trükkel egyébként? Forró vizet?
2: Átállította hirtelen, ennyire meg tudta őrizni a lélek jelenlétét, hogy az egyik kezét kiszabadította, és átállította forróra a zuhany, és a zuhany rózsával úgy tudom, hogy azzal kezdte el védeni magát, és locsolt a forró vízzel.
0: És közben elkapták, ugye, mert ő gondolom, hogy segítségért kiáltott, és a szomszédok kapták a manust. Ami érdekes ebben a történetben az az, hogy ez a, mondjuk azt, hogy elkövető, nem tudjuk még pontosan micsoda, ez ismerte ezt a nőt. A nő is ismerte az elkövetőt, mint kiderült, ugye csak a maszk alatt ezt nem lehetett látni. És ennek ugye most van folyamodványa olyan értelemben, hogy a rendőrség ugye előállította.
2: Így van.
0: De most szabadlábon van a fickó?
2: Szabadlábon van. Erről is majd fogjuk kérdezni Melindet, hogy ez hogy lehet?
0: Hogy
2: és
0: lehet?
2: Hogy zajlott a rendőrségi nyomozás, meg minek vették ezt az egészet a rendőrségnél? Ez is egy nagyon érdekes fordulat.
0: És ezért beszélünk az áldozattal, a megtámadottal, ő egy tanárnő, amint mondtam, úgy hívják, hogy Melinda, és ő el fogja mondani ezt a történetet. Ez mikor történt? Vasárnap, ugye?
2: Vasárnap. Igen.
0: Ez vasárnap történt, és el fogja mondani ezt a horror történetet, és tényleg a lélek jelenlétének köszönheti azt, hogy nagyobb baja nem történt, és a szomszédok segítségével sikerült a manust lefogni és beazonosítani, de az, hogy én is ezt olvastam, hogy ez az ember, ez most egyébként szabadon mászkál, ezt nem akarom elhinni, hogy ez ebben az országban ez így működik.
1: Hogy bármit meg lehet tenni, következmény nélkül, nem ez? Tehát, hogy bement valaki a házadba.
0: És egy pitiánért dologért meg bevisznek és ott őriznek.
1: Igen.
0: Há, hogy?
1: Igen, bejött a házamba. Ott volt, nem?
0: Símaszkal, nyilván volt egy szándék. azért a szándékot is, mert hogyha most bejön a háza, én mondjuk zuhanyzok, és bejön a Gyuri a házamba, megijedek, nem tudom, mit akar, de valószínűleg a szándéka nem rossz, remélem.
2: Maximum lopózok ki egy-két üveg borotta, ennyi.
0: Az már lopás. Na mindegy is, de hogy nyilvánvalóan feltételezhető valamilyen szándék egy símaszkos emberrel, emberről, aki bemegy egy nyilvánvalóan messzen zuhanyzó nőhöz.
1: Szürreális.
0: És akkor ezt az embert elengedik. Ez hihetetlen. Igen. Na jó, ez az egyik történetünk. A másik történetünk pedig Bíró Lajos talán sokaknak nem kell bemutatni, ő egy igazi császára a magyar gasztronómiának. Ő egy régi harcos, mert még az előző rendszerben is már ő a gasztronómiában nagyon-nagyon magas pozícióban volt. Most mondhatnám, hogy aki emlékszik még a Volga szállóra. Emlékeztek, hogy hol volt a Volga szálló?
1: Nem, mi már nem ismerjük.
0: Itt a Dózsa György, jól mondom, a Dózsa György? A Váci út és a...
2: Váci út, Dózsa György út kereszteződésében.
0: Így van. Ott volt a Volga szálló.
1: Igen.
0: És tehát ez egy ikonikus, iszonyat ronda épület volt, de hogy ott volt ő étteremvezető, az amerikai nagykövetségen is dolgozott, a Múzeum Kávéház, Bock Bistro később, aztán volt külföldön, Kopenhága, Balat. A lényeg az, hogy ő egy nagyon-nagyon nagy arc. És a magyar gasztronómiának egy meghatározó alakja. És egy hosszú interjút adott, és nyilván sok mindenről beszélt, de többek között arról is beszélt, hogy még a múlt rendszerben miként csaltak a vendéglátósok. És annyi legendát lehet erről hallani. Ugye ezt a nem eszünk hortobágyit, nem eszünk bolonyait. Na jó, ez még semmi.
2: Bizony, hát ott van, amikor a mennyiségekkel esetleg tudják úgy alakítani a dolgot, hogy egészen soknak tűnik, és aztán ők meg utána röhögnek a markukba, hogy mennyit adtak igazából.
0: Pontosan, és azt mondta még Bíró Lajos, hogy akkor ugye 30 év volt a távolság a nyugattól, és hogy na majd azt a 30 évet bepótoljuk, azt mondja, ezt a 30 évet sose pótoljuk be. Ez most is fennáll. Hogy 30 évnyire vagyunk a nyugattól, gasztronómia tekintetében is.
1: Hát szerintem egyébként mi elég sokat járunk külföldre, mondhatjuk, hogy
0: ez így van. Szerintem is abszolút igaz. Nyilván vannak, tehát ez nem jelent, hogy nincsenek jó éttermek Magyarországon. Nem. Abszolút. Na, vannak. Van. Nagyon jó éttermek vannak Magyarországon. Egyébként főleg Budapesten, de vidéken is, hál' Istennek már egy csomó. De a távolság az tényleg nagy. Egyre nagyobb, mert a nyugat meg nagyon húz el.
1: Így van.
0: És na mindegy, ezt elmondta, ez hosszú interjú, de nem is ez a lényeg, hanem ez így megakadt bennünk, hogy miféle csalások voltak a vendéglátásban régen. És ti lehet, hogy nem is emlékeztek annyira a rendszerváltás előtti kajálásokra.
2: Én sem ennyire.
0: Ott fogott egy kakaós palacsinta a szádból, és mentél gokártozni.
2: Pontosan. És ezt csináltam a 2000-es évek elején is.
0: Szóval azzal nincs is semmi baj. És ezért felhívjuk Kovács Lázár séf barátunkat, aki ugye nem rendelkezik saját étteremmel, viszont egy csomó étteremben ő rakta össze az étlapot. Sőt, hát ugye az előző rendszerben tanulta ő meg a szakmát.
2: Bizony, tehát ezeket az alapvetéseket neki oktatták is.
0: Ezeket a trükköket kell, hogy tudja. Alapvetéseket oktatták? Tehát alapvetés az, hogy a Borjú bécsi az sertésből van? Ez egy alapvetés?
2: Megkérdezzük, mert szerintem abban az időben lehet, hogy ezt így oktatták.
0: De Lázár séf azt mondja, hogy ő abszolút hajlandó elmondani, hogy milyen trükkök voltak, sőt, ezeket tényleg oktatták, hogy a Gyuri mondja.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem nagyon sok dologgal átvertek minket.
0: Rengeteg mindennel, és én arra is kíváncsi vagyok, hogy ezek a legendák, hogy mit ne kérjünk étteremben, ezek igazak-e?
2: Igen, meg hogy ma is vannak-e?
0: Ma is vannak-e? Így
2: van-e
0: van.
2: Olyan, hogy azt mindig ne kérjük bizonyos kajákat? Azért ez durva lenne, de ki tudja.
0: De ki tudja? Igen, tudod, vannak minden, ami ilyen egyvelegétel, tudod, ezek a pörköltek, meg bolonyai, meg chili con carne, meg amiben, tehát hogy abban tényleg a maradékok vannak?
2: Jó kérdés.
0: Na mindegy, Lázár séf el fogja ezeket nekünk mondani nagyon bátran. Mondtuk is, hogy bátran beszéljen, ugye?
2: Mondta neki? Igen, de ő általában mindig megíromodik, tudod. Elején megíromodik. Szerény, igen. És aztán...
0: Így van. Na, aztán a Voga most a férfiakról szeretne beszélni velünk, mert hogy az elmúlt évtizedekben, képzeljétek el, a tesztoszteron szintünk 40%-kal csökkent. Ami nem jó hír, azaz nőiesedünk.
1: Ó, hát ez pár hete már mondtad.
0: Igen, de csak ilyen divat szempontból, meg szokásokat, illetve, hogy hátra dobom a hajam.
1: Meg hogy félhosszú, tudjuk, félhosszú.
2: Ennek a hátterét most elmeséli János, miért dobálod a hajad, igen.
0: Jó, de most neki könnyű, mert ő aztán tényleg tarkopasz. Tehát, hogy az biztos, hogy ő duzzad a tesztoszterontól.
2: Őrzi, úgy őrzi a tesztoszteronját.
0: Hát ő mindent röptében is. Hát én meg nem. Tehát meg a Gyuri sem. A Gyuri nem. Is nőies.
2: Köszönöm.
1: Nem, a Gyuri annyira nem.
0: Én inkább? Én nőies vagyok.
1: Igen, te nőies vagy.
0: Aha.
1: A hajad milyen?
0: És te?
3: Engem 40%-kal több lesz. Ezt fogja Voga majd elmondani.
0: Voga erről fog beszélni. Na, mi volt a tegnapi nap legjobb pillanata, Évi?
1: Az élet súlyáról beszélgettünk, mert találtunk egy témát, hogy életünk bizonyos szakaszaiban nagyobb teher kerül ránk, és átbeszéltük, hogy kinek milyen életszakasz van, milyen teher került rá.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy érdekes kis az ember nemzés, mely lesz? Szakaszaiban rakódik ránk újabb teher, és még újabb teher. Ezek mindig szakaszokra bonthatók, és ezeket aztán viselnünk, cipelnünk kell. Na, és ezeket a szakaszokat most nézzük meg együtt, jó? Gyuri, Anett, Évi?
2: Jó.
0: Oké? Okay? Nézzük meg együtt, hogy ezek ránk mennyire érvényesek, vagy mennyire baromság, azért ugye ez egy átlagos kutatás, mi tudjuk, hogy nem vagyunk átlagos emberek, nyilvánvalóan, de biztos, hogy lesz összehasonlítani valók. Tehát először is nézzük az első szakaszt, 6-tól 12 éves korig. Ugye előtte gyakorlatilag az eszünket nem tudjuk. Mi milyenek voltunk, Gyuri? Te milyen voltál? 6-tól 12 éves korig.
2: Hát én igazából akkor csöppentem bele, ugye 6 évesen általános iskola, nagyon szerettem focizni, emlékszem, hogy én azt gondoltam, hogy azért megyünk oda, van ott frankó focipálya, és akkor én ott elkezdtem jól érezni magam. De nem tartott sokáig amúgy a jó érzés ott.
0: Hát nézd, én is Winnetou-sat játszottam, az, hogy a Winnetou fejdíszemet miből veszik a szüleim, mert ezzel nem törődtem.
2: Nem.
0: Ha egyáltalán megtörődtem, tehát pénz, meg ilyesmi, teljesen felhőtlen volt minden, nem?
2: Nem, igen. Én is szerettem Batmannek öltözni például, az nekem Batman volt a kedvenc, amíg te Winnetou-s voltál, én Batmanes.
0: Ez így, amúgy palacsinta erdők, Nutella tavak, vattacukor felhők, ez volt a gyerekkor, te Batmanként, én Winnetou-ként. Évi, te?
1: Hát én vízbe voltam.
0: Most annyira sajnálom őt.
2: Én is.
1: Tehát én nem lubickoltam Nutellába, mert nem hiszattam
0: el. De téged levittek úszni, és nem voltál hajlandó csak országos bajnokként kijönni a vízből? Hát én engem levittek strandra, én akkor picit fürödtem, akkor kértem egy lángost, akkor bekentek bronzolajjal.
2: Na tessék.
1: Az jó.
0: Téged kikent be bronzolajjal? Senki? Te strandoltál egyáltalán? Vagy mindig, hogyha egy víz volt, akkor azt neked át kellett úsznod?
1: Át kellett úsznom egyébként.
3: Én is strandoltam, lubickoltam, és max hazavittem egy himlőt, de...
2: Na.
0: Jó, hogy ez az egyetlen fertőzés.
1: De csak az első szakaszban.
0: De csak az első szakaszban. A többit mondhatod később.
2: 6 és 12 között gyűjtötte a strandon a fertőzés.
0: Második szakasz, és itt már kezdődik a teherlerakódás. Ez még egy felhőtlen kor, kivéve Évinek. Aha. Mert ugye őt nyomta már a teher, hogy
2: rajta már annyi volt akkor is.
0: 6 éves volt, és olimpiai bajnok akart lenni. Na mindegy. Itt van a 14 éves. 14 évesen tanuljuk meg, és ez az első teher, hogy mi az a felelősség. Eddig ugye felelőtlenek voltunk.
2: Nem tudom, te visszagondolsz 14 éves korodra, hogy sok felelősséget éreztem, mert én egy fikarcnit sem, szerintem.
0: Nem tudom, mire céloz a írója ennek a tanulmánynak. A felelősség talán az, amikor a szülők próbálják nyomni, hogy te magadért tanulsz. És hát ugye az ellenkező nem iránti érdeklődés elkezdődött. Évi, te látom, nem tudsz megszólalni sem.
1: Nem tudok megszólalni.
2: Te ugyanott voltál, mint 6 éves korodban, még mindig abban a medencében. Csak kérdezek.
1: Gyuri, igen. Nem, az jut eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy ti semmilyen felelősséget nem éreztetek, míg Anett meg én már éreztük azt, hogy itt egy felelősség fog, vagy van rajta.
0: A tanulmányok.
2: Ki ne jöjjön, akár hogy ez is ilyen hódmezővásárhelyi közös dolog.
1: Nem, de az az életszakaszunk, itt azért mi érettebbekké váltunk, mint...
2: Milyen zenére vigasztalottál 14 évesen?
0: Milyen zenére vigasztalottam 14 évesen? Magyar zenére, vagy külföldi
2: magyar,
0: zenére?
2: Magyar.
0: Hát Piramis, a becsület ennél mégis többet ér. Így van, Bird Jackie, Piramis.
2: És álmodoztál a ladádról.
0: Figyelj, hát ez volt a... Igen, engem nem nyomasztott semmi, mert tudtam, hogy ladám lesz, és a becsület ennél mégis többet ér. Igen, meg ugye az ellenkező nem iránti érdeklődésem, az már elő
2: Igen, az ebben az időszakban is végig tud minket vinni egyenesen az úton, tehát hogy ne térjünk le, ne legyenek bukkanok. Az segít.
0: Arra emlékszem, hogy nem éltem akkor olyan intim életet, de volt akkor egy barátnőm, mondjuk így, 14 évesen, és akkor aztán az anyja egyszer, ugye ő is átjött néha hozzám, hogy aztán ugye felelősség teljesen tudom, hogy mit nem szabad, meg tudjuk, hogy ott álltunk, persze, oké. Hát,
2: és idéztél a kedvenc piramis dalot.
0: Ha mondtam, a becsület ennél mégis többet ér. Te?
2: Hát nem, a Hooligans ment akkor nagyon
0: melyik,
2: a magyarok
0: melyik, között. Melyik szöveg
2: a királylány az nagyon erős volt, az nagyon-nagyon hasított.
0: A királylány? Tehát érezted, hogy ma egyszer ott beszólsz egy nőnek egy ilyen kedvesed, hogy egy királylány.
2: Csíptem ezt a lázadást, itt bennem volt, igen.
0: Jó.
2: Haverokkal lógtunk rengeteget. Mennyit nevetünk?
0: Nem dohányozhattam otthon. 14 éves.
2: Akkor már nem engedték, mi?
0: Le kellett mennem a Dunapartra. Igen, és akkor ott tudtunk dohányozni, meg vodkázni.
2: Ekközben te Sydneybe akartál kijutni.
0: Ki is jutott.
1: Ja. Igen, de hát én ki is jutottam, nem csak akartam.
0: Gyuri, mikor álmodtál először arra, hogy koitust szeretnél? Hány éves korodban?
2: 13.
0: 13. Mikor kaptad meg?
2: 16.
0: Én is 13 és 17.
2: Úristen.
0: 4 év.
2: Az micsoda?
0: 4 év teher.
3: Jesszusom, hát ez felére egy olimpiával.
2: Nekünk? Abszolút.
1: Ez majdnem olyan, mint Sydney.
0: Ez teljesen, igen.
2: Mi 4 éves Sydney-nk, igen.
0: Menjünk tovább. Harmadik szakasz, amikor a teher nehezedik ránk, 21 évesek vagyunk, oké?
2: Te mit csináltál 21 évesen? Mennyit éreztél te a felelősségből akkor?
0: Hát nézd, egyetemista voltam, már azért be kellett osztani a pénzt, viszont ezt a pénzt nem én kerestem.
2: Tehát, hogy kapott pénzt?
0: Neked? Ez kapott pénz, a szüleimtől kapott pénz, egyetemistaként viszont be kellett osztani. Tehát ezt a pár száz márkát, ott az ki kellett jönnöm hó végéig abból, tehát akkor nem lehetett elmenni pankóba sztéket enni már, mit tudom én, 17-én.
2: Aha, mert 15-ig elfogyott a sztékpénz.
0: Elfogyott a sztékpénz. És akkor a party grillen ilyen sajttal megsütött léberkézés tosztot ettem, és boltos sört ittam.
2: Aha, nekem is voltak a koleszban ilyen szobatársa, meg 15-ig elverték a sztékpénzt, és utána már csak kaukázusi kefir volt.
0: Én tényleg sztéket ettem a Pávellel mindig. Pankóban volt egy nagyon jó sztékes.
2: Kaukázusi kefir volt utána, már csak meg kifli.
0: De itt már éreztem a felelősséget.
2: Persze.
0: Meg, hogy ne essek teherbe kollégista lányokat.
2: De az éjség meghozza a felelősségérzetet.
0: És benned volt ilyen? Most hallottad az utolsó mondatomat?
2: De, én attól mindig rettegtem.
3: Attól rettegsz most is.
1: Mai napig attól rettegsz.
2: Ideje korán megláttam, hogy milyen az életterhe, ha rám zúl.
0: Igen, és a pénzzel hogy álltál? Honnan szereztél pénzt, és meddig tartott?
2: Képzeld el, én megkerestem akkor is már magamnak.
1: Én is dolgoztam.
0: 21 évesen. Hol voltál? Mesélj, Évi!
1: Én a Danyi Tamás úszóiskolában dolgoztam, mert ugye nekem volt egy időszak, amikor 3 évig nem úsztam, és akkor én elmentem, ezen kívül máshoz nem értettem még akkor. És akkor volt keresetem, beosztottam a pénzemet, megtanultam befizetni a csekket is, és lettek barátaim.
0: Mert hogy meg tudtad fizetni őket.
1: Igen.
2: Végre van annyi pénzem, hogy lehessen barátom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
3: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
7: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
8: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
9: Brokkoli van!
8: Az előbb hozta a Family Frost autó.
9: Rántott hal!
8: Azt is vettem!
9: És zöld borsó!
8: Az is van!
9: Akkor sült krumplit kérek!
10: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát!
9: És sült krumplit is!
11: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
12: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló, nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Egy-egy szápor simán lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott. Az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás. Az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Jövő héten szavazhat a parlament rendkívüli ülésén az alaptörvény módosításáról. Ebben egyebek mellett megszüntetnék a köztársasági elnök megbízatását, korlátoznák az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és megújítanák több alkotmányos intézmény szabályait. A tervezet ellen tüntetett tegnap este a Fidesz és a KDNP a Sándor palotánál. A helyszínen Áder János volt államfő is felszólalt. Azt mondta, a demokráciát veszély fenyegeti. A jogszabályi változtatás ugyanis sérti a jogállamiságot. nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra. Mondta a rádiónknak Lincmeier Szilvia, kommunikációs főosztályvezető.
17: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
16: Ismét érdemes lehet az eget kémlelni holnap hajnalban, a Fiastyúk és a Holt szoros együttállására kerül sor. Nagyjából hajnali 1:30 körül lehetünk majd annak tanúi, ahogy 5 csillag kilép a Holt sötét oldala mögül. Jó hír, hogy mindezt szabad szemmel is követhetjük. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg, zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az útinformtól tudjuk, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Viatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ott irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 11 perc múlva. Gyerekek, köszönöm, és tényleg milyen csodálatos kollégáim vannak, tényleg, Anettet beleértve.
2: Jaj, rossz volt a tojás?
1: Nem,
2: ja.
1: Minden jó volt.
2: Jaj, de jó.
1: Nem, csak az, hogy mondom, mi ez a papír, egy ilyen nagy, óriás betűkkel a klíma és a videólámpa között fenn a falon, annyi van kírva, hogy nyílt vízi. Oh. És mondom, mi ez? És akkor a kollégáim azt mondják, hogy, mert azt mondtad múltkor, hogy nem tudod megjegyezni, hogy az Évi milyen úszás nemben nyert olimpiát.
2: Igen.
1: És most ott van a nyílt vízi, és ezt fogja látni a Bázi Csaba is, ezt fogja látni Vágó Piros is, a nyílt vízi. És ott van előttem. Két dolgot kértem, hogy legyen mindig előttem a telefonszámunk, 0620-22-22-122, és most ugye a nyílt vízi.
3: Így van, minden megvan.
1: Igen, na jó, köszönöm szépen. Bocs, bocsi, mindig bunkó vagy ránk kerékpárosokra, Erika? Mindig. Sziasztok, szeretnék kérni egy háját fiam barátjának, Noelnek. Pár hete együtt dolgozunk Burgenlandban, a szőlőben, 55 hektár zöld munka. A zsebemben bömböltök, rátok szokott. Ma van az utolsó napja, jövő héttől úszómesterként fog tovább nyári munkázni. Későn kerül srác, de innentől is titeket fog hallgatni, ölelés, üdv Tomsa, Kőszeg.
2: Ó, úszómesterkedik. Hát hogy nem nálunk.
1: Hát igen, Noelnek először is egy...
4: Hájjá!
1: És hát ott az állás ajánlat, az nyílt vízi barátnőmtől.
3: Nem tudhatok, hogy nem nálatok lesz egyébként, nem?
2: Nem, nem tudok most. Most nincs felvevés, most elmenés van. De menjünk tovább.
1: Jó reggelt, így reggel hallom, bocsit, eszembe jutnak a gyerekkori nyarak, mikor bumerángra ébredtünk. Jó, visszaemlékezik, köszi Gábor. Köszi Gábor, hogy mondod. Jó, Évi, mit találtál?
2: Taylor Swift esküvőjével akarok foglalkozni, mert nem hiszem el, hogy nem tudunk információt szerezni, hogy mi történt.
1: De valahol meg fog jelenni, nem? Csak még nem tudjuk, hogy hol.
2: Senki nem akar beszélni róla, de most összeszedtem rengeteg infót, hogy mi az, ami kiszivárgott.
1: Na,
2: ugye azt mindenki tudja, hogy a Madison Square Gardenben volt, azt is tudjuk, hogy 1000 vendéget hívtak meg. És a lényeg az, hogy mindenkitől elvették a telefont, és ez teljesen frankó. Tehát nyilatkozta név nélkül egy vendég, hogy a bejáratnál elvették a telefonokat, és senkit nem feszélyezett ez a történet, hanem sokkal lazább volt az egész esküvő. Ha belegondolunk, miért kell a telefon egyébként az esküvőre?
1: Hisz teljesen úgy, jogos.
2: Hisz úgyis van fotós.
1: Így van.
2: Ráadásul híres emberek voltak. Tehát egymást minek akarták volna fotózni.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy ezt mindenki elfogadta, és senki nem háborodott fel rajta.
1: Ez nagyon jó, mert gondoltak, hogy azért, hogy aztán végén már el akarok menni, akkor hívok egy Uber-t, de hát nem, mindenkinek ott állt egy fekete, nem is tudom milyen terepjáró rendelkezésre, és vitte haza, amikor haza nagyon akart komoly menni, meg ugye ők hozták oda, szóval, hogy semmi okom arra, hogy legyen telefon nálam.
3: És egyébként milyen bölcs, mert sima hétköznapi civil eseményeken, akár bulikon is van úgy, hogy az ember azt mondja egy idő után, hogy most már jó lenne az a hangulatom, hogy ne fotózzon senki, amit tudom, és mindig van valaki, aki úgy érzi, hogy ezeket a pillanatokat meg kell örökíteni, és az baj.
1: Emlékszel arra, amikor mi ugye a csapatunkkal valamelyik turnénkon egy-egy szerencsés kisorsolt hallgatónkhoz mentünk személyesen házhoz.
3: Igen.
1: És ugye ott sokszor kínálnak kajával, itallal, barátkozunk, hülyéskedünk, sztorizgatunk, tényleg igen, kellemesen iszogatunk is, és beszéltük erről, arról, amarról, teljesen mindegy, és az egyik közülük, a meghívók közül, de lehet, hogy az a szomszéd volt, vagy a barátnő, vagy a nem tudom kicsoda, a telefonnal így vette azt, amit mi dumálunk.
3: Igen, teljesen privát beszélgetés volt.
1: Beszélgetés volt, még az is lehet, hogy a konkurenciáról beszéltünk.
3: És az a durva, hogy live-ozott, tehát, hogy egyből már igen, azt ő kommunikálta ki a Facebookra.
1: Meg se kérdezett, és a telefon, és talán Banita volt az, aki ugrott és kitépte igen, a kezéből?
3: Igen, ott azért lett közel harc.
2: De ez is egy, most nem haragudj, de szerintem ez egy bunkóság.
1: Abszolút. Nagyon,
2: tehát, hogy egyrészt, hogyha van egy privát beszélgetés, akkor azt miért kell felvenni, illetve hogy csináltok-e veletek egy képet, ez még mindig egy jobb kérdés, nem?
1: Mindig de kérdezni kell, igen.
2: Kérdezni kell, de a telefon használt még vissza, hogy megnézitek, vagy láttátok már, hogy koncerteken, vagy bárhol senki nem a koncertet élvezi, hanem vesszük
3: föl. Ez klasszik probléma.
2: Igen, de hogy például ebben az esküvőben azt is írják, hogy sokkal meghittebb volt így a pillanat, mert mindenki jelen volt. Mert nem
1: meghitt, 1000 fő is a Madison Square Garden.
3: És például,
1: ez szó nem jut jut eszembe a Mac Heat.
2: Igen,
4: maga Taylor Swift sem a Mac Heat példaképe.
2: De figyelj, mert azt mondják, hogy...
1: Olyan intim volt az egész, olyan közeli és baráti.
2: Honnan tudtad?
1: Nem tudom.
2: Jaj, nagyon jó, te nekik dolgozó, ennek az oldalnak. Mert hogy képzeljétek el, 20 perces fogadalmakat mondtak egymásnak, amelyben mind a kettő magának írta meg, tehát nem
1: 20 perc.
2: 20 aha, perc. Persze. És azt mondták, hogy olyan csend volt, hogy légzümmögéssel lehetett hallani. Annyira figyelt a közönség arra, mert annyira megismerhették a két embert. Ugye azért így sztárok voltak, nem mindenki volt a
1: nem lehet 20 percet beszélni, főleg sportoló aggyal.
3: Hű, a Travis Kelce-nek milyen monológia lehetett ott.
2: Nem. Hát itt ülök veled 4 órát, nem
1: és,
2: látod?
1: És a világ legjobb stand-upját nyomtad a 60. születésnapomon.
2: Na.
1: Hát igen. De Travis Kelce-ből kinézed azt, hogy lefittyett a nyílt vízi. Travis Kelce-ből kinézed azt, hogy 20 percet tud beszélni
2: Taylorról.
1: Te tudnál a párodról 20 percet beszélni úgy, hogy érdekelje a közönséget, és még kedves is legyen, és megható?
3: Én simán tudnék, de a párom utána nagyon megpofozna érte. Tehát, hogy...
2: Ugye az elején én is, ha nekem lenne, én tudnék.
1: Te tényleg tudnál?
2: Hát persze, egyrésztről azért...
1: Én elkezdtem, amikor az én páromnak volt a szülinapja, én elkezdtem beszélni, és akkor a lányom tépte ki a kezemből a mikrofont. De kínos volt.
3: De tudtál, az a lényeg.
2: De tudtál, csak...
1: De nem volt az 20, 3 volt.
3: Pedig milyen lett volna maradék 17?
1: Bennem maradt a maradék 17. 20 perc, hogy? Miről?
2: Egymásról, az érzésekről, hogy, és akkor például azt mondta a Travis Kelce, hogy mindig biztonságban lesz, és mindentől megvédi, és akkor ilyen megható
3: dolgok. Tehát akkor 20 percig ilyen kliséket mondott a Travis Kelce.
5: De ez jól esik az embernek.
1: Mi, hogy védje, ki véd meg kit? Travis mit mondott? Biztonságban érzi magát, mert a Taylor megvédi mindenben.
2: Igen, és nem. Travis megvédi
4: olyan anyagi biztonságot jelentesz nekem Taylor innentől. Nem érhet engem baj.
5: Borzasztó, így rontotok el egy szép pillanat.
1: Na várjál, te vagy nagy szerelemben, nem?
5: Igen, igen.
1: Na mondjál már, tudnál 20 percet dumálni a Csabiról? Szépen.
3: Most ezt komolyan kérdezed?
2: Hungaroringról beszélj 8-at.
1: Anett a saját sztorijai. Tehát, hogyha Anettet kérd meg, hogy meséld el a múlt hét szerdai napodat, akkor Anett elmondja, hogy a kutyával így meg a izé, meg aztán elment a orvoshoz, és akkor vett egy fehér neműt, és közben az autója lefulladt, és azt nyomná míg napestig. De Bőszed Csabáról nem tudnál 20 percet
5: dehogy
1: beszélni.
5: Nem. Szerintem egy max 5 perc. És lehet, hogy... És ezt azért mondom, mert utána már szinte ugyanazok a gondolatok.
1: Persze, ennyi, mert nincs nem több, mint 5 perc.
2: Csabi?
5: Bárki.
2: Hát én rólad legalább egy másfél órát tudnék
3: jó,
2: mondani.
3: Jó, de te speciális eset vagy.
1: Te nagyon jó vagy dolgok. Ebben, neked van képességed.
2: Hát, igen.
1: Hát te vagy az első olyan ember körülöttem, akinek van stand-up képessége.
5: Pedig próbálkoztak.
2: Na, menjünk tovább.
1: Jó, tovább.
2: Jó, menjünk tovább. Jó, és akkor na, találtam egy érdekességet, amit egyébként már tegnap beszéltünk az esküvővel kapcsolatosan, hogy képzeljétek el, hogy egy arra járó ember a kukát elkezdte feltúrni, az esküvő utáni kukát, összeszedett egy-két érdekességet, például cigarettacsikket, szívószálakat, meg nyalókát, használt nyalókát, és ezeket elkezdte árulni az interneten.
1: Miért a nyalókánál kezdtél nevetni?
3: Ezt megvennéd te is.
1: A nyalszónál beindul?
5: Nem, csak az, hogy nem, az indult be a
1: fantáziában,
5: hogy, tényleg vannak emberek, akik megveszik ezt dollár ezrekért, vagy nagyon sok pénzért, és hogy
1: nagyon sokért árult a...
2: Hát 20-25 dollárért árult mondjuk egy cigicsikket.
5: De honnan lehet azt tudni?
2: Használt cigicsik. Ki az, aki 20 dollárért venne egy ilyet? Hát honnan tudod, kinek a szájában volt, és mi van rajta?
1: Azok a Swift rajongók, a Swiftik, ők megveszik, mert lehet, hogy Adam Sandler

0: sztár.
1: Nem mindenki sztár.
0: Nem mindenki sztár, hanem az lehet, hogy ott volt egyébként a középiskolai, a tanárnője, a Travis Kelce-nek, vagy hogy...
1: Igen.
2: Állítólag volt középiskolai tanár.
3: És ezt bizonyítani is, mert engem mindig azt érdekelne, hogy lehet ez bizonyítani, hogy onnan hozta? Tehát, hogy abból a
0: kukán... De miért akadékoskodnál? Ez egy online ajánlat. Ez egy, lehet ezt bizonyítani, hogy onnan van, kinek a szájában volt ez a csík?
3: De jó, hát érdekelne, ha kiadok érte $20.
0: $20? Nem olyan sok pénz.
3: Tudom, de $1.
1: De annyit se ér.
3: Igen.
1: Annyit se ér. Én például egyszer Jennifer Aniston-tól kaptam egy dedikált ilyen képet, még a nevemre is szólt, de nem hiszem el, hogy ő írta. Pedig állítólag tényleg találkoztak
0: vele. Hát nekem is van, Roberto Durántól van egy dedikált képen, Villám Géza szerezte. Roberto Durán ugye nekem az egyik legnagyobb boxoló, aki ever létezett, és Panamában, hát a mai napig él, működik egy kávézója. És kiderült, hogy én a Robert De Niro, Netflixen volt egy film róla, az ő életéről, hogyha aki látta, tudja, hogy kiről beszélek. És egy dedikált képet akartam, és akkor a Villámnak sikerült, hogy az ügyvédje az nagyon jól ismeri Roberto Durant. És kaptam egy olyat, amin ki volt nyomtatva az aláírás, tehát nem igazi volt. Uh-huh. Mondom, nekem igazi kell. Na, visszamentek, videó van arról, hogy Roberto Durant írja nekem alá. Itt van a videó a zsebemben.
1: De jó.
0: És Tu Gábor, vagy For Gábor, már nem is tudom, Roberto Durant. Nagyon jó. Büszke vagyok a képre. Egy gond volt, hogy a For Gábor az egy vastagabb filccel van írva, mint a Roberto Durán.
2: Oh.
0: Jó, nem baj. Két filccel írta. Megnézem újra a filmet, mert a párom megszerezte DVD-m, és kiderült, hogy Roberto Durán analfabéta. Csak a saját nevét tudja leírni. Nem tudja leírni. Nem,
1: na látod, akkor átvertek.
0: És gyakorlatilag valaki ráírta egy fekete filccel, hogy For Gábor, és akkor, amikor odaadták Roberto Durannak, akkor azt ő begyakorolta a Roberto Durant, azt tudja, és az aláírta, és így van meg nekem az a kép.
2: Mennyi mindent megtesz érted a Villám Géza, hihetetlen.
0: Igen. Jó fej.
2: Igen. Még begyakorolta a Roberto Durant kézírását is, ami nem is létezik.
0: Mert nem, az megvan. Az megvan, hogy konkrétan ezt már a For Gábor rajta van, és a Roberto Durán ezt írja alá. Tehát ez megvan videón.
2: Azt ő hozzá tudta tenni a sajátját.
3: Hát igen. Azért szerintem is a Géza nagyon tehetséges. Lehet, hogy valami embert itt beöltöztetett Robert.
0: Kérlek, Anett, ne kreálj humort, jó? Legyél inkább a humor áldozata. Ne kreálj humort, kérlek.
3: De én nagyon örülök az aláírásnak.
0: Nagyon örülök a kudarcodnak hétvégén a Hungaroringen. A sérüléseidnek.
1: A bukótérbe eldőlt.
0: Jövünk vissza a gyerekek, ez egy ijesztő történet, ami most vasárnap történt egyébként egy veresegyházi tanárnővel. Melinda otthon zuhanyzott, este volt, egyedül volt, és egy maszkos férfi rátámadt a saját házában, a zuhanyozóban, és meg akarta ragadni, és bár még nem tudjuk pontosan, hogy mit akart volna csinálni Melindával, mert az ő lélek jelenlétének köszönhetően sikerült kiszabadulnia, és segítséget kiáltott, és a szomszédok lefogták, és elkapták az elkövetőt. De hogy az elkövető miért van ma szabadlábon, ez érthetetlen számunkra, hogy mi történt aznap este, hogy sikerült megmenekülnie, milyen rendőrségi eljárás volt ezután, miért van szabadlábon az elkövető, legalábbis az áldozat és ügyvédje szerint, ezt fogjuk megbeszélni, mert Novák Melinda hajlandó velünk erről beszélni, erről az esetről, őt hívjuk mindjárt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyhidratáció.

0: tápláplázsban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
1: Cikatridina és Cikatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Garancia után sem maradunk segítség nélkül, életveszélyes a vonatok tetején. Változékony időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átláthatóbbá tenni az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek kijavításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött. Ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztett. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kressz nem tiltja. Életveszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyerekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese rádiónak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
11: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
10: A friss reggel után a nap második felében már akár 30 fok felett is lehet a csúcs, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg Zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így például az M1-es autópályán Bicskétől az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az 52-es főúton zajlik az útépítés Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Végül az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc van, jó reggelt megint, szevasztok! Drága hallgatók, itt van a mi Évink, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, ez egy rémálom. Ez a sztori, ez tényleg olyan, én nem tudom, hogy mindenki ismeri, talán a legismertebb jelenet a Hitchcock filmekből az, amikor ugye a zuhanzó hölgy, és akkor látod, hogy az árnyék megjelenik ott a zuhanyfüggöny mögött, a hölgy még semmit sem sejt. Nagyon-nagyon egyébként rendezői szempontból megfelelően van izgalom keltve, úgymond. És szerintem azóta mindenki rémálma az, hogy a zuhanyban meglepje valaki.
2: Hogyne, és ez egy annyira markáns jelenet, amit bárki, ha elképzel, az azt mondja, hogy azt sem tudom, hogy élném túl ezt a szituációt, ha egy ilyet lát.
0: Már csak az ijegységtől is.
2: Így van.
0: És hát most vasárnap gyakorlatilag ez történt egy kétgyermekes anyukával, aki egyébként tanárnő, azt a helyzetet képzeljétek el, elmegy zuhanyozni, és egy maszkos férfi rányitja a kabint, megragadja. Szóval ez este volt. És gyakorlatilag a saját lélek jelenlétének köszönheti azt, hogy ezt a támadást megúszta, és nem tudjuk, hogy mit úszott meg pontosan. És biztos, hogy az események hatása alatt áll. Azóta is a szomszédok a segélykiáltásokra reagálva végülis elkapták az elkövetőt.
2: Igen, de még előtte ugye Melinda a lélek jelenlétének köszönhetően el tudta kergetni, vagy meg tudta valahogy indítani, menekülőre fogta a támadó, és akkor ezután jöttek a szomszédok.
0: Így van. Jó, nem mi mondjuk el, hanem kérdezzük meg tőle, hogy mi történt, és hogy főleg mi lett az egésznek az utóélete. Itt van velünk Novák Melinda, a megtámadott tanárnő. Szia Melinda, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia Gábor!
0: Na, szóval ez vasárnap este történt, teljesen egyedül voltál otthon?
4: Igen, teljesen egyedül.
0: Hány óra körül volt?
4: 3:42.
0: Tehát éjfél előtt.
4: Éjfél előtt egy 15 perccel, igen.
0: Éjfél előtt 15 perccel. Mi az, amire figyelmes lettél? A zuhany, ugye maga a zuhanzás az hangokat kelt, a zuhany rózsából a víz az egy elég erős hanghatás. Tehát mikor észlelted azt, hogy itt valaki lehet?
4: Tehát tulajdonképpen úgy történt, hogy én ugye a zuhanykabinban voltam, szemben álltam a fürdőszoba ajtól, és nem kellett itt észlelni semmit, mert egyszerűen önmagát adta a dolog, hogy berontott ez az illető, tehát mint egy ilyen bomba berontott az ajtón. Azzal a lendülettel szétnyitotta a zuhanykabin ajtaját, és megragadta mindkét csuklómat.
0: És ki akart ráncigálni a kabinból? Tehát mi volt a szándéka?
4: Le akarta fogni a kezemet, és rángatott. Egészen pontosan nem emlékszem minden pillanatra, de ez volt, hogy lefogta mindkét karomat, és elkezdett rángatni.
0: És ugye maszkíroza volt, milyen ruházatban volt, milyen maszk volt rajta?
4: Símaszk volt rajta, fekete kapucni, fekete kesztyű, és egy fekete overall, vagy fekete melegítő.
0: Világos, tehát kapucni kesztyű, ez azt jelenti, hogy ugye nem a nyári időjárásnak megfelelően öltözködött, hanem ő tényleg a támadást akarta úgy elvégezni, hogy semmilyen nyom ne maradjon róla, se az emlékedben az arca, se a kezéről bármilyen új lenyomat. Mi történt ezután? Gondolom, hogy baromira megijedtél, ezt nem is kérdezem, hogy tudtál ebből kiszabadulni?
4: Hát rettenetesen megijedtem, és nem is tudom, így először valami olyasmi úrott be az agyamba, hogy most egy filmet nézek, vagy mi ez, de szerencsére valahogy az élet ösztönöm, meg a düh, ami így munkált bennem, az így bekapcsolt, és az egyik kezemet is sikerült kiszabadítanom a szorításából, és akkor hátra nyúltam a zuhanyhoz, és forróra állítottam hirtelen a zuhanyrózsát, és szembe spriccoltam többször, hogy kizökkentsem, nem tudom, így ez jutott eszembe, hogy kizökkentem ebből a szituációból, és ettől nagyon megijedt és kirohant, de közben folyamatosan ordítottam. Kiugrott ugyanazon az ablakon, ahol bejött.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hatolt be egyáltalán a házba?
4: Igen, hogy jött be a ház, igen, ez fontos, mert be volt zárva minden, tehát a kapu, az ajtóm, a bejárati ajtóm be volt zárva, és annyi volt az egész, ami ugye hiba volt, hogy a zuhanyzás előtt ki akartam egy kicsit szellőztetni a nappalit, vagy lefekvés előtt, és az ablakom nyitva volt, ez egy földszinti lakás, egy földszinti lakásról beszélünk, viszont a szúnyogháló az így le volt húzva. De úgy tudott bejutni, hogy ez egy ilyen beakaszthatós, felhúzhatós szúnyogháló, és azt kívülről kiakasztotta.
0: Ez egy lakás vagy ház, bocsánat?
4: A sorházban lakom.
0: Tehát a sorház alatt, és az utca felül nem kellett átmászni a kerítést, semmit,
4: de,
0: hogy...
4: De, ja, át kellett. De, aha. De át kellett neki mászni.
0: Tehát egy kerítésen átmászott, és ezen az ablakon behatolt, és akkor besétált a fürdőszobába.
4: Igen.
0: Jó. Akkor ugye ott tartunk, hogy sikerült az egyik kezedet kiszabadítani, és akkor forró vízzel arcon spriccelted. Ettől ő megijedt. Ez mit jelentett, hogy akkor innentől ő elengedett téged?
4: Igen, elengedett engem, fejveszte, kirohant, és én magamra kaptam egy fürdőköppenyt, és kiszaladtam a házból, és elkezdtem segítségét kiáltozni, de valami iszonyatos hangerővel. Uh-huh. Az volt a szerencse, hogy vasárnap volt, éjfél volt, tehát még nem volt relatíve késő, és volt egy pár szomszédom kinn az utcán, volt, aki kutyát sétáltatott, volt, akik beszélgettek, és azonnal felfigyeltek a segélykiáltásaimra, és utána eredtek ennek az illetőnek, akit hamarosan közre tepeltek a szomszédos utcában.
0: És akkor el is kapták? Tehát egy-két utcával odébb kapták el?
4: Igen.
0: Igen. Menekült, gondolom, kesztyű, kapucni, maszk, minden rajta volt. Ilyenkor ugye a filmeken az szokott lenni, hogy aztán ott térdelnek rajta, és akkor valaki leszedi a maszkot a fejéről. Ez megtörtént?
4: Megtörtént, igen.
0: És te ott voltál? Tehát te közben oda siettél?
4: Hát nem rögtön, hanem később egy pár perccel oda mentem. Igen, és láttam az arcát.
0: És ugye mi a hírekből tudjuk, hogy és ismerős volt az elkövető.
4: Igen. Igen, igen, ez az ismerős, ez utólag, ahogy pörgettem vissza az eseményeket az agyamban pár nappal később, ez az illető, ez már többször megjelent, tehát évekkel ezelőtt megjelent a házamnál többször, nem jött be, csak becsöngetett, hogy angolórát, mivel angoltanár vagyok, hogy angolórát magánangolórát adok, de többször mondtam, hogy nem szeretném, és ez a nem szeretnék angolórát adni, és tulajdonképpen ez az illető, ez egy olyan illető, akit évekkel ezelőtt a helyi általános iskolában vélhetőleg taníthattam, nem emlékszem már pontosan, de ha nem is tanítottam, de abban az évfolyamban járt, ahol évfolyamtársait tanítottam.
0: És akkor hány éves lehetett körülbelül?
4: Akkor 14.
0: Akkor 14 éves lehetett. Te most is iskolában tanítasz egyébként?
4: Igen.
0: Iskolában tanítasz, és magánórákat is adsz, vagy ő akkor, amikor ezzel téged úgymond zaklatott, akkor ő csak szeretett volna magánórákat, de te ilyeneket nem csináltál?
4: Én igazából nagyon-nagyon rövid időszak volt, amikor magánórákat adtam. Ez egy zaklatás volt. Ez egyértelműen az volt abban az időszakban. Utána volt egy 10 év lauf.
0: Azaz 10 évig nem láttad, nem tudtál róla?
4: Igen, és akkor így ezt is visszagondoltam, hogy mi történhetett az alatt a 10 év alatt. Azért, mert volt kutyám. És a kutyám, tehát ez teljesen kifigyelt engem, ez a kutya sajnos tavaly meghalt, és figyelte, hogy most már nem sétáltatok kutyát, nincs kutya a kertben, tehát gyakorlatilag így
0: Igen, de ez a férfi, ez véletlenül mániákusan vonzódik hozzád.
4: Igen.
0: Ugye, hogyha nagyjából így összerakom most abból, amit elmondtál, tehát gyerekként te taníthattad, vagy az iskolában ő láthatott?
4: Láthatott,
0: így van, tehát onnan, és azóta ő próbál közeledni valamilyen módon feléd, és ez a kutya véletlenül távol tartotta, de az első olyan alkalommal, amikor te egyedül voltál, és hogy nyilván téged figyelt, a környéken lakhat, akkor ugye behatolt a házba, lehet-e bármire is következtetni, hogy mit akart? Mit akarhatott tőle? Tehát, bocs, hogy ilyet kérdezek, de hogy igen. Ő szexuálisan akart bármit is tőled, vagy egyszerűen csak a személyed, a szépséged, a bármi bűvöli őt el, tehát vannak ilyenek is. Ez kiderült-e, vagy nem volt semmilyen párbeszéd?
4: Hát amikor berontott a zuhanyzóba, akkor nem szólt, tehát semmit nem szólt, pedig én kiabáltam, hogy ki vagy te, mit akarsz, nem tudom már pontosan valami ilyeneket kiabáltam, és nem, meg se szólalt. Amikor pedig ezt a szomszédaimtól tudom, ugye, akik földre terítették, hogy megkérdezték tőle, hogy mit akartál, és azt, mit akartál a Melindától, és akkor mondta, hogy csak nézni akartam. Oké, aki hogy egy kukkoló az nem jön be a nem, házba.
0: Igen, de ez sem oké, és a kukkolás sem oké. De igen, tehát ez egy érdekes kérdés. Ha nézni akartam, akkor meg nem ragadom, nem akarom ki rántani a fürdőkabinból.
4: Több ponton is ez így, ezek a állítások így ütik egymást, szóval.
0: Te szóltál-e hozzá, amikor láttad, hogy ki ő? Ott a még a földön leteperve.
4: Hát, hogy kiabáltam vele.
0: Csak kiabáltál vele, de nem.
4: Tehát nem kérdeztem így semmit, mert akkor tényleg örültem, hogy viszonylag jól kezelem ezt az egész sokkot. Én nem bírtam akkor oda menni hozzá közel.
0: Lehetett-e bármit észlelni rajta, hogy valamilyen, akár tudatmódosítószer hatása alatt van alkohol, drog, ilyesmi, vagy ez nem lehetett így látni?
4: Hát ezt így nem lehetett látni, viszont egy nagyon elhanyagolt ember benyomását keltette, és azt így azóta tudjuk róla, így a környezetemben, akit ismerik, mondták, hogy drogfüggő.
0: És egyébként a környéken lakik, vagy esetleg a településen?
4: Igen, nem messze tőlem.
0: Értem. Akkor nyilvánvalóan még egy pár információ be fog száringózni róla, hogy milyen életvitelt folytat. Esetleg volt-e más erőszakos cselekménye, van-e munkája, ilyesmi. Na mindegy is, gondolom, hogy a következő lépés az volt, hogy valaki, vagy a szomszédok, vagy te hívtátok a rendőrséget.
4: Igen, én már akkor, amikor a szomszédok a illető üldözésébe kezdtek, én hívtam a rendőrséget, igen.
0: Amikor a rendőrség megérkezett, akkor a szomszédok véletlenül még mindig fogvatartották. Mi történt ezután?
4: Azután a rendőrök felvették az adataimat, és gyakorlatilag szinte így el akartak menni, és mondtam, hogy ugye azért egy...
0: Na de bocsánat, a férfival mi történt? Az, hogy
4: a férfival mi történt, betették a rendőrautóba.
0: És elvitték?
4: Hát még addig nem, míg az adatfelvétel történt, de hamarosan igen, elvitték.
0: És akkor ilyenkor mi van? Tehát a te vallomásodat ott a helyszíne vették fel, vagy megkértek, hogy másnap menjél be?
4: Hát egy ilyen pongyola vallomást ugye felvettek, nagy nehezen kierőszakoltam egy helyszíni szemlét a rendőrökből, ami...
0: Az mit jelent?
4: Úgy volt, hogy menni akartak, jó, akkor mindenki azt akarta, hogy köszönjünk el egymást.
0: Tehát a rendőrség úgy akart eltávozni a helyszínről, hogy meg sem nézte a te házadat, hogy ott hol hatoltak be, esetleg bármiféle nyomot rögzíteni, nem voltak kíváncsiak arra, hogy mi volt a tett helyszíne, a fürdőszoba, tehát ez mind nem akartak menni az autójukkal és az elfogott. Aha. És akkor mit jelentett ez a kis hanyag, nem tudom, helyszíni szemle, amit te mondta, vagy helyszínelés, igen.
4: Az úgy volt, hogy egy mobiltelefonnal ilyen, tudom, hogy a lányom mondott instrukciókat az illető rendőrhölgynek, hogy hát ne úgy tartsa már meg, nem tudom, nem látszik rajta semmi, hogyha így ebből a szögből fogja felvenni.
0: Bocsa, a lányod hogy került oda?
4: Úgyhogy a lányom az a közeli településen lakik, és szóltam neki.
0: Ja, és akkor szóltál neki, és átjött. Aha, értem.
4: Aha. Nagyon féltem. Uh-huh. És akkor, igen, és akkor, hát így mutogattam, hogy hol jött be az ablakon, én mutattam, hogy ott is van egy nyom, ott az is le kéne fényképezni esetleg, mert ez is bizonyíték jellegű lehet. Tehát úgy kellett nekünk mondani, hogy mit csináljon a hölgy. A rendőrhölgy.
0: És akkor ő gyakorlatilag fotózgatott a telefonjával, és ennyi volt?
4: Igen. Fotózgatott a telefonjával, és igazából utána elköszöntése elment.
0: De semmi olyan, amit mi a filmekből ismerünk, hogy nem tudom, lábnyomot rögzítettek, vagy esetleg új lenyomat, vagy nem tudom, szöszvétel, nem tudom, hogy hívják ez a rendőri szóval, szöszvétel.
4: Nem tudom a szöszvételt, hogy ilyen
0: nem volt. De hogy ez mind nem történt, sőt, a házadba sem mentek volna, ha te nem... erőszakoskodsz, hogy azért jó lenne megnézni.
4: Hát nem hívom fel a figyelmüket arra, hogy ez nagyon fontos lenne. Akkor nem jöttek volna el.
0: Jó, akkor volt egy ilyen pongyola, ahogy mondod, vallomás a helyszínen. Mi történt másnap?
4: Másnap az történt, tehát még akkor éjszaka szóltak, hogy reggel 8-ra menjek be jegyzőkönyvet felvenni a rendőrségre. És ez meg is történt, ez a jegyzőkönyv felvétel másnap reggel 8-kor.
0: Akkor gondolom egy nyomozó, vagy valaki más vette ezt fel, ugye?
4: Igen, felvette, igen.
0: Okay. Mit tudtál addig az elkövetőről, vele mi volt az éjszaka alatt, mit csináltak, vagy gondolom fogva tartották?
4: Annyit tudok, hogy fogva tartották, többet nem. Uh-huh. Igen.
0: Mi van az elkövetővel most?
4: Szabad lábon van.
0: Szabad lábon van.
4: Igen.
0: Értem. Nem értem. Mikortól van szabad lábon? Bocsánat.
4: Tegnaptól. Azt hiszem, igen.
0: Tehát tegnap ugye csütörtök.
4: Tehát most nem tudom, ne haragudj, Gábor, egy picit így gondolkodom.
0: Nem baj, semmi gond. Most egy-két napot tévedsz, az mindegy. Igen, ez vasárnap történt, és a hét közepén már szabad volt.
4: 39, tehát az inkább ezt a számot mondom, mert ez ilyen mellbevágó, hogy onnantól kezdve, hogy betört ebbe a házba, vagy bejött a házamba, 39 óra múlva szabad lábon volt.
2: Azt a minden.
0: És ezt közölték veled a rendőrök?
4: Ezt nem közölték a rendőrök, ezt a hírekből tudtam meg.
0: A hírekből tudtad meg, hogy szabad lábon van az elkövető. Nem. Egyáltalán mivel gyanúsították meg az elkövetőt a rendőrök?
4: Magánlagsértéssel.
0: Ó.
4: Ennyi.
0: Magánlagsértéssel. És magánlagsértéssel valakit aztán hazaengednek, mert ennyi történt.
4: Igen.
0: Magánlagsértés. A magánlagsértés az olyan, hogyha most mit tudom én oda megyek, és te nem engedsz be, vagy nem is vagy otthon, akkor én bemegyek, de nem csinálok semmit, és elmegyek.
2: Ez magán... az udvaromba, csak az udvaromba.
0: Azért magánlagsértés. Igen.
2: Az már betörés a házba.
0: Tehát ez nem egy nemi erőszak kísérlete, vagy ilyesmi, tehát ez nem az. Tehát nem, egy mesztelen nő ott áll a kabinban, megragadja a karját, ki akarja vonszolni onnan, maszkírozva van, kesztyű van rajta, és akkor ez nem nemi erőszak kísérlete?
4: Nem, ezt a gyorsított eljárásban folyt lesz.
0: Ez melyik rendőrség, bocsánat?
4: Kimondhatom a nevét.
0: Hát persze, hát ők csinálják, hát hogy ne?
4: Gödöllői.
0: A Gödöllői rendőrség, értem.
4: Igen.
0: Melinda, egyrészt nagyon köszönjük, hogy elmondtad, mert ehhez erő kell. És kívánom, hogy a lelked mi hamarabb gyógyuljon be, mert ez egy akkora trauma, amit lehet, hogy még most sem érzel, és ez újra és újra elő fog jönni. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon féltelek, mert hogyha egy ilyen mániákus őrült, és én ezt mondhatom, ilyen pongyolán, aki nyilván évek óta figyel téged, és valamilyen módon nagyon-nagyon vonzódik hozzád, ma szabad lábon van, mert a magyar rendőrség így döntött.
4: Igen.
0: Persze egy rendőr itt írja nekem, nem ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz rendőrként fogva tartani valakit, mert az ügyész tájékoztatni kell, előterjesztést kell tenni az előzetes letartóztatásra, de van olyan, hogy az ügyész azt mondja, hogy azonnal szabad lábra kell helyezni. Nem tudom, hogy itt ügyész egyáltalán bármit is döntötte, vagy sem, de hát ezt majd ki fogjuk nyomozni, mert ez felháborító, és gondolom, hogy semmilyen védelmet sem kapsz.
4: Nem.
0: Te hogy véded magad? Mert nyilvánvalóan nem jó egyedül lenni most otthon.
4: Megvan a családtagjaim, tehát a családtagjaim védenek meg.
0: Engedd meg, hogy mi a hírek után, mi tőled elbúcsúzunk most, és a hírek után felhívjuk az ügyvédedet, aki esetleg a jogi álláspontját vagy a pontotokat el tudja mondani, és azt, hogy ő jogilag, jogászként mit gondol arról, hogy egy ilyen elkövető szabad lábon van.
4: Igen, csak még egy személyes megjegyzést tehetnék a végén, hogyha megengedett, hogy én arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy emelje fel a szavát és hozza nyilvánosságra a saját történetét, mert biztos rengeteg ilyen van, amikor a hatóságok elbagatellizálják, vagy egyáltalán semmit nem csinálnak, de ebben nem szabad beletörődnünk. Tehát én ezt
0: teljesen igazad van, és ezért is akartunk veled beszélni, mert tényleg ezt egy magánlagsértéssel megúszhatja az egyik fél, a másik fél meg élete végéig rettegjen.
4: Igen, felháborító.
0: Ez felháborító. Melinda, köszönöm, hogy elmondtad, köszönöm, hogy volt hozzá erőd, és az ügyvédeddel beszélünk nem sokára a hírek után, jó?
4: Rendben, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Szia-szia.
4: Szia.
0: Nem gondoltam, hogy ez lesz a vége. Elképesztő a történet.
2: Tehát úgy, hogy nem értünk hozzá, gondoljátok, csak amit laikus kérdezik, ez egy betörés. Megfogta. Tehát már tetlegesség is volt.
0: Magánlagsértés.
2: Tehát hogyan?
0: Testi erőszak.
2: Igen, tehát hogyan?
0: És ezeket csak mi laikusként mondjuk, nem vagyunk se rendőrök, se jogászok, de ez megtörtént már Magyarországon, hogy ez a csávó, ez szabadlábon van, ez a nő meg otthon retteg.
2: Magállag sért, és mintha bement volna, és letapost volna a füvet az udvarában.
1: Igen, és semmi védelmet nem kap. És úgy hagyjuk, hogy jó, mert lehet, hogy be volt drogozva.
0: És hogy ennek a nőnek kérnie kellett a rendőröket, hogy nézzétek már meg a helyszínt. Mi van itt?
1: Nagyon kemény.
0: Jó. Gyuri, keresd elő akkor, légy szíves, az ügyvédjét, tudom, hogy beszéltél vele.
2: Mindjárt hívjuk dr. Ince Istvánt.
0: És előtte hírek.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill farmától.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrok egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is tett!
13: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
15: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
16: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
15: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
20: Türelmi időt kap az e-beutaló rendszer. Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén is. Egy-egy zápor simán lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott. Az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Lincmájer Szilvia, kommunikációs főosztályvezető.
4: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
20: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kressz nem tiltja. Ismét érdemes lehet az eget kémlelni holnap hajnalban, a fiastyúk és a holc szoros együttállására kerül sor. Nagyjából hajnali fél kettő körül lehetünk majd annak tanúi, ahogy 5 csillag kilép a hold sötét oldala mögül. Jó hír, hogy mindezt szabad szemmel is követhetjük. A folytatásban időjárás jelentés. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délután 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközi oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Szintén a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Közben átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot az M5-ös autópályán. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Vezessenek körültekintően.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 3-8 lesz egy perc múlva, mindenki hallotta ezt az előző történetet, és itt folytatjuk egyébként. Nyilvánvaló, hogy az emberek fel vannak háborodva, a hallgatóink is. Hallgatóink fele elmondja, hogy vele hasonló történt, a másik fele meg el van képedve azon, hogy a rendőrség, vagy bárki is, nem tudom ki a döntéshozó ebben az esetben, hogy itt valakit, hogy itt az elkövetőt haza lehetett engedni. Azt mondja, valaki, hallgatom a riportot, egyszerűen elképesztő, nem vagyok rendőr, de azt gondolom, hogy ilyen esetben kellene nyomrögzítés helyszínen, és azt hiszem komoly gondok lehetnek a rendőrök képzésének, ha így járnak el, ilyen esetben nagyon jó titeket hallgatni. Vagy ez 10 évvel ezelőtt is így ment a rendőrségen, sőt a bíróság is asszisztált az ügyben, hívhatok, elmesélem. Na, és aztán mindenki egy picit jogszakértővé válik, nagyon-nagyon hirtelen, mint ahogy egyébként mi is, csak mi nem annyira, hanem inkább azt csináljuk, hogy Melindának a jogi képviselőjét kerestük meg, mert ő ebben az ügyben involválva van nyilvánvalóan, és gondolom, hogy ő is hasonló módon el van képedve, hogy ez az elkövető, mert nevezzük nyugodtan annak, ez hogy lehet most szabad lábon. Itt van a vonalban dr. Ince István ügyvéd. Szia István, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szia! Na, Melinda elmondta a történteket, ki akarod-e bármivel egészíteni a cselekménysort, amit itt hallottunk? Amit esetleg elfelejtett, Melinda?
2: A történeti tényállást nem. Annyival egészíteném csak ki, hogy Melinda ugye közepesen távoli szomszédom, és az elkövető menekülés közben az én házam kertjébe szeretett volna bemászni.
1: A menekülés közben? Tehát mielőtt elkapta volna igen. Ott a szomszédság, azelőtt a te kertedbe?
2: Aha. Igen, ez egy ilyen érdekes része a történetnek.
1: Igen, te hogyan kapcsoltál be az ügybe? Gondolom, akkor Melindát te ismerted. Személyesen szomszédok is vagytok. Ők megkért arra, hogy képviseld ebben? Tehát ő úgy érezte, hogy neki itt jogi képviseletre szüksége van egy ilyen esetben, amikor ő áldozat?
2: Nem, ez nem így történt. Ugye az üldözésben én magam nem vettem részt, de nálunk is már verték a kaput a szomszédok, hogy jöjjünk ki a házból. Ugye itt már azért éjszaka volt, már lefekvéshez készülöttünk, és nyilvánvalóan az üldözésben én is új módon bekapcsolódtam, mondjuk ha lefogták az elkövetőt, akkor én is odaértem, de én nem vettem részt aktívan ebben, mert Inda is később a helyszínre érkezett. Az első járőrpár is megérkezett olyan 25-30 perccel később, ezt most pontosan exakt módon nem tudom meghatározni, és akkor ott már, hát én tapasztalatból sajnos már akkor figyelmeztettem Melindát, hogy ne engedd, hogy elbagatelizálják, tehát mondj el minden nyomatékkal, és már ott kialakult egy jogvita. Melinda szolgálati telefonon beszélt az ügyeletes tiszttel, amit egy járőr adott át neki kihangosítóval, és már ott beleszóltam, hogy gondolom egy kutatást elvégeznek majd az elkövető helyszínén, nyilvánvalóan ő korábbi nevén házkutatást, nyilvánvalóan a motiváltságát a kutatás során felállt bizonyítékokkal lehetne igazolni, illetve hogy valamilyen nyomrögzítésre nyilván sor kerül Melinda lakásán, és személyeskedésig fajuló vita alakult ki köztem és az ügyeletes tiszt között.
1: Ez ott aznap este a kihangosított telefonon, amikor igen. Te Melinda mellé léptél, hogy...
2: Hogy ott már bele akartam szólni.
1: Persze, nyilvánvaló.
2: Jeleztem, hogy az irodánk holnap azonnal meghatalmazást fog benyújtani sértetti jogi képviselet vonatkozásában.
1: És az ügyeletes tiszt ott a helyszínen egyébként mit válaszolt neked ezekre a...
2: Nem a helyszínen, ő telefonon.
1: Én úgy értem a helyszínen, hogy te ott voltál a helyszínen, és ő a telefonon, bocsánat. Tehát, hogy ezekre mit válaszolt, amikor te mondtad, hogy ezeket és ezeket kéne most akkor csinálni?
2: Azt ő tájékozhatott arról, hogy ők első körben nemi erkölcselleni bűncselekmény kapcsán indulnának meg. Én mondtam, hogy vizsgálni kéne a rabláskísérletet, a halmazatban állását több más bűncselekménynek, és ő azt mondta, hogy...
1: Hát, nemi erkölcsellen, bocsánat, ezt már akkor kimondta igen. Ő, hogy az-e...
2: És igen, akkor kimondta, igen.
1: És ebből hogy lett magának sértés?
2: Ezt nem tudom, de ő azt javasolta nekem a vita hevében, hogy lapozgassam a BTK-t, mert nem vagyok szakmámnak ismerője.
1: Mondta az ügyeletes tiszt egy ügyvédnek.
2: Úgyhogy én inkább kiléptem ebből a méltatlan.
1: Bocsánat, ez a hang nem ez egy picit fölényeskedő volt?
2: Abszolút, azt el kell mondjam az igazság kedvéért, hogy engem se kellett félteni ebben a beszélgetésben. Nem léptem túl egy keretet, de én is erélyes voltam, és én nem szerettem volna vitatkozni, éppen ezért úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a beszélgetésből.
1: És Melindát elkísérted a másnapi vallomástételre?
2: Nem tudtam elkísérni, mert az irodavezetőmet még fel kellett keresnem reggel, hogy a meghatalmazást be tudjuk nyújtani. Ezt a kora délután folyamán tudtuk megtenni elektronikusan érkeztetett módon. Ez a rendőrségre beérkezett, Melinda vallomását reggel fölvették, reggel 8 és 10 óra között. Ezt követően a semmilyen iratbetekintési joggal élni nem tudtunk, indítványtételi jogunk ugyan lenne, mi ezt másnap szerettük volna részletes körülmények feltárása után megtenni, de erre már nem volt lehetőségünk, mert arról értesítették Melindát 36 órával később, hogyha úgy gondolja, menjen be a Gödöllői járásbíróságra, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják az illetőnek az ügyét magánlagsértés miatt.
1: Ezt ki határozza meg, hogy mi miatt?
2: Az ügyészség abban a pillanatban, hogy a gyanúsítást közölnek egy büntetőeljárásban, az ügyészség lesz abszolút az ügyura.
1: Tehát a rendőrség átpasszolta az ügyészségnek, és ők magánlagsértés.
2: Nem átpasszolja, a rendőrség nyomozását az ügyészség felügyeli, és a gyanúsítást követően teljes mértékben ő uralja az ügyet.
1: De az ügyész hol ül? Ott a Gödöllői rendőrségen?
2: Azt, hogy helyileg Gödöllőn ez, hogy
1: nem csak, hogy tudom, kerül az ügyészséghez az ügy. Tehát gondolom valaki felhívja, hogy ügyész úr, itt egy ügy, és akkor 50 ezer maszkos csávó ki akarta rángatni a hölgyet, igen. Mi legyen? Magánlagsértés. Oké, köszönöm, ügyészség. Tehát, hogy ez így megy, vagy...
2: Hát, hogy így megy, pontosan azt nem tudom, nyilván van egy elektronikus rendszer, nyilván van egy személyes és egy telefonos tájékoztatás, elektronikus úton is folyamatos kapcsolattartás van, én így feltételezem, én egykori nyomozóként azt tudom mondani, hogy nálunk így volt.
1: De bocsánat, az ügyész akkor, mielőtt meghozta ezt a döntést, hogy ez magánlagsértés lesz, gondolom, hogy Melinda vallomását olvashatta, nem?
2: Nem, mert igen, olvashatta, akár olvashatta is.
1: De akár nem.
2: Fogalmam sincs, hogy a gyanúsítást mikor közölték az elkövetővel, aki ugye őrizetben volt, hiszen semmilyen iratot nem kaptunk, semmilyen információt nem kaptunk, senkitől se szóban, se írásban. Én például azt, hogy mi lett az ítélet, mi lett a döntés, egy újságírótól tudtam meg, hogy 1 év 6 hónap végrehajtandó szabadságvesztést kapott az illető, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették.
1: Magyarán gyakorlatban ez úgy néz ki, az elkövető az ugyanúgy ott lakik, szabadlábon van. Ha újra elkövet valami hasonlót, akkor lecsukják 1 év 6 hónapra, de amúgy egyébként egy szabad ember.
2: Igen.
1: Hogy
2: nem
1: lehet
2: tudjuk,
1: ez?
2: Hogy,
1: de tényleg, hogy lehet ez? Most komolyan kérdezem tőled, azt mondtad, nyomozó is voltál. Hogy lehet az 2026-ban, hogy egy férfi betör egy nő házába, lakásába, a zuhany alatt, ahol egyébként a hölgy mesztelen, nem lényegtelen tény, maszkírozva, kesztyűben, tehát ugye valamit ugye akart eltusolni, magyarán a felismerhetőségét, a nyomait, stb. Erőszakkal onnan ki akarja rángatni, nem tudjuk milyen szándékkal, és erre a magyar hatóságok, nevezzük rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságnak, tök mindegy, úgy rendezik le az ügyet, hogy ez a férfi szabadlábon van. Tök mindegy ez a felfüggesztett ítélet, hiszen a felfüggesztett ítélet az gyakorlatilag olyan, mint egy ígért pénz. Nincs. Tehát, hogy
2: az elrettentő ereje nem túl nagy.
1: Igen. Hogy ez hogy fordulhat elő? Kérdezem tőled, mint jogásztól, mint exnyomozótól, hogy ez mindig is így volt, csak mi, naív, hülyék, rádiósok, újságírók és hallgatók rácsodálkozunk erre, pedig ez a normális eljárás, vagy ebben van valami, ami nem normális?
2: Én azért el kell mondjam, hogy 2005-ben voltam nyomozó, tehát akkor nálunk egészen más állapotok uralkodtak, sokkal rendezettebb volt a rendszer. Ugye rengeteg rendőrt ismerek, és gyakorló büntetőjogászként kapcsolatban is állok a hatóságokkal, panasz hátán. Ezt tudom mondani az állomány részéről, tehát képzeljetek el egy olyan rendszert, ahol a végtelenig leterhelt rendőrök dolgoznak, sokszor méltatlan körülmények között, olyan fizetésekért, amelyek szégyenteljesek. a személyi állomány alig feltölthető, tehát azért nem védeni szeretném természetesen azt, akit nem kell védeni, de azt el kell mondani, hogy az állomány borzasztó állapotban van. Igen. Ez az egyik. A másik dolog, hogy sajnálatos módon nem vádaskodni szeretnék, inkább lamentáljunk el közösen azon, hogy lehet-e az oka ennek az a rossz gyakorlat, ami tizenakár év alatt itt kialakulhatott, hogy a statisztikai számok hogyan mutatnak, ugyanis ennek van politikai üzenete. Tehát egy kapitány a statisztikai számaival akár maradhat pozícióba, léphet följebb, vegyük ezt figyelembe, és hogyha azt akarod mondani te, mint kapitány, hogy lám kedves belügyminiszter úr, az én régiómban milyen PTNL bűncselekmények vannak, mint egy magánlagsértés, akkor lehet, hogy a belügyminiszter nem fogja megvizsgálni, hogy mi állt valójában a magánlagsértés mögött. Nem tudom, értitek-e, hogy mire akarok
1: ezzel. Én ezt teljes mértékben értem, és el is tudom képzelni, nem azt mondom, hogy ez így volt, vagy nem így volt, el is tudom képzelni, hogy bizony statisztika, mit tudom én, picit szépítgetése, kozmetikázása miatt jobban mutat egy magánlagsértés, mint egy nemi erőszak kísérlete. Ezt igen, ezt el tudom képzelni. Én értem a morális állapotát a rendőrségnek, ezt is értem. Bármilyen morális állapota van akkor is, hogyha egy ilyen történik, és ezt panaszolja nekem éjfélkor egy hölgy, és közben ott villog a kis kék izém a Skodámon, akkor is azt mondom én, mint rendőr, hogy hölgyem, hadd menjünk el önhöz, hadd nézzük meg, hogy találunk-e esetleg valamilyen nyomot, és a helyszínt hadd nézzük meg. Tehát, hogy ezt maguktól nem tették, morál ide, morál oda, ezt továbbra sem értem. Jó, itt lassan elfogy az időnk, teljesen értem, amit mondasz, gondolom, hogy ti ebben nem nyugodtok bele. Nektek nem. Mi a tervetek?
2: Megkerestem beadványommal a legfőbb ügyészt, a belügyminiszter urat és az országos rendőrfőkapitány urat.
1: Ez de most már az új belügyminisztert, ugye?
2: Így van, jó, így okay. Van. Igen, és nagyon szeretnénk sürgetni őket arra, hogy prioritásként kezeljék azt a társadalmi helyzetet, ami ezen ügycsoporton vagy ügyön keresztül is bemutatható. Tehát ezt komolyan kéne venni, mert a közbiztonság az egy olyan jogunk, amely nem korlátozható. Szóval szeretnénk, hogyha tudjuk, hogy sok fontos dolog van, de most úgy döntöttünk Melindával, főleg az ő döntése, hiszen én nem involválódtam ilyen súlyosan az ügyben, mint ő trauma szempontjából, hogy mi akkor kinyitnánk ezt a darásfészket, és akkor mi nem állunk meg itt, és egy széleskörű társadalmi párbeszédet szeretnénk kezdeményezni. Ugye nagyon sok csoport alakult már a környékünkön, és terjed ez az információ is, és szeretnénk, hogyha mindenki beszélne erről, és nyomatékot adnánk annak, hogy ez nincs így rendjén, ahogy most van, és ezt prioritásként kell kezelni. Szóval nem fogunk itt leállni, minden jogi eszközt, minden mást, amit csak lehet, be fogunk vetni törvényesen annak érdekében, hogy elkezdődjön végre a változás, mert ez így nem lesz jó. Úgyhogy itt tartunk, és nagyon hálás vagyok én is, hogy teret engedtetek ennek a sajnálatos esetnek, mert enélkül nem fog menni.
1: István, azért, mert teljesen együtt érzünk veletek, tehát főleg Melindával. Tehát én ma nem lennék Melinda. Én nem mennék haza, és feküdnék le ott abban a házban, abban az ágyban, nyugodtan, amikor tudom, hogy sajnos három utcával odébb ott van az a csávó szabadon.
2: Senki nem tudja azt garantálni jelen pillanatban, hogy Melindát milyen sérelem érheti akár az ő részéről a következő időszakban. Nem volt Elmer Rossi igazságügyi szakértő kirendelve tudomásom szerint. Ugye az szörnyű, hogy én fél információkból kell tájékozódjak, mert semmilyen adatom, igen, papírom, iratom nincs. Fogalmam sincs, hogy milyen nyomozati cselekmények történtek, ha történtek egyáltalán. De természetesen ez nem lesz ennyiben hagyva. És Melindának semmilyen védelmet nem tudunk jelen pillanatban biztosítani, azon kívül, hogy a családja felváltva tartózkodik a közelébe, de így nem lehet létezni. Tehát ez egy nonsens állapot.
1: Teljesen igazad van. István, köszönjük szépen Melindának is, mondd meg még egyszer, hogy nagyon köszönjük, és bármilyen fejlemény van, keres bennünket, és akkor újra teret adunk neki.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen, doktor. Ince István ügyvéd. Szia, szia. Szia, gyerekek. Nincs mit hozzáfűznöm. Na.
3: Itt élünk, nem? Itt. Ez van.
1: Elképesztő.
3: Nagyon durva.
1: Elképesztő, de ezért jó, hogy akkor ilyen esetekről mi is be tudunk számolni tényleg országos szinten, mert hát ha valami megmozdul. Egyébként ők mondták, hogy nem nyugszanak, tehát ők más, igen, médiumhoz is fordulnak, mert ez olyan szinten felháborító, ez a hozzáállás. Tehát tényleg, hogyha most a magyar hatóságok szerint történne minden, akkor ez a hölgy menjen haza nyugodtan, feküdjön le nyugodtan minden nap, ez a férfi, az elkövető, szintén menjen haza nyugodtan, járjon, keljen,

0: Ez lesz a témánk, mert Bíró Lajos, a nagy magyar gasztronómus adott egy hosszú-hosszú interjút, és valahogy minden újság ezt emelte ki, hogy az előző rendszerben milyen módon vertek át bennünket, vendégeket, a vendéglátósok, és aztán itt volt a legenda, hogy hogy csináltak sertéshúsból borjúhús, és az összes többi. És gondoltuk, hogy most Bíró Lajos ezzel nem zaklatjuk, hogy még egyszer mondja el, viszont itt van Kovács Lázár séf barátunk, aki ugye egy menő séf, egy jó srác, és az előző rendszerben kapta a gasztronómiai kiképzését.
1: És ugye ezek a félelmek azért még mindig benne vannak az emberben, nem? Azért még mindig jól megnézed a helyeket, hova mész be, és az étlapot is, hogy biztos, hogy mindent megrendelhetsz.
0: Balatonon nem kérsz bolonyait. Tehát bolonyait azt a Gianninál kérsz.
1: Ezt ha mész nyaralni, a pólódra is felirathatod.
0: Balatonon nem kérsz bolonyait. Ennyi. Na jó, de Lázárt felhívjuk, mert nyilvánvalóan ma már azért teljesen más a helyzet, de a régi rendszerben is főzött, vagy főzettek vele, vagy én nem tudom pontosan, hogy de az összes ilyen trükköt, csalást ismeri, és azért azt is beszéljük meg, hogy van-e ma 2026-ban rettegni valónk, ha bemegyünk egy étterembe.
2: Lesz miről beszélni.
0: Szerintem is. Hívjuk Kovács Lázár séfet a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlista.

0: felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős

0: Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
2: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Otemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
5: Újraindulnak a vasúti fejlesztések a Balaton felé. Franciaország a legjobb 4 között a VB-n. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasút fejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek 2 megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak. Később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NIBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
6: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
5: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek tegnap hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Franciaország már Páholyból figyelheti a folytatást. A francia válogatott meggyőző játékkal jutott be a VB elődöntőbe, miután 2-0-ra legyőzte a marokkói csapatot tegnap Bostonban. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A folytatásban időjárás jelentés. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor, esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személy autóval van és Budapest felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Olvasható az útinform.hu-n. Közben erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópályán Mogyorod térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 13 perc van, jó reggelt újra. Hát, barátaink, kezdjük el ezt az órát. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Itt van Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És itt van Anett.
3: Azért jó reggelt.
0: Sóhajtozok itt, mert nagyon nehéz az egyik témából kilépni, és teljesen más hangulatba átkerülni egy másikban, hogy az egész órát beterítette ez a Melinda ügy, de egyébként szerintem nagyon jól tettük, rengeteg vélemény van ezzel kapcsolatban. Ezeket most nem fogom egyenként felolvasni. Viszont itt van egy másik téma, ez talán egy picit vidámabb lesz, bár akkor ez nem volt vidám. Elmondom, miről van szó. Bíró Lajos neve, gondolom sokaknak ismerős, ő a magyar gasztronómia egy igazán ikonikus alakja, ő dolgozott valaha a Volga szállóban, ez a szálló sem létezik már, aztán 1975-től, ezt nem is tudtam róla, az amerikai nagykövetség séfje volt, aztán a Vörös Sárkány séfje, tulajdonos volt a Múzeum Kávéházban, a Bokbisztróban, volt étterme Kopenhágában, Balatonon, Hold utcai, Fény utcai piac, de tényleg ő mindent tudom a gasztronómiára, nagyon-nagyon nagy szakember. És most adott egy hosszú interjú, több mint egy órásat, és minden újság egy valamit emelt ki ebből az interjúból, hogy a 80-as években milyen módszerekkel ügyeskedtek, és verték át a vendégeket a vendéglátók. És akkor ez lehet mennyiség, ez lehet alapanyag csalás, ez minden.
2: És persze, hogy ráugrottak, mert ez a félelem még a mai napig is bennünk van, nem? Tehát jól megnézzük, hogy főleg, hogyha idegen környéken járunk, hogy hová fogunk beülni.
0: Igen, Gyuri, te például nem éltél abban a rendszerben, igen. Hogy bennem ott van, igen, mert én azt akkor megtapasztaltam, de hát ti nem.
1: Mi nem éltünk abban a rendszerben.
0: És mégis ott a félelem.
1: Mert hallottunk róla, de igen. Senki nem igazolta be.
0: Szerintem egyszerűen érzitek, mert a magyar egy ügyeskedő. És akkor ez lehet gasztronómia, ez lehet kertészet, ez lehet autószerelés,
1: ez bármi, eszembe.
0: Tehát a magyar ügyeskedő, és ezért vagytok ti ilyenek.
2: Persze, mert ismerjük annyira, igen, ahogy te is mondod, hogy ha előző nap megmarad egy csomó kaja, hát biztos, hogy megfordul a fejében az, hogy lehet abból másnap valami új kaját csinálni.
0: Így van, és ha leeresztesz egy motorolajat egy Volvo-ból, akkor az holnap még jó lesz a Toyota-ba, amit majd a hölgy hoz be.
2: Pontosan, ez átjárja az országot, igen.
0: Így van, és ezért vagytok ti ilyenek, hogy bizalmatlanok vagytok a gasztronómiába, és ezért törekszik minden magyar ember arra, hogy gazdag legyen, hogy legalább jó étteremben tudjon enni, ott nem verik át.
3: Reméljük, hogy nem vernek át.
2: Reméljük, de lehet, igen. Hogy az a legnagyobb.
0: Ott biztos, hogy nem vernek át. Hát ami mi járunk, abban az olaszban nem vernek át.
1: Hát, szerintem ott nem vernek át, mert hogy minden étel frissen készül. Igen. Tehát nincs az a probléma, hogy holnap mi marad meg.
0: Na jó, szóval Bíró Lajos elmondta ebben az interjúban, hogy ugye a szociban azt mondták, hogy 30 év lemaradásban vagyok a nyugattól. De majd utolérjük őket. De ez a 30 év, ez még most is fennáll, állítja.
2: Sőt, 45 is lett belőle.
0: És ez most nem az élet minden területére, most a gasztronómiáról beszélünk. Szóval valami érdekes volt. A lényeg az, hogy visszatérve a szocializmusra, a gasztronómia tényleg silány volt és minősíthetetlen, és én erre tényleg emlékszem. És most az, hogy valamilyen sertés cuccból csináltak borjúbécsit, meg, és hogy ilyen-olyan trükkökkel, szóval a lényeg az, hogy mindenféle volt, nektek volt-e olyan étteremben, csak hogy beszéljünk erről, amikor azt éreztétek, hogy itt valami nem stimmel. Tehát a kajával itt valami nem.
1: Én rendszeresen ugye rántott húst eszek, kivéve ebbe az olasz étteremben, mert ott nincs. De én nagyjából mindenhol rántott húst eszek. És én mindenhol borjúbécsit kérek. És
0: nem azt kapsz.
1: És nem azt kapom. Nem aha. Mindig azt kapom.
2: És amikor megkülönbözheted egy ízről, és leérzed,
1: hát
2: hogy...
1: Ugye, mert
0: hát látványról is.
1: Aha. Látványról is, és ízről is. És ugye hát nyilván a színéről is. Tehát, hogy a borjúnak és a sertésnek más a színe. Tehát, hogy én a rántott húsnál mindig tudom, hogy valami nem oké, de elgondolkodom rajta, de nem szólok, mert végül megeszem. De szerintem ott még játszanak ezzel.
0: Érdekes, hogy én ritkán megyek olyan étterembe, ahol van félnivaló. De nyilván véletlenül hozzá így a sors, de amit mutka metróban bevásárolt. És a metróról azt kell tudni, hogy ott rengeteg vendéglátós vásárol, persze. És ilyen óriási nagy kocsikkal tolják ki az élelmiszert, és hogy ránézel erre a megrakott kocsira, abból látod is, hogy nagyjából milyen kifőzdéje van, vagy étterme van, vagy ilyesmi. Amit látok, és ez most tényleg igaz, hogy mindenből a legsilányabbat veszik. Tehát a paradicsompüréből, a lisztből, a nem tudom, ha ketchup mustár vagy ilyesmi, abból is a legolcsóbb szart veszik, és abból tonna számra. Tehát, hogy eleve ő úgy készül, mint vendéglátós, hogy neked a legolcsóbb alapanyagból készítsen valamit.
2: Na hát itt valamit. A mentalitás, amiről igen. Beszéltünk egy 5 perccel ezelőtt. Pontosan ez az, amitől még mindig félünk. És én úgy vagyok akár a Balatonparton, akár bárhol, hogyha meglátok egy éttermet, és látom, hogy a frissen sültől a pizzán át a giroszig minden van az étlapon, na oda nem ülök be, az biztos. Tehát ott valami tuti, hogy nem fog stimmelni.
0: Hát igen, szóval nagyon-nagyon nehéz jól választani a megfelelő étteremben. Tehát én már rég lemondtam arról, hogy Budapestet, ha elhagyom, kérjek lazacot mondjuk. Tehát nem azért, mert Budapest egy nagy tengerparti város, tehát hogy nem ezért, de mert
1: nem
0: tehát, hogyha olyan helyen vagyok, egy csárdában vagyok, akkor tudom, hogy a legjobb, ha azt kérem, amit mindenki eszik.
2: Nem, mondjuk Győrben nem ennél egy jó tengergyümölcse és tésztát?
0: Biztos, hogy nem. Győrben nem ennék tengergyümölcse és tésztát. Pontosan tudom, ismerem azt a fagyasztott tengergyümölcse zacskót, amiben nagyrészt ilyen tintahal kockák vannak, ez a mini fekete kagyló és ez a surimi, ez a rákhúsnak álcázott valami, és minden ízetlen. És ezt felöntik valami tejszínnel, oda a rég lefőzött tésztával, és akkor tessék, ne neked tengergyümölcseit.
2: Biztos, hogy kapnál egy narancskarikát a tetejére.
0: Az biztos, Győrben tuti.
2: Tudom.
1: Mennyit éttermes, most elmondta, hogy mit csinál, és hogy magára ismer, nem?
0: Tehát, hát gondolom
1: most,
0: én.
1: Képzeld el, hogy most ott hallgatják ezt, és mi tényleg így szoktuk csinálni.
0: Nem, rohadt bocskor, ezt mondja. Nem azt, hogy mi tényleg így szoktuk
2: és
0: csinálni.
2: És közben a másik megszeli a narancskarikákat éppen a mai kajára.
0: És akkor megszórja ilyen száraz petrezselyemmel a tányér szélét, és ott van ez a borzalom. Nem. Szóval, van-e olyan, amit így biztosan nem kértek étteremben?
1: Hát én például a hortobágyit.
0: A régi sztorik miatt?
1: Azért, mert hogy ugye azt halljuk róla, hogy ez egy teljesen ilyen nyesedék, meg csont, vagy bármit összedarálnak, vagy összepépelnek, és akkor az egy ilyen teljesen maradék étel.
2: Hát ilyen tud lenni a bolognai. Az csak maximum olasz étteremben, ami olyan, hogy tényleg elhiszed róla, hogy frankó, de ilyen mit tudom én, ilyen kifőzde jellegű helyeken, vagy ilyenek bolognai tuti nem kérek.
0: Tehát Akalitól Keszthelyig eszel bolognait?
2: No bolognai, no.
0: Akalitól Fonyódig eszel bolognait?
2: No.
0: Tehát se északi, se déli part.
2: Semmelyik parton nem eszem. Sőt, egyébként az a másik szabályom, hogyha van gyrosz, és egyébként nem pörög ott a nyárson, hanem úgy van gyrosz, hogy ő hátul bemegy az étterem részbe, vagy oda a konyha részbe, és akkor ott valamiből csinál neked gyroszt, na azt sem kérek. Tehát, hogy az tuti, ez a kamu gyrosz, az nem kell.
0: Érdekes, hogy egyébként én nemrég voltam egy jobb étteremben, és kértem egy ribeye steaket. Csak most az átverésről, vagy hogy átverése, ezt akarom tőletek megkérdezni. Kértem egy ribeye steaket, és az furcsa volt, hogy a hölgy felvette a rendelést, és elment, hogy jó. És amikor legközelebb jött, és mondom, meg se kérdezi, nem érdekli, hogy milyenre kérem a steaket?
1: De persze.
2: Majd én tudom, milyenre kéri maga.
0: és várjál, és akkor kijött, és akkor elmondtam, milyenre kérem a steaket, mondom, milyen médiumra erre. És erre kijött egy ilyen 80 millis Vagy nem 80 millis, de hogy is. Tehát ilyen 9-10 millis, 1 centi vastag ribeye steak. Uh-huh. Na most egy ribeye steak, az én ugye nem kell mondani, meg nincs ráírva az étlapra, de az legalább egy ilyen 3 centi vastag.
2: Hát valószínűleg igen, azt a 2 centit, ami már nagyon átsült, azt levágták róla.
0: Ezt akarom mondani, hogy a 3 centis ribeye-t ketté vágták, és eladnak még egy ribeye-t belőle.
2: Azt a mindenit.
0: Egy emelt szintű étteremben. És nem mondom a nevét, és ennek megfelelően nem is volt nyilván átsült, mint az állat, mert ugye tök vékony volt, tehát nem kell folytatnom a történetet.
2: És kérdezed, hogy átverése?
0: Igen, ez átverése.
1: Ez szerintem átverés.
2: Maximális.
0: Nem tudom, beszéljük meg Lázár Séffel, mert ugye nincs odaírva, hogy hány gram, egy steaktől mi várható el, meg mindent egyébként ezekkel a vélt és valós átverésekkel az étteremben, a szociban főleg, az nagyon érdekel, tehát ott mi volt, végül is túléltük valahogy, mert ő akkor dolgozott, akkor képezték őt ki. Itt van velünk a vonalban Kovács Lázár Séf. Szia! Lázár, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok! Szia Évi, szia Kávos, szia Gyuri,
0: Hello!
4: Sziasztok! Hát kicsit úgy vagyok, hogy azt hittem már, hogy elfelejtettétek, hogy itt vagyok a
0: vonalban. Nem, most jössz, hát így, most, jó, a színpad a tiéd.
4: De iszom szavaitokat, kicsit úgy érzem magam, mint Mbappé a 11-es előtt, hogy annyi volt az előkészület, hogy most elfelejtettem, mit akartam mondani.
0: Na, de nem baj, én kérdezek, először is várjál, Lázár, te ugye a kiképzésedet a szociban kaptad még.
4: Igen.
0: Mesélj, ez milyen volt az a suli, hogy bementél, ott voltak a brokkolik a recepción, a friss répák, a marhahúsok tárolva a hidegkamrában, és akkor ott fölvetétek a séfköpenyt, fölmentetek főzni, volt a Thermomix és a szuvitkát, tehát mesélj.
4: Nem, azért ennyire nem volt. Egyébként az a vendéglátás egyik fénykora volt, bármilyen hihetetlen, de amikor én tanuló voltam, akkor nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, és nagyon sok mindent meg tudtak mutatni, olyan tippeket, trükköket, praktikákat, fortélyokat, ami nem feltétlen rossz, hanem kimondottan jó dolgok, ami az igazi szakmához, a serpenyőben való ételkészítéshez kapcsolódik. mondom ezt azért, mert akkor még nem voltak, ahogy te is mondtad, ilyen Thermomix, meg különböző szuvitkádak, meg különböző hőfokmérők, meg speciális technológiák. Szóval akkor tényleg sokkal jobban kellett tudni főzni, vagy megtanulni főzni, mert nem voltak ott a gépek. Tehát egy széket, maradjunk a ribájnál, megsütni sokkal nehezebb volt, ahhoz tapasztalat kell, meg idő, hogy rájöjj, hogy hogyan is kell ezt elsajátítani. Hát most beteszel egy makhőmérőt, és akkor biztos, hogy tutira tudsz menni, bár hogy hallom, nem mindenhol.
0: Na de most igen, hát például ez, hogy felére vágják vastagságban a ribát, mint az elvárt, ugye nincs leírva sehol, de mégis egy ribája, az mégiscsak egy 3 centi legalább.
4: Jó, de hogyha egy jó ribájt akarsz enni, és mondjuk Spanyolországban egy tengerparti helyen eszel egy faszén felett készített ribájt, azt úgy, ahogy mondtad, ez legalább 3 centi vastag, de biztos, hogy a magyarok 90%-a visszaküldeni, hogy el nincsen jó megsütve, mert szinte nyersen eszik. De hogy abban egyébként van húsíz, az a hús úgy puha, azt meg kell tenni, szóval...
0: Na jó, hát ez a 30 év, amiről beszélt Bíró Lajos is, tehát tényleg. Na de, Lázár, beszéljünk már erről ezekről a trükkökről.
4: Jó, mondom.
0: De mondja te, így van.
4: Bíró Lajos séf úr, visszatérve csak egy kicsit, hogy azért az interjú, nem láttam, nem hallottam, nem olvastam az interjút, de meg kéne kérdezni, hogy ez az interjú mikor készült, mert hát tisztelem a séf urat, minden tisztelem, de nem tudom, hogy ez délelőtt készült, vagy délután vele az interjú, mert ez nem mindegy, azért nála.
0: Szóval, jaj, ne! Ne, ez mondjuk, hogy mostanában készült.
4: Nem mostanában. Na szóval, hogy kicsit azért, ha komolyra veszik a szót, akkor ez a úgymond hamisítás, amiről ti is beszéltek, hogy átvágják a vendéget, azért ez erre elég hosszan vagy végre vissza kell menni, mert ugye régen, amikor én tanuló voltam, meg akkor is voltak egyes alapanyagok, amik nem voltak kaphatók, vagy éppen nem érkeztek meg. Tehát, hogy hiányzottak, vagy hiányoztak a beszállítóktól, és akkor jött a helyettesítés.
0: Például a borjú.
4: De hát nem csak borjú, mondjuk van egy olyan étel is volt az étlapon régen, hogy hamis gulyás leves. Hát eleve már elismeri a készítője.
0: Jaj, ne! Te véded itt a mondér becsületét.
4: De nem, ez tényleg hamis gulyás, tehát ez egy olcsóbb étel volt, sertésből készült, de attól még ugyanolyan finom volt, csak fel lett hívva figyelem arra, hogy hoho, ez nem sertésből, hanem, vagy nem marhából, hanem sertésből készült. Aztán jött ugye ez, amit tudom, hogy a sertést is vadasan készítették, mert az úgy olcsóbb volt, hogy éppen nem volt marha felsár hozzá. Aztán meg van ez az új a verzió, amikor az van kiírva az étlapra, hogy mondjuk borjú bécsi újra gondolva sertésből.
0: Igen, de most mind olyan esetet említettél, ahol azért becsületesen odaírja mellé, és a vendég ezt tudhatja. De hát ugye rengetegszer tapasztaltuk, hogy borjú bécsi, én emlékszem el, aztán az tényleg nem borjú volt már, amennyire én meg tudtam állapítani. És szóval én azt gondolom, hogy a büdzsé és az alapanyag, és a büdzsé és az igény azért ez egy nagy ellentmondás lehetett régen a konyhában.
4: Igen, csak hogy ez miből táplálkozik, honnan jött ez a kreativitás szüksége, onnan, hogy régen nem voltak alapanyagok, amiket helyettesíteni kellett, és ez nagyon jól megtanulta a magyar séf, vagy hogy mondjam, hogy hogyan lehet helyettesíteni, de jó értelemben. Aztán ez átment egy ilyenbe, hogy ez a tudás átalakult egy ilyenné, de szerintem ma már ez nem jellemző, és én szívből mondom nektek, hogy nyugodtan egyetek a Balatonnál bolonyait.
0: Biztos nem.
4: Jól.
0: És felszólítok mindenkit, hogy saját érdekében megyen bolonyait.
2: Azért labdázás közben a vízben nem jön jól a fosika. Tehát, hogy az nem.
0: Nem biztos, hogy fosika, Gyuri. De az lehet, hogy tegnap pont a Lacika hagyta ott a virslis reggelébe, és bekerült a darálóba, amiben még volt egy kis pörkölt még, meg a töltött káposztába, és minden és utána a nagy paradicsommal. Tehát, hogy nem romlik el a hasad, vagy hogy mi van, Lázár, mi van?
4: Ennyire nem szörnyű a helyzet. Nem, egyen mindenki bolonyait nyugodtan.
0: Ne! Ezt most ne csináljuk, Lázár, kérlek!
4: De mindegy. Hát jó, én azért kiállok a balatoni séfek mellett. Jó, vannak jó helyek, vannak jó bolonyai. Ott van például az a harmadik is ott van. Az, aki meg...
0: Jó, nem úszod meg. Figyelj!
4: Most én visszamentem a történelembe, szabad ne feled, és elővettem a Dobosszé 1801-ben írodott magyar-francia szakáskönyvét, amiben már eleve bele van írva, hogy hogyan készítsünk marhából vagy sertésből borjút, hogyan pátoljuk a bélszint, hogy vad ízesítést kapjon. Tehát ezek már ott vannak, és szakmailag le vannak.
0: Ki írta ezt?
4: Dobosszi József. Hát
0: aki a tortát is, tudom, de hát akkor ő egy csaló.
4: Nem csaló, nem, hanem ezeket a kísérleteit, meg ezeket a fogásokat, hiszen nem minden, nem mindig van vad ott rendelkezés.
0: Akkor nem csinálok vadat, hát ez a lényeg, nem rakom ki az étlapra, nincs vad, nincs vad, de te csinálsz vadat, meg Dobosszé József is.
4: De ő nem úgy adja el, hogy vad, hanem például, mit tudom én, ez ott van a praktikák között, hogy itt vannak ilyenek, hogy várjál. Mézet eltartani, írós vajat, igen, hogyan kell készíteni. Zsírt az avasodástól megőrizni, nem azt akartam, várjam, hogy eltűntettem. Készítésem, ez egy szakácskönyv. Ja, itt van, mert erre gyöngyszemre rátaláltam. A villás reggeli felszolgálásáról. Felolvashatom egy
0: gyöngyszem? Persze.
4: A villás reggelit 12 vagy 1 órakor szokás adni. Ha lehet szép tarka terítőn, és általában csak könnyű, hirtelen készült hideg vagy meleg fogásokból. A borokat is kevesebbet, és kevesebb fajtát szolgálunk föl. Na, szóval, hogy ilyen szösszenetek, tehát, hogy a villás reggelire nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy 12 és 1 körül kell felszolgálni, vagy fogyasztani. Az a villás reggel.
0: Az, ami ma a brunch?
4: Igen, de hogy...
0: Igen, hát de mindegy, jó, értem, de figyelj, beszéljünk a realitásról. Tehát most Dobosszé Józsefet, én egyébként most nemrég Gundelnek a könyvét olvastam, hihetetlen dolgok vannak, de ott nem trükkök vannak, hanem valódi fortélyok. De visszatérve, mondjuk tegyük fel, Lázár, mondjuk ott vagy az étteremben, kíváncsi vagyok a kreativitásodra, szakács vagy egy étteremben, bejön 8 fő, és akarnak enni gulyáslevest. Viszont neked már csak 2 adagod van, mert ugye elvitték. Ja. De 8 fő gulyáslevest akar. Mit csinálsz? Van 15 perced, old meg.
4: Hát azt mondom, hogy nincs gulyáslevest. De nem, ezeket nem kell megoldani. Hát akkor olyan, hogy régen ez valóban így volt, hogy fölhúzták vízzel, vagy nem is tudom, tettek bele delikátot, vagy nem tudom.
0: Én nem pont így csináltam volna. Víz és delikát.
1: Tegnap ezt mondtad. Ugyanezt mondtad.
4: Jó, hát igen, és akkor Petra Zselyen. De nem, hát...
1: És ezt is mondtad.
4: A végén. Szóval meg kell, hogy mondjam, hogy ma már azért ezeknek az esélye nagyon kicsi, illetve most már tényleg, aki már ezt csinálja, és mindig csinálja, ez tényleg nagyon szánalmas szakács, vagy hogy tehát tényleg, és az sem igaz, hagyd vigyem a metrót is, hogy azért nem tudom, te melyik metróba jársz, de...
0: Budaörs!
4: Az a hárja, ez pont arról híres, hogy tényleg ott annyi jófajta minőségi cucc van.
0: Hát van, hát ez nagyon, nagyon jó, hát nem a metrót szittam, haló, hanem akik sorbálnak a pénztárnál, és látom, hogy viszik le Balatonra a cuccokat.
4: Ja, igen, na jó, de én csak azt mondom, hogy ott van, mit tudom én, azt mondtad, a gyengébb minőségi, mit tudom én, sertéshús. Ott van a jobb minőségi sertéshús, de hát majdnem ugyanaz az ára. Szóval, hogy igazából nem értem, hogy nem néznek szét, vagy nem tudom.
0: És a ketchup, meg a tészta, hát abból is tényleg a legalacsonyabbat viszik.
4: Hát azt nem tudom, ezt így nem látom, de hát oda ne menjünk.
0: Nem, érted, a metró az tök jó, nem, azért járok, mert tök jó, hanem amit visznek onnan. Hát ott is azért, na mindegy. Jó, látom, hogy itt most nem értünk egyet. Figyelj, mi van itt ugye azért leveses és főzelékes ország is vagyunk, és mondjuk 50 adag zöldborsó főzeléket, Lázár, hány adagra lehet felhúzni?
4: A 100. Na jó, tehát ugye az is sokat számít, hogy mennyi lesz egy adag? Hát meg 2 adagot is ki tudsz adni 4-be.
0: Igen, de azért lisztelt cukorral, sóval még tudok egy picit és vízzel nyújtani a zöldborsó főzeléken.
4: Hát persze, meg ott van még a keményítő is. De,
0: igen.
4: De azért azt meglátjuk, hogy viszont, hogyha tényleg arról van szó, hogy van 2 adag zöldborsó főzelék, és abból otthon mondjuk a gyerekeknek 4-et akarsz csinálni, és nem akarod átverni őket, akkor fogsz egy turmixot, és a felét leturmixolod, vagy beleteszed a merülő turmixot, és összeturmixolsz, mit tudom én, fél adagnyi zöldborsó főzeléket, és az úgy be is zöldíti, krémesíti, és a pici vizet hozzáteszel, akkor még egyébként jó ízű is lesz, mert sokkal több borsó ízt tudsz kinyelni az összezarált borsókból, de megmaradnak a borsószemek is, ugye ott a másik fele. és akkor így, úgymond, akkor ez egy jó technika arra, de...
0: Én szoktam én zöldborsó leves csinálni. Gyuri, te elmondtad a Lázárnak, hogy mi a téma ma?
2: Persze.
0: Hogy, hogy nem gyerekpapit kell készítenünk közösen, hanem, hanem hogy hogy vertek át.
2: Jó, tudod, hogy a Lázár hajóját, amerre viszi a szél, olyan?
4: Én tanultam ilyeneket, jó, akkor mondok ilyeneket. Én is csináltam sertészűzből borjúst. De egyébként finoman volt, mint a bori.
0: Mert szűzből csináltad, tehát nem ütöttek a körmöd rá, miért nem karajból csináltad?
4: Nem én találtam ki, hát így kellett csinálnom.
0: De szűz az drága?
4: Igen, de én nem szűzből csináltam, hanem karajból.
0: Ja, most már most bevallod, mi?
4: De nem, akkor kellett. Hát engem hát én azt hittem, hogy jó, tanulok, aztán később jöttem rá, hogy hát ez nem is így van. De viszont nagyon jó volt az íze, mert ugye a karaj, a hosszú karaj a szaftosabb végét kell erre használni, az tényleg nagyon jó szerkezetű, és ugye a fokhagymát le kell préselni, és zsíros tejbe áztatni egy napig, majd leszűrni, és ezt követően kell belehelyezni a kloffolt húst, aminek a vastagsága legalább jó újnyi kell, hogy legyen, vagy kicsit nagyobb, és akkor tényleg egy nagyon szaftos és jó állagú hús lesz. Nyilván nem vetekszik a borjúval, de ha így megcsinálod, nagyon nehéz
0: rájönni.
4: Különbséget tenni, még az Évi se tudna, pedig ő feketeöves rántott hús elő. Szóval szerintem... akkor nagyon, nagyon nehéz lenne, mert akkor a fokhagyma is kicsit tompul, szóval, hogy és nagyon jó a hús. Jó.
0: Szerintem én most már komolyan azt mondom, hogy szerintem a legőszintébb kaja a hek. Annak látod, hogy milyen van ott, a feje nincs, az nincs is mérve. Ha valami hiányzik a hekből, azt látod? Meg a szopós malac. Az a kettő. Valami hiányzik a szopós malacból, látod, nem?
1: Hát látod, persze.
0: Ja.
4: Azt látod, jó, de hát amúgy is ma már nincs hamisítás annyi, mert már lehet, hogy az olcsóbb élelmiszereket veszik egyesek, ugye? Nem mondanék nevet, de abból csak szar lesz. Tehát, hogy akkor nem jön vissza a vendég.
0: Igen. Nem, teljesen igazad, de ebben én is egyetértek, hogy én azt gondolom, ma már ilyen jellegűek nincsenek. Tehát van jobb minőség étterem, kevésbé jobb minőség étterem, de ilyen jellegű csalások, mint régen voltak, nincsenek.
4: Itt van a szervízi kötelező 12-15%, valaki 15-öt is kér. Hát abba belefér.
0: De férjen már bele, így van. Lázár, nagyon-nagyon szépen köszönjük, ölelünk, keresünk máskor is, ha nem haragszol.
4: Nem, megtiszteltek és várlak titeket a P7 kávézomba egy jó pizzára.
0: Mesélj, hol van? Hol vagy?
4: Hát a Normafán, nem tudjátok.
0: De senki nem mondta.
4: A klubba. Hát azért, Gyuri, azért beszélj velük, tényleg. Jó, olyan mondom.
2: Rá fogok nézni a körmükre, Lázár.
0: De miért nem megyünk? Normafánál ott vagy? De ott vagy te is?
4: Igen, ott vagyok én, hát én sütöm a pizzát.
0: Hát menjünk most el adás után.
4: Gyerekek. És jó. Egy jó bolonyai ma az lesz, ha gyerekek.
0: Jaj, ezért védted a bolonyait. Nem menjünk el adás után?
2: Menjünk, benne vagyok.
0: Lázár, ott vagy ma?
4: Ott vagyok, hát nem, mert ez nem reklám volt.
0: Semmi. És azért nem hörgök, mert az NMHI átalakul és nem figyel.
2: Meg ezt lekajáljuk délután.
0: Ezt nem hiszem. Jaj, meg ezt így van, ezt le is kajáljuk. Lázárom.
4: Bocsi, van egy jó sztékem is, most tényleg olyan, bár a metróba vettem, de ez drágám. Jó?
0: Hát ezt nem hiszem.
4: Hát ezt megszítom neked, hatén mondom. Jó?
0: Szia Lázár, szia!
4: Jó, kaja fizetős, a pia ingyen van. Sziasztok, hello.
0: Ez kész az a csávó.
2: Nem tudta, hogy ezzel rosszabbul jár, ha pia ingyen van.
0: Kaja fizetős, pia ingyen van, ezt mondtam?
2: Ez. De hát ezekünk így fekszik.
0: De nekünk fordítva kéne most.
2: Igen.
0: Autóval vagyunk.
2: Ó, basszus. Hát már aki.
0: Hívj már vissza. Jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinktól azt, hogy mostanában... mi az, amit ilyen trükközős éttermet... hogy fogalmazzak? Tehát, hogy
1: hát átverve érezted magad, az igen. Nem jó? Ment, hogy...
0: Igen, valami ilyen trükköző, most nem úgy vagy átverve, hogy drága volt, vagy kicsi volt az adag, hanem amikor érezted, hogy a kajával valami trükköznek, és ezért érezted magad átverve. Ha volt ilyen mostanában, ezt írd meg 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
16: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
15: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
16: Tökéletes!
15: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
17: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
18: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
17: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
20: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Változékony időnk lesz ma is és a hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átláthatóbbá tenni az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek kijavításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött. Ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztet. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kressz nem tiltja. Életveszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyerekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ír a vezetékhez. Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese rádiónak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
1: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
23: Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
21: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így például az M3-as autópályán Mogyorod térségében, valamint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben is szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapest felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Egyébként nem jobb a helyzet az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Vezessenek figyelmesen!
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát gyerekek, jönnek ám a különböző étkek. Most csak egy párat fogok fölolvasni, mert szeretnénk most már végre egy hangcsapdát is játszani. De az nem mostanában volt, hanem kb. 20 évvel ezelőtt egy tiszaparti étteremben egész süllőt rendeltünk, és márnát hozta ki helyette. Persze süllő árban akarták felszámolni, nem sikerült bennünket átverni, a szomszéd asztalnál lévőket, igen, imi.
2: Na, hát ezek a kis hamisítások, amiről beszéltünk, igen.
1: Hát a süllőt észreveszünk alakjáról, nem?
3: Nem, ne nézzél, azt se tudom, hogy néz ki
1: sem a süllő, nem sem a halat.
3: Márna. Én igazából a cápát és a delfin tudom megkülönböztetni.
1: Nem, nagy különbség.
2: Nem, az nehéz. Hekket a lazactól talán azt lehet maga biztosan.
3: Hekket a lazactól.
1: Sziasztok, Lázár Séf picit burkolt beszólása talán erős volt, de attól eltekintve legjobb riport volt ever. Mindig is csíptem, de ez pazar volt. Igen, mi is éveztük amúgy. Sziasztok, hamburgert vettünk az öcsémmel, és olasz felvágott volt a hamburger hús benne. Csak néztünk, jó a műsor.
2: Azt meg hogyan?
1: Hát valószínűleg egybe vette a vendéglátós, és gondolom, hogy egy ilyen picit vastagabbat vágott le, és kisütötte.
2: A magyar léber kéze.
1: Igen.
2: Szép.
1: Megsütötte a két oldalát, és ez a hambi. Gondolom, jól bekecsapozta, hogy majonézezte.
3: De visszadobtam volna. De így. Ahogy odaadja, tudod, így ilyen kásás mozdulata.
2: Igen, így a felső étlapon, a mögötte levő nagy étlapon itt plattyanjon, ahogy dobod.
3: Nem, az embernek.
1: Igen, nagyon nehéz, amikor mit csinálsz. Éhes vagy, utcán állsz, közé, vagy odébb sétáltál már, beleharaptál. Hát, hogy bizonyítod, ez mi?
3: Hát de egy olasz felvágottat a hamburger hússal.
1: Hát valószínűleg beazonosította, de gondolom, hogy más meg nem azonosítja be.
2: Hmm. Simán lehet, hogy megeszi.
1: Igen. Jó, Varga Béles, bárhol eszem szar hosszú évek óta. Amúgy szinte minden mindenhol. Még azt mondták ismerősök, hogyha ahogy öregszem, változik az ízlésem. Lost, csak csalnak, lopnak, hazudnak. De elég indulatos.
2: Kemény. Varga Béles megkeményítette az életét.
1: Sziasztok, rendeltünk 4 adag halászlevet. Egy adagjuk volt, amit felhígítottak vízzel, 4 adagnyira visszaküldtük. Hát ez tud lenni, ez, amit próbáltuk, hogy a gulyáslevessel Lázár úrral. Egy budapesti csárdában voltam fellépő, az öltöző mellett vettem észre, hogy hegyekben állnak az Aró márkájú konzervhalászlevek. Ezeket kicsit felturbozva szolgáltak fel nem kevés pénzért halászlevet a vendégeknek, csak megerősített abban, hogy mindent ott kell enni, ahová az adott étel való. Tengerit a tengernél, stb. Királyok vagytok. Igen. És még egy, Balatonon az étteremben rendszeresen fogasfilé helyett pangáziusz filét adnak, az emberek többsége boldogan fogyasztja el, közöttük az anyósom is. Hát igen, szóval ez az, amikor a halat nem ismered már föl, hogyha filéze van, és simán bármit elfogadsz.
3: Hát akkor figyeljetek oda, vagy ne egyetek halat.
1: De egyetek halat, csak bolonyait ne. Na jó, játszok egy hangcsapdát, jó? Itt van a hang, és őt mutattuk tegnap, ugye?
3: Igen, de nem találták.
1: Nem találták el.
4: Én azt mondtam,
1: 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: És 9 óra lesz 5 perc múlva. Na, jönnek még. Valaki üzen, hogy a Békés Csabai Joe, tudod, akinek szétgyalultad a térdét a Tetkó szalomból. Igen. Új iparágba is belekóstol, és egy társával nyitottak egy prémium vendéglőt. Azon a téren, ahol a turnétok volt, ha arra jártok, mindenképpen érdemes benézni, ott biztosan nem találtok semmi kivetni valót. Na!
3: Jaj, de jó, szegény, remélem nem biceg már azóta, hogy tövig nyomtad a tűt a térdébe, a tetováló tűt.
2: Sajnálom. Sziasztok! Egy régebben menő étteremben harcsa paprikást kértem túrós csuszával. Kihozott a pincér egy hideg ázott tésztára kockázott főtt tonhalat, nyakon öntve üveges konzervlecsóval. Reklamáltam, és azt mondta, sajnos szakácsváltás volt, elmaradt a vacsora, egy pezsgőt ittam. Üzeni a nyugdíjas szakács. Ez milyen? Szervusztok, szállodában dolgozva láttam a gyors halászlé receptje, húsleves, halászlé kocka, piros paprika plusz halszelet.
3: Hát,
4: szörnyű.
3: Szörnyű, de lehet, hogy működik. Amúgy.
2: Hát, igen, igen, igen. Na jó, gyerekek, Ildikó van a vonalban. Szia, Ildikó, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Hello! Ildikó, honnan hívsz bennünket?
5: Ópusztaszer.
2: Ópusztaszerről? Aha, oké. Okay. És ott dolgozol, ott élsz, mit csinálsz?
5: Nem, itthon vagyok a kisfiammal.
2: Ja, oké. Okay. Oké, okay. Hány éves?
5: Fél éves.
2: Fél éves, akkor nyilván otthon vagy. Jó, Ildikó, akkor van időd, játszunk egyet, és remélem, hogy ki fogod találni. Mutatom neked a hangot újra.
5: Jó, köszönöm.
2: Tessék.
6: Én öt műtöm a öcás, nem azt mondjuk, ahol én kőjéret ígére példánzt a fióhány zesze. Én azt tudom, a pélek.
2: Na?
5: Hát egy kis segítséget kérhetnék-e?
2: Hát úgy, hogyha kérdezzel, tehát magamtól nehéz.
5: Minden évben kiad egy naptára.
2: Igen, megvagy, akkor megvagy.
5: Kiszeltünk, de?
6: Például én nem dohányzom. Én azt a pénzt, amit más mondjuk cigire költ, azt én félreteszem.
2: Mennyi pénze lehet már?
4: Igen.
2: Hát ez tele valóéval a tűnni.
4: Igen, igen.
2: Félre van téve. Jó, Ildikó, meg vagyunk, tök jó. Van egy bocsizacsi... Benne egy baseball sapka meg egy bögre, oké? Okay?
5: Jó, jó, köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük neked, majd keres Anett.
5: Jó, jó, köszönöm.
2: Szia. Szia. Hello, hello. Na, szegény anyukák ilyenkor otthon vannak egyedül.
4: Igen.
2: Fél év a gyerek, még egy év. Ki sem mozdul.
3: Egész érettségig. Hú,
2: egész érettségig ott főz.
4: Ez egy életig tart. Ez csak szólok.
3: Hát igen.
2: Igen, bizony, igen. Bizony. Na, oké, okay, ő volt Ildikó, jövünk vissza a Vokcival. Képzeljétek el, én ezt nem tudtam, hogy a Gyurival itt poénból hülyéskedtünk arról, hogy mi elnőiesedünk azért, mert ilyen erőszakosak vagytok, és ez az emancipáció ez nem tett nekünk jót, és akkor mi nőiesedünk, már úgy öltözködünk, meg illatosak vagyunk, meg nem tudom micsoda, és erre a Vokci jön itt egy ilyen felméréssel, tehát nyilván egy kutatási eredmény. Képzeljétek el, az elmúlt évtizedekben a férfiaknál 40%-kal csökkent a tesztoszteron szint.
3: Igen. Tehát ez, amiről a múltkor itt poénkodtunk, ez most már tudományosan is alá van támasztva, hogy valamit a társadalomban nagyon megbillenni látszik.
2: Anett, nagyon mosolyogsz.
4: Hát igen, lassan már azt fogom mondani, hogy mi itt csajok.
2: Nyugodtan.
3: Mondjad. Mi mindenki?
2: Nyugodtan, mi egy jó kis nőklub leszünk.
3: Igen.
4: Egy nő egylet.
3: Girl power.
2: Girl power leszünk itt. Igen, kérdés, hogy ez a hormonszintünk miatt van-e így? Tehát az, amit a Voga mond, hogy 40%-kal csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy azonos korú, gondolom, mert nyilván ez az életkorral is csökken, de hogy azonos korú, tehát a Gyuri 40%-kal kevesebb tesztoszteronnal rendelkezik-e, mint egy 30 évvel ezelőtti 38 éves.
3: Igen, és minek köszönhető ez? Annak az agressziónak, erőszakosságnak, amit mi is tapasztalunk itt a nőktől a stúdióban, az így a társadalomban is megjelenik-e? Ettől, vagy más okai vannak?
2: Így van, esetleg a sok-sok...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Újraindulnak a vasúti fejlesztések a Balaton felé. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Napos felhős időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott. Az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás. Az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasút fejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot

0: várnak. Később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Megjelent hazánkban a kőrisrontókkal csúdíszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NIBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta a rádiónak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
0: A folytatásban időjárás jelentés. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így például az M3-os autópályán Mogyorod térségében, valamint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben is szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapest felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Egyébként nem jobb a helyzet az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Franciaország ismét ott van a VB legjobb négy csapata között. Didier Deschamps együttese Bostonban 2-0-ra legyőzte Marokkót, így sorozatban harmadszor jutott a labdarúgó világbajnokság elődöntőjébe. Az első fél időben még Kylian Mbappé kihagyott egy büntetőt, a fordulás után azonban már nem volt ellenszere a francia klasszisnak. A 60. percben gyönyörű csavarással megszerezte a vezetést. 6 perccel később Dembélé egy 18 méteres bombával végleg eldöntötte a találkozót. Marokkó ezzel búcsúzott, ráadásul megszakadt a 34 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. Kylian Mbappé már 8 gólos a tornán, így utolérte Lionel Messit a góllövő lista élén. Az örök rangsorban pedig csak egy találat választja el az argentin világsztártól. A kétszeres világbajnok Franciaország kedden Dallasban a Spanyolország Belgium negyed döntő győztesével csap össze a döntőbe jutásért. Köszönöm a figyelmet!
4: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 13 van most is. Jó reggel, drága hallgatók! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Egy pár SMS és megyünk tovább. Öcsi vagyok, ez még az előző témánkhoz, a Madács Színház színész éttermének üzemeltetője. Én mindig mindenből csak jó minőséget vásárolom, picit kevesebb a profit, de 13 éve itt vagyok. Szép hétvégét!
1: De jó,
0: tök jó!
1: Látod, valaki tudja csinálni.
0: Milyen hozzáállás!
1: Igen.
0: Sziasztok, esetleg lehetne, hogy azt a jó kis kamionos SMS-t, amit ki is nyomtattatok, hogy beolvasnád megint, csak hogy érezzük a törődésed. Na jó, itt van. Itt van, na jó, figyeljetek. Szóval így szólt ez az SMS. Jó reggelt nektek! Azért a kamionosról, amit mondol, hogy a keleti koszos, büdös, stb. Jó lenne megnézni, hogy egy nap a kamionos 13-15 órát tud dolgozni. Plusz a cég túlhajtja ezen felül is. Na most 15 óra vagy 17:00 óra túlhajtással munka után legyen neked kedved mennyi fürödni, és megnézni azt, hogy mennyit kap egy keleti sofőr vagy egy belga sofőr, hogy fizessél 5-8 eurót egy dusolásért. Ettől a nagyon kevés fizetésből összeszámolódik egy hónapra, az nem kevés pénz, és még a többiről nem is beszéltünk. Ezen felül megtanulni két nyelvet azért meg kellene gondolni, hogy mit mondtok. Mert hogy megtanulsz két nyelvet, az nem épp olyan egyszerű, meg az Évike is mondja, hogy vezetés közben. Vezetés közben az útra kell figyelni. És melyik két nyelvre gondoltatok, a franciára és a belgára? És mi lesz a többi nyelvvel? Olasz, svájci, osztrák, cseh, melyiket soroljam még? Még egy taps. Gyerek, még egy taps.
1: Ő velünk
0: ez
1: van.
0: Ez az SMS, ez a legnagyobb.
2: Most is találtam benne újdonságokat.
0: Én is. Imádom. Én is. Ezt lehet, hogy többször kell majd. Jó. Jöjjön a voga, a szintiszta tesztoszteron.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, szia Bokci!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindenkinek.
0: Szintiszta tesztoszteron, ezt írta rólad B. Zsó.
5: Betoljuk azt.
0: Igen. De te az vagy, szerintem te egy tesztoszteronbomba, hogy állandóan valakit szét akarsz verni, zömök vagy, indulatos vagy, kopasz vagy. Szerintem ez a tesztoszteron. Ez benned van az összes.
5: Ez alapján nem szeretnék magamba. Na, tehát szerintem ez sokat változott már azóta egyébként.
0: Igen.
5: Tehát nem nőtt ki a hajam, már nem vagyok annyira zömök, és egy kicsit...
0: Ja, hogy te változtál, értem.
5: Igen.
0: Persze, de ez korral is változik, tehát ez persze, hogy a tesztoszteron megy vissza, én majd veszek egyébként.
5: Hát... Jó, erről is beszélek akkor, erről nem akartam, de azért beszélek róla, jó? Na, egy kicsi tárgyi tévedés volt, vagy az adatokban, az elmúlt 40 évben, nem 40%, 54%-kal csökkent az emberiség, legalábbis a férfi társadalom tesztoszteron szintje, tehát 40 év alatt 54%-kal, és 2000-es évek óta ez felgyorsult. Tehát az azt jelenti, hogy eddig a körülbelül évi 1% volt, ez nem neked szólt, és 1,3 lett. Tehát most már, hogy is mondjam, nem exponenciálisan, de rohamosan csökken a tesztoszteron szint. Ugye azt ugye néhányan tudjuk, hogy az emberi szervezetben független attól, hogy milyen nemű, mindkét hormon megtalálható, tehát a női és a férfi hormon, és gyakorlatilag ugye ezeknek az aránya az, ami jelentősen befolyásolja azt, hogy hova tartozunk. Hát persze meg ugye az elsődleges nemi szervek. Na most ha ez az arány megváltozik, amiről ugye nem lyukas a kosár múltkor beszéltem, tehát amikor nincsenek már nagy eltérések ebben, hanem egyre inkább közelítünk egymásra, egymáshoz legalábbis hormon mennyisége szempontjából, Mert ugye, hogyha fogy ugye a tesztoszteron szint a férfiakban, akkor az arány meglehetősen változik ugye az ösztrogén hormonok javára.
0: Hát amennyiben az nem fogy. Az nem fogy?
5: Az nem fogy.
0: Oké. Okay.
5: Na, sőt, hogy úgy mondjam, például egy csomó dolog miatt ugye ilyen mondjuk endokrin
0: nem mondjunk idegen szorokat.
5: Jó, hagyjuk ezt a fenébe. Szóval a lényeg az, hogy a hormon befolyásoló vegyületek, ugye, amik körülöttünk vannak, egyébként, mint említetted is volna, a különböző természetes vizekben megtalálható ugye, női hormon származékokat.
0: Így van.
5: Valamint ugye például az elhízás, az a tesztoszteront átalakítja, ugye ösztrogén hormonnál például, ugye a zsírok felhalmozódása. És vagy a cukorbetegség például. Na de a lényeg az, hogy ennek most már olyan komoly társadalmi következményei vagy veszélyei vannak, hogy ugye a családi minta felborul, a hatalmi egyensúly. A férfiakban a tesztoszteron szint csökkenése nem egy ilyen, hogy is mondjam, elvon dolog, ugye ennek látható nyomai vannak, ugye a szőrzet eltűnése, amiről beszéltem, aztán például a spermium szám, a spermioknak a mozgékonysága, az vele együtt csökken, ez is 50%-kal csökkent az elmúlt 40 évben, és amit te mondtál, ugye az amerikai egészségügyi miniszter, ugye valami Kennedynek hívják azt is, az is azt mondta, hogy, vagy környezet, nem tudom már. A lényeg az, hogy mi a titulus. A lényeg az, hogy ugye arra ösztönzi az amerikai fiatalokat, hogy kívülről vigyenek be tesztoszteront, az viszont, ha hiszed, ha nem, még jobban csökkenti a spermium számokat. Tehát elég rosszak a kilátásai a férfiaknak, és előbb-utóbb azt mondják, olyan a tendencia, hogy eljön az a Robert Merle által megírt védett férfiak, nem tudom, ezt ismeritek ezt a regényt, régen olvastam én is. A lényeg az, hogy ott is az történik, hogy a férfiak szerepe megváltozik, és a társadalom előbb-utóbb elmegy egy matriarchális berendezkedésre, vagyis előbb-utóbb az lesz, hogy a nők a társadalmokban átveszik a vezető szerepet. Ennek ott, nem tudom, egy-ketten biztos örülnek a társaságban.
2: Hát itt vannak, igen, vannak.
1: Mi egyébként nagyon örülünk.
2: És mi ezt érezzük is, János, egy ideje.
5: És a családi minta, ugye, tehát a férfiakban szorongást, ugye, identitászavarokat, és hát a nemek közötti szerepek átalakulását jelenti ez a dolog. Na, eddig az idióta késletetett expozíció, és akkor most akkor nézzük meg, hogy ez ránk hogy hat, mert ez bizony jó. Eléggé látható.
3: Na. Nagyon kíváncsi vagyok.
5: Évi, de nem, gyere, most csak a csajokkal akarok csak beszélni.
1: Itt vagyunk,
2: jó,
1: Évi.
2: Igen, van, csinál, Évi.
5: Igen. Rögtön neked rontok magával a sporttal, érted? Uh-huh. Tehát képzeld el azt, ugye, hogy azt, a tesztoszteron csökken, és mit csökkent? Izmokat is csökkenti, tehát az izom mennyiségét. Uh-huh. Eddig mi volt a hú de nagy különbség azon kívül a nemi jelleg, elsődleges nemi jellegekön kívül, hogy az izomzata a férfiaknak ugye az nagyobb volt. Ezért alakult ki aztán a férfi sportok, női sportok, stb. Mi lesz akkor, ha ez a különbség eltűnik?
1: Mi lesz? Hát én nem tudom, mi lesz. Jobbak lesz?
5: A sportban. Megszűnnek.
3: Hát jobbak, igen. Jobban.
5: Megszűnik a például a férfiak sportbeli teljesítménye gyengülni fog. Hm? Ami azt jelenti, hogy együtt indulnak a férfiak a nőkkel.
1: Ezt mindig sőt. Akarják a nők egyébként, de én ezt egyébként egyáltalán nem javaslom. Tehát, hogy a férfi erő és a női erő, ez összemérhetetlen. És nem hiszem,
5: de nem
1: hogy...
5: érted, hogy ez értem. Meg fog változni?
1: Értem, de akármennyire akarjuk megváltoztatni, ezt nem látom magam előtt, de igazad van, Voga, ha egyszer így lesz, ez így lesz. Nem merek neked nemet mondani.
5: Igen, de nem, nyugodtan mondja, nem, de én nem erről beszélek. Most tételezzük fel, hogy ez most
1: értem.
5: Már ide érkeztünk, érted? Hogy te mit tennél ebben a helyzetben?
1: Visszalépnék.
5: Már hogy érted?
1: Nem indulnék el nőként. Nem akarnék férfiakkal versenyezni.
5: Na de hát gondolj bele, addigra már a társadalom a ti kezetekben van, érted? Tehát gyakorlatilag az összes diszkrimináció, az összes, hogy is mondjam, hátrányos megkülönböztetés, az összes, mit tudja, fizetések, beli különbség.
2: Ezt mind le tudnád verni. Le tudnád verni a férfiakon.
1: A
2: ezt mind. Igen.
1: Jó.
2: Tetszik, ugye? Most
1: igen,
2: tetszik?
1: Most már jobban tetszik.
5: Na jó, figyelj, te állsz a dobogó legmagasabb fokán, és a harmadikon lent áll egy
1: Gyuri.
5: Férfi.
1: Mi? A Gyuri lent áll a harmadikon?
2: Igen, én vagyok számára a férfi nemnek a ledobandó bábúja, igen.
1: Egyébként ezt bírnám. Tehát, ugye? Ha Gyuri a harmadik helyen van, én az elsőn, és Anett a másodikon, akkor végképp.
3: De ez nagyon jó.
2: Na, látod, hogy János, csak kihoztad belőle azt, amit eddig rejtegetett.
5: A sportágat azt nem tudnám megmondani. Egyébként ez most is megtörténhet, például a úszásról van szó, ugye?
2: De szerintem Skanderban is.
1: A Gyuri ettől is fél.
5: Tulajdonképpen miben nem. Igen. Bocsi, te például a családi kiasztásban például egészen más szerepek lennének, tehát...
2: Erre a kérdésre tér vissza két perc múlva, most az Évitől kérdez valamit, János.
5: Ja, hogy igen. Fiatal úr elment kakilni, vagy micsoda? Jó.
1: Nem, nekem meg kell védenem, mert a főnököm nem, mindjárt jó. Jön.
5: Maradjunk diszkrétek akkor, igen, jó?
2: Igen. Nem tudjuk, hogy te mit tudsz, János, mi csak annyit, hogy valóban elment.
5: Oké, rendben van.
1: Mi nem kérdeztük meg.
2: Ha neked többet szólt, akkor...
5: Jó van, bocsi, csak nyugodtan, oké. Ott is van abszolút.
3: Szól a rádió.
2: Megjött.
1: Itt van.
5: Jó,
1: itt
5: okay.
1: Van, már...
5: Jó van. Mostál kezed? Okay. Na.
0: Nem vécén voltam, te állat.
5: Jó van, akkor tovább nem is érdeklődik. Mi fontos dolog lehetett?
0: Elmondom, mi a fontos dolog, hogy le kell ereszteni a medence vizet, és a medence is ott hagyta, és kezd szétnyílni a cső, jelenti a szomszéd. Magyarán nincs ott senki, és előbb-utóbb el fogja árasztani az egészet. Oh. És ezért próbálok telefonálni, hogy a medence is menjen vissza, de ezért ugrottam ki.
1: És visszamegy?
0: A párom sincs, már nem értem utol, tehát most egyelőre nincs megoldás.
5: Na látod, bocsi, ettől kezdve, hogy megváltoztak a nemi szerepek, ez nem a te dolgod lesz, érted?
0: A nőké?
1: Enyém.
5: Pontosan. Így van.
1: Jó.
5: Te egészen mással fogsz foglalkozni. Te
3: de most is nagyon sok mindent megcsinálunk a férfiak helyett. Igen. Egy kapcsolatban.
0: Most szálltál be a beszélgetésbe?
1: Nem, már itt voltál. Aktív volt.
3: Igen, már itt vagyok. Csak hogy ez egy fontos dolog, lehet, hogy most... kaptál egy üzenet.
5: Na jó, hát Anett, akkor például el tudod képzelni azt, hogy te tárgyalsz a különböző...
0: Ja, kaptam üzenetet, megy.
3: Jó.
5: Oké. Én is megnyugodtam.
0: Köszönöm, Vokci.
1: Jó, hogy szólt az Anett, hogy kapsz üzenetet.
2: Az a durva, hogy Anett előbb tudja, mint hogy kapsz. Hihetetlen.
0: Igen, nem hihetetlen, hogy egyébként nők nélkül nem megyünk sem ennyire.
3: Köszönöm,
0: semmire.
3: Gábor, ez olyan jól esik.
0: Nem baj.
1: Ha csak Anett vette magára.
2: Pénteken belefér, hogy jól essen, nem baj.
5: Igen, és képzeld el, mi lesz, amikor fordítva lesz, hogy a nők simogatják majd a férfiak fejét, hogy jó van, öcsikém, jól csináltad.
3: Ezt most is így van.
2: Nem tudjuk erről lenevelni, János, mert ha megjött, ezt csinálja velünk.
0: Igen. Nem, én mondtam múltkor otthon, hogy... volt valami beszólásom, tudod, és akkor jött egy visszaszólás, és mondom, hadd legyek már macsó, tehát engedd meg azt, hogy én kiéljem a macsóságom, ki másom, mint rajtad.
2: Persze.
0: És akkor azt mondta, hogy ez oké.
5: Ez lesz fordítva, érted? Tehát már azt egy férfinak, hogy macsó, tehát mikor kiejted a szádon, hadd legyek már macsó, akkor azt fogja mondani a párod, majd figyelj te, először is kétszer annyi a tesztoszteronom, mint neked. Másrészt, meg húzzál ki, és kis macsó, csavard ki a rongyot, és mossál fel még.
2: De ez nem a jövő, ez a valóság. Risztov Éva csinálja ezt velünk.
0: Risztov Éva mossa fel a padlót velünk. Mossa és mosatja. Amit akar, azt csinál
5: kicsavar, igen.
1: És nagyon rendesen csinálják. Nem ellenkeznek.
5: De képzeld el, Évi, hogy akkor például megváltoznak a pozícióhoz való, hogy is mondjam, lehetőségek. Valamint, jó, egyet kérdezek a lányoktól. Minden szépségversenyen, mikor kérdezgetik a csajszikat, akkor mindig azt mondják, hogy ezért világbéke, világbéke. Na ezzel mit csinálnátok? Mert most a kezetekbe lehetne az, hogy egy materiális társadalomban, ugye, mint adügyminiszter, meg akármit, ti intézhetnétek a dolgot. Vagy a NATO főtitkára lennél például. Szerinted lenne világbéke?
1: Hát lenne. Rendet tennék azért annál az asztalnál.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha a nők vezetnék a világot, hát eleven nők, hát gyilkossági statisztikákban a nők nagyon-nagyon alacsonyan van. A nők nem ölnek, nem értem miért. Mi férfiak hát meg lelkesen.
5: Változtassuk.
0: Nők nem nagyon kezdenek háborút, nem nagyon, ez egész fegyverkezéses, meg izé, ez egymást megölni dolog, ez valahogy nincs benne a világukban. Szemetök ők, meg minden, csak hogy ez nincs. Tehát én azt gondolom, hogy igen, világbéke lenne.
1: Így van.
5: Na hát akkor ennek van valamiféle létjogosultsága ezek szerint.
0: Mit az, hogy egy szépségkirálynő nem tud mást mondani, csak hogy világbékét, ennek nincs létjogosultsága.
1: Azt beszüntetnénk viszont.
0: A szépségversenyeket is.
5: Hát nem tehát, is lenne szépségverseny.
0: Vagy ne adjatok mikrofont nekik. Tehát ez lenne
5: szépségverseny, vagy adjatok csak jó. Mivel. Tehát a lényeg az, hogy lenne szépségverseny, csak a férfiak risszálnak magukat ott a kifutón, ugye? És egészen máshogy működne.
0: Ez nem működne, figyelj, azért mi férfiak, hogy is mondjam, a nőket vizuálisan szeretjük élvezni. Uh-huh. Tehát legeltetjük a szemünket, nekünk tetszenek az idomaik, stb. Ezért vannak szépségversenyek. Ez fordítva sajnos nincs így. A nők vizuálisan annyira nem élveznek bennünket, ezért nem néznek pornófilmet, ezért, mert nekik ez, a vizuális élmény nem ad semmit. Van a lelki, a izzi, az érintés, a nem tudom, az igen, mondjad.
5: Amiről beszélsz, az egy társadalmi beidegződés, az egy konvenció. Az
0: nem igaz. Hiába mutatok pornót 0-24-ben, nem kapnak rá. Működik.
5: Figyelj, a helyzet itt az, hogy a hatalom teszi a nőket ilyenné, amilyenek. Hát ne haragudj, azok a nők, akik amellett tüntetnek, hogy őnekik burkában kell járni, és az istálóban szülni, meg stb., azokra nem mond nekem azt, hogy azok rendesen otthon vannak abban, hogy merre kéne menni a világnak. Tehát maga a történelem és a hatalom vágta és tette tönkre így a nőket. Ha a nők kezébe kerülne a hatalom, minden megfordulna. Az tuti, hogy a férfiak ugyanazt kapnák vissza, amit a nők annak idején az 1000 évek alatt. Tehát nehogy azt mondd, hogy a nőknek nem tetszenek a férfiak. Hát hány olyan csipendél vagy akármi klub van, és mi az, hogy a nők...
0: De az nem a nők nem izgulnak föl, a férfiak felizgulnak, nem, a striptiz klubokon, hát nem izgulnak
5: már
0: fel.
5: Már olyan kis oktatófilmet, amiben 1000 nő van, és a fazonok ott járkálnak, és érted, és közben a nők egymás előtt teszik a dolgukat, tehát ne röhögtess már ki.
0: Bocs, ezt a filmet nem láttam.
2: linket majd dobjál, János.
1: Igen, igen.
5: Dobj
0: egy linket.
5: Csajok születésnapi bulija az Isten szerelmére.
2: Ez a címe? Hát ott...
5: Dehogy is. Ez a műfaj maga, te.
1: Így kereste.
5: Micsoda tájékozatlan, fúj, ezt a Istenem. Hol a kultúrai gyerekek? Na, szóval, ettől kezdve, amikor átveszitek Évi a hatalmat, és nem kell megjátszanatok magukat, nem kell, mit változtatnál például most ebben a pillanatban? Mi lenne az első?
1: De hogy itt munkahelyen, vagy hol?
5: Például, próbálj kitérni. Igen.
1: Hát figyelj, itt a munkahelyen alapvetően itt most pont nem változtatnék.
5: Oh.
1: Mert szerintem itt teljesen megvannak az arányok, de nem, most ez teljesen őszintén, nem azért, mert itt ülnek, meg a főnököm hallja.
5: Istenem. Te tényleg tudat alatt sincs semmi, amikor hazamész és azt mondod, hú, de jó volt, annyira aranyos itt mindenki, meg mit tudom én.
1: Nem egyébként itt ezzel a társasággal nincs bajom.
5: Uh-huh. Jó.
1: Uh-huh. Hát biztos, hogy egyébként több női vezetőt tennék az országba.
5: Na,
1: tehát ha ilyen kérdéseid lennének, a magyar sportba is több női vezetőt tennék, ha ez érdekelne, és egyelő elbírálási módra is felhívnám a figyelmet. Tehát ilyeneket tudok mondani hosszú távon, de így részletesen nem mennék bele, hogy mi az. Mert nem, ezt végig kéne gondolnom.
5: Például sportágak támogatásában változtatnál?
1: Én abban biztos változtatnék, hogy a nőket is nagyobb szponzoráció illesse, mert utána mentem egyszer egy kutatásnak, de nem menjünk nagyon mélyen bele.
5: De nem a nő, most nem erről beszélek, a sportágakkal kapcsolatban. Például foci és
1: nem,
5: úszás.
1: Nem csinálnék különbséget, mert én tisztában vagyok az, hogy a foci eladható, az úszás meg nem.
5: De miért eladható a foci? Azért, mert 1000 éve eladható, nem?
1: Hát és amióta meg 6 milliárd ember nézi csak, vagy 3, vagy nem tudom mennyi most a VB-nek utolsó meccseit.
5: Mert erre predesztinálták őket.
1: Hát egy úszóversenyt tegyük már tisztában, nem érdekel senkit. Csak pár embert, így világviszonylatban.
5: Hát nem is olyan nagyon érdekes tényleg az, hogy valaki belecsobban a vízbe, és tulajdonképpen nálam minden élőlény jobban úszik, mint az ember. Ez elég szánalmas, hogy tényleg, hogy itt egy sport, ott a víz, és akkor ki milyen gyorsan tud úszni. Hát előbb elfutok a medence mellett bármikor, mint te.
0: Na jó, ennek a beszélgetésnek semmi értelme.
1: Köszönöm, főnök!
0: Okcika, elengedünk a hétvégébe.
5: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Csókolunk, csőkutya, és találkozunk hétfőn.
5: Csőkutya, mehettek ti is. Tudjátok.
1: Köszi.
0: Tudom. Köszi. Hello, hello. Na jó.
2: Szerintem, ami 2 percet hagysz, elveszi az évi aranyérmét.
1: Tényleg, köszi, Gábor. Igen.
0: Valaki üzeni, na, sziasztok, na megyek, 0-24 pornót nézi, bocsi, a szívemből beszélsz, tessék. Szóval, hogy ki, hogy, és ez nem csak azért, mert a különböző országok különböző vezetései, nem tudom, hogy nevelték a nőket. Oké, a mai nap legjobb pillanatai következnek, mi lesz az?
1: Arról beszéltünk, hogy régen a szociban állítólag az éttermekben ügyeskedtek az ételekkel, és Lázár Séfet hívtuk, és mesélt, hogy mi volt régen, és mi van most.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igény van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakás kultúra, a vidék íze és az automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
17: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
18: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 4 perc múlva. Jön egy ilyen SMS, sziasztok, Karesz vagyok, Évi, nincs igazad, én szívesebben megnézek egy úszóversenyt, mint egy NB1-es meccset. És szeretem az ilyen nincs igazad SMS-eket. Évi mit állított? Évi azt állította, hogy Karesz szívesebben nézi az NB1-es meccset, mint az úszóversenyt? Mert erre lehetne írni, hogy nincs igazad, hiszen én vagyok Karesz, és én tudom, hogy én jobban szeretem nézni az úszóversenyt, mint az NB1-es versenyt. De Évi nem azt mondta, hogy Karesz jobban szereti nézni az NB1-es meccset, mint az úszóversenyt, hanem azt mondta nagy általánosságban, hogy az emberek, a többség, és ezt számokkal lehet igazolni, teljesen egyszerűen TV nézettségi számok,
2: adatok, minden,
1: adatok mutatja, minden bevétel, mutatja, pénz, hogy az emberek, meg ugye a helyszíni versenyeket, tehát a stadionokban, vagy az úszóversenyen összehasonlítva, hogy több ember nézi, jobban szeretik nézni a futball meccset, nem NB1-es meccset, a futballt, mint az úszóversenyt. Tehát Karesz, ne írjál ilyen ságokat, hogy Évi nincs igazad, mert Évinek igaza van.
2: Hoppá!
1: És... Ennyi. Évi, mai nap legjobb pillanatai.
2: Arról beszélgetünk, hogy régen a szociban állítólag az éttermekben rendszeresen átverték a vendégeket, és Kovács Lázár séf beszélt nekünk, hogy mi volt régen, és mi van most az éttermekben.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Bíró Lajos neve, gondolom sokaknak ismerős, ő a magyar gasztronómia egy igazán ikonikus alakja, ő dolgozott valaha a Volga szállóban, ez a szálló sem létezik már, aztán 1975-től, ezt nem is tudtam róla, az amerikai nagykövetség séfje volt, aztán a Vörös Sárkány séfje, tulajdonos volt a Múzeum Kávéházban, a Bokbisztróban, volt étterme Kopenhágában, Balatonon, Hold utcai, Fény utcai piac, de tényleg ő mindent tudom a gasztronómia, egy nagyon-nagyon nagy szakember. És most adott egy hosszú interjú, több mint egy órásat, és minden újság egy valamit emelt ki ebből az interjúból, hogy a 80-as években milyen módszerekkel ügyeskedtek és verték át a vendégeket a vendéglátók. A gasztronómia tényleg silány volt és minősíthetetlen, és én erre tényleg emlékszem. És most az, hogy valamilyen sertés cuccból csináltak borjúbécsit, meg, és hogy ilyen-olyan trükkökkel, szóval a lényeg az, hogy mindenféle volt, nektek volt-e olyan étteremben, csak hogy beszéljünk erről, amikor azt éreztétek, hogy itt valami nem stimmel. Tehát a kajával itt valami nem.
2: Én rendszeresen ugye rántott húst eszek, kivéve az olasz étteremben, mert ott nincs. De én nagyjából mindenhol rántott húst eszek. És én mindenhol borjúbécsit kérek. És
1: nem azt kapom.
2: És nem azt kap. Nem aha, mindig azt kapom.
4: Mert és meg, amikor megkülönbözhet egy ízről, és leérzed,
1: hát,
4: hogy...
1: Ugye, mert hát látványról is.
2: Aha. Látványról is, és ízről is, és ugye hát nyilván a színéről is, tehát, hogy a borjúnak és a sertésnek más a színe. Tehát, hogy én a rántott húsnál mindig tudom, hogy valami nem oké, de elgondolkodom rajta, de nem szólok, mert végül megeszem, de szerintem ott még játszanak ezzel.
1: Van-e olyan, amit biztosan nem kértek étteremben?
2: Hát én például a Hortobágyit.
1: A régi sztorik miatt?
2: Azért, mert hogy ugye azt halljuk róla, hogy ez egy teljesen ilyen nyesedék, meg csont, vagy bármit összedarálnak, vagy összepépelnek, és akkor az egy ilyen teljesen maradék étel.
4: Hát ilyen tud lenni a bolognai. Az csak maximum olasz étteremben, ami olyan, hogy tényleg elhiszed róla, hogy frankó, de ilyen mit tudom én, ilyen kifőzde jellegű helyeken, vagy ilyenek bolognai tuti nem kérek.
1: Tehát Akalitól Keszthelyig eszel bolognai?
4: No bolognai, no.
1: Akalitól Fonyódig eszel bolognai?
4: No.
1: Tehát se északi, se déli part.
4: Semmelyik parton nem eszem. Sőt, egyébként az a másik szabályom, hogyha van gyrosz, és egyébként nem pörög ott a nyárson, hanem úgy van gyrosz, hogy ő hátul bemegy az étterem részbe, vagy oda a konyha részbe, és akkor ott valamiből csinál neked gyroszt, na azt sem kérek. Tehát, hogy az tuti, ez a kamu gyrosz, az nem kell.
1: Érdekes, hogy egyébként én nemrég voltam egy jobb étteremben, és kértem egy ribeye steaket. Ez csak most az átverésről, vagy hogy átverése, ezt akarom tőletek megkérdezni. Kérdem egy ribeye steaket, és az furcsa volt, hogy a hölgy felvette a rendelést, és elment, hogy jó. És amikor legközelebb jött, és mondom, meg se kérdezi, nem érdekli, hogy milyenre kérem a steaket? De persze.
4: Majd én tudom, milyenre kéri maga.
1: és várjál, és akkor kijött, és akkor elmondtam, milyenre kérem a steaket, mondom, hogy ilyen médium rare-re. És erre kijött egy ilyen 80 millis vagy nem 80 millis, de hogy is. Tehát ilyen 9-10 millis, 1 centi vastag ribeye steak. Uh-huh. Na most egy ribeye steak, az én ugye nem kell mondani, meg nem nincs ráírva az étlapra, hogy de az legalább egy ilyen 3 centi vastag.
4: Hát valószínűleg igen, azt a 2 centit, ami már nagyon átsült, azt levágták róla.
1: Ezt akarom mondani, hogy a 3 centis ribeye-t ketté vágták, és eladnak még egy ribeye-t belőle.
4: Azt a mindenit.
1: Egy emelt szintű étteremben. És nem mondom a nevét, és ennek megfelelően nem is volt nyilván átsült, mint az állat, mert ugye tök vékony volt, tehát nem kell folytatnom a történetet. És
4: kérdezed, hogy átverése?
1: Igen, ez átverése.
2: Szerintem átverés.
4: Maximális.
1: Nem tudom, beszéljük meg Lázár Séffel, mert ugye nincs odaírva, hogy hány gram, egy steaktől mi várható el, meg mindent egyébként ezekkel a vélt és valós átverésekkel az étteremben, a szociban főleg, az nagyon érdekel, tehát ott mi volt, végül is túléltük valahogy, mert ő akkor dolgozott, bizony, nem dolgozott, akkor képezték őt ki. Itt van velünk a vonalban Kovács Lázár Séf. Szia! Lázár, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Te ugye a kiképzésedet a szociban kaptad még.
5: Igen.
1: Mesélj, ez milyen volt az a suli? Hogy bementél, ott voltak a brokkolik a recepción, a friss répák, a marhahúsok tárolva a hidegkamrában, és akkor ott fölvettétek a séfköpenyt, fölmentetek főzni, volt ott a Thermomix és a szuvitkát, tehát mesélj!
5: Nem, azért ennyire nem volt. Egyébként az a vendéglátás egyik fénykora volt, bármilyen hihetetlen, de amikor én tanuló voltam, akkor nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, és nagyon sok mindent meg tudtak mutatni, olyan tippeket, trükköket, praktikákat, fortélyokat, ami nem feltétlen rossz, hanem kimondottan jó dolgok, ami az igazi szakmához, a serpenyőben való ételkészítéshez kapcsolódik. Mondom ezt azért, mert akkor még nem voltak, ahogy te is mondtad, ilyen Thermomix, meg különböző szuvitkádak, meg különböző hőfokmérők, meg speciális technológiák. Szóval akkor tényleg sokkal jobban kellett tudni főzni, vagy megtanulni főzni, mert nem voltak ott a gépek. Tehát egy téket, maradjunk a ribájnál, megsütni sokkal nehezebb volt, ahhoz tapasztalat kell, meg idő, hogy rájöjj, hogy hogyan is kell ezt elsajátítani. Hát most beteszel egy makhőmérőt, és akkor biztos, hogy tutira tudsz menni, bár hogy hallom, nem mindenhol.
1: Na de most igen, hát például ez, hogy felére vágják vastagságban a ribát, mint az elvárt, ugye nincs leírva sehol, de mégis egy ribáj az mégis csak egy 3 centi legalább.
5: Jó, de hogyha egy jó ribájt akarsz enni, és mondjuk Spanyolországban egy tengerparti helyen eszel egy faszén felett készített ribájt, azt úgy, ahogy mondtad, ez legalább 3 centi vastag, de biztos, hogy a magyarok 90%-a visszaküldeni, hogy el nincsen jó megsütve, mert szinte nyersen eszik. De hogy abban egyébként van húsíz, az a hús úgy puha, azt meg lehet enni, szóval...
1: Na jó, hát ez a 30 év, amiről beszélt Bíró Lajos is, tehát tényleg. Na de Lázár, beszéljünk már erről, ezekről a trükkökről.
5: Jó, mondom.
1: De mondja te, így van.
5: Bíró Lajos séf úr, visszatérve csak egy kicsit, hogy azért az interjú, nem láttam, nem hallottam, nem olvastam az interjút, de meg kéne kérdezni, hogy ez az interjú mikor készült, mert hát tisztelem a séf urat, minden tisztelem, de nem tudom, hogy ez délelőtt készült, vagy délután vele az interjú, mert ez nem mindegy, azért nála.
1: Jaj, ne! Ne! Ez mondjuk, hogy mostanában készült.
5: Nem mostanában. Na szóval, hogy kicsit azért, ha komolyra veszik a szót, akkor ez a úgymond hamisítás, amiről ti is beszéltek, hogy átvágják a vendéget, azért ez erre elég hosszan vagy végre vissza kell menni, mert ugye régen, amikor én tanuló voltam, meg akkor is voltak egyes alapanyagok, amik nem voltak kaphatók, vagy éppen nem érkeztek meg, tehát hogy hiányzottak, vagy hiányoztak a beszállítóktól, és akkor jött a helyettesítés.
1: Például a borjú.
5: Például a borjú, de hát nem csak borjú, mondjuk van egy olyan étel is volt az étlapon régen, hogy hamis gulyás leves. Hát eleve már elismeri a készítője.
1: Jaj, ne! Te véded itt a mundér becsületét.
5: De nem, ez tényleg hamis gulyás, tehát ez egy olcsóbb étel volt, sertésből készült, de attól még ugyanolyan finom volt, csak fel lett hívva figyelem arra, hogy hoho, ez nem sertésből, hanem, vagy nem marhából, hanem sertésből készült. Aztán jött ugye ez, amit tudom, hogy a sertést is vadasan készítették, mert az úgy olcsó volt, hogy éppen nem volt marha felsár hozzá. Aztán meg van ez az új a verzió, amikor az van kiírva az étlapra, hogy mondjuk borjú bécsi újra gondolva sertésből.
1: Igen, de most mind olyan esetet említettél, ahol azért becsületesen odaírja mellé, és a vendég ezt tudhatja. De hát ugye rengetegszer tapasztaltuk, hogy borjú bécsi, én emlékszem el, aztán az tényleg nem borjú volt már, amennyire én meg tudtam állapítani. És szóval én azt gondolom, hogy a büdzsé és az alapanyag, és a büdzsé és az igény, azért ez egy nagy ellentmondás lehetett régen a konyhában.
5: én szívből mondom nektek, hogy nyugodtan egyetek a Balatonnál bolonyait.
1: Biztos nem.
5: Jó.
1: És felszólítok mindenkit, hogy saját érdekében megyen bolonyait.
4: Azért labdázás közben a vízben nem jön jól a fosika. Tehát, hogy az nem.
1: Nem biztos, hogy fosika, Gyuri. De az lehet, hogy tegnap pont a Lacika hagyta ott a virslis reggelébe, és bekerült a darálóba, amiben még volt egy kis pörkölt még, meg a töltött káposztába, és minden lerejé, és utána a nagy paradicsommal. Tehát, hogy nem romlik el a hasad, vagy hogy mi van, mi Lázár, mi van?
5: Ennyire nem szörnyű a helyzet. Nem, egyen mindenki balagyait nyugodtan.
1: Ne! Ezt most ne csináljuk, Lázár, kérlek!
5: De mindegy. Hát jó, én azért kiállok a balatoni séfek mellett. Jó, vannak jó helyek, azok vannak jó bolonyai. Ott van például a harmadik is ott van. Az,
1: jó, nem úszod meg. Mondjuk tegyük fel, Lázár, mondjuk ott vagy az étteremben. Kíváncsi vagyok a kreativitásodra. Szakács vagy egy étteremben. Bejön 8 fő, és akarnak enni gulyáslevest. Viszont neked már csak 2 adagod van, mert ugye elvitték. De 8 fő gulyáslevest akar. Mit csinálsz? Van 15 perced, old meg.
5: Hát azt mondom, hogy nincs gulyásleves. De nem, ezeket nem kell megoldani. Hát akkor akkor egy másik ét. Régen ez valóban így volt, hogy fölhúzták vízzel, vagy nem is tudom, tettek bele delikátot, vagy nem tudom.
1: Én nem pont így csináltam volna. Víz és delikát.
2: Tegnap ezt mondtad. Ugyanezt mondtad.
5: Jó, hát igen, és akkor Petra Zselyem. De nem, hát...
2: És ezt is mondtad.
5: A végén. Szóval... meg kell, hogy mondjam, hogy ma már azért ezeknek az esélye nagyon kicsi.
1: Figyelj, mi van itt ugye azért leveses és főzelékes ország is vagyunk, és mondjuk 50 adag zöldborsó főzeléket, Lázár, hány adagra lehet felhúzni?
5: A 100. Na jó, tehát ugye az is sokat számít, hogy mennyi lesz egy adag? Hát meg 2 adagot is ki tudsz adni 4-be.
1: Igen, de azért lisztelt cukorral, sóval még tudok egy picit is vízzel nyújtani a zöld borsó főzeléken.
5: Hát persze, meg ott van még a keményítő is. De
1: igen.
5: de azért azt meglátjuk, hogy viszont, hogyha tényleg arról van szó, hogy mondjuk van 2 adag zöldborsó főzelék, és abból otthon mondjuk a gyerekeknek 4-et akarsz csinálni, és nem akarod átverni őket, akkor fogsz egy turmixot, és a felét leturmixolod, vagy beleteszed a merülő turmixot, és összeturmixolsz, mit tudom én, fél adagnyi zöldborsó főzeléket, és az úgy be is zöldíti, krémesíti, és a pici vizet hozzáteszel, akkor még egyébként jó ízű is lesz, mert sokkal több borsó ízt tudsz kinyelni az összezarált borsókból, de megmaradnak a borsószemek is, ugye ott a másik fele. És akkor így, úgymond, akkor ez egy jó technika arra, de...
1: Én szoktam így zöldborsó levest csinálni. Gyuri, te elmondtad a Lázárnak, hogy mi a téma ma?
4: Persze.
1: Hogy nem gyerekpapit kell készítenünk közösen, hanem hogy vertek át.
4: Tudod, hogy a Lázár hajóját, amire viszi a szél, olyan.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva, és valaki kérdezi teljes joggal egyébként, hogy Szabira mikor megyünk, és köszönné az információt. Ezt nagyjából tudjuk. Ugye? Tehát, hogy júli 24-én vagyunk utoljára?
2: Van, pénteken. Mához két hétre lesz.
1: Mához két hétre leszünk utoljára, és akkor elmegyünk körbe két hétre, Szabira.
2: Pontosan két hétre, így van, így van.
1: Két hét, jó? Tehát két hét múlva búcsúzunk két hétre. Így lesz, aztán jó hétvégét, Bocskor Team, hamarosan én is végzek, és indulok haza dusolni, hétfő 6:08, a nagykozári fuvaros. Aztán, de szeretem, amikor kiálltok egymásért, Évi, imádlak.
3: Köszi.
1: Hát mi ilyenek vagyunk.
3: Ja.
1: Balatonon ne együnk bolonyait, csak hekket, bocsi, ne feledd a szót, nyílt vízi. Laca Biáról, oda van írva, nyílt vízi. Aztán Grécsi edukáló Gábor, imádlak. Jó hétvégét, bocsi csapat, puszi Kata. És a mai nap magasan legjobb pillanata szerintem a hoppá volt. Üzeni szeretik. Igen, az nagyon ott volt. Na jól van, gyerekek, láttuk Pirost.
3: Így van.
1: Érkezett, kávé illat volt, nem tudom, pirosból jött-e, vagy egyszerűen van.
3: A kávégépből jön ez. Igen. Itt egy kis energiaitalt, úgyhogy most jó vagyok.
1: Ez most mondod magadról, vagy az illatodat akarod megmagyarázni?
2: Ne aggódjatok, nem belőlem jön, én energiaitalt ittam.
1: Na, hát Anett, koncentráljunk rád.
4: Igen, hát...
1: A Menzel kanyarba vigyázz, ezt mondják. Nigel Menzel. Menzel.
4: Legyen az bármelyik is. Én vigyázni fogok a kanyarokban.
1: Egy kiteszed a kezed, ha jobbra mész?
4: Amikor most normálisan bringázom.
1: Nem, a ringen.
4: Dehogy is, hát ott vagány leszel.
2: Meg kell előznöd a babakocsisokat, akiket ott közben visznek. Tehát, hogy...
4: Nem, bárcsak babakocsisok indulnának velem együtt. Akkor nyert ügyem van. Nekem fél óra alatt 10 kilométert kell letekernem, hogy én jól hozzam az átlagot, bocsánat.
1: És akkor annyival végeztél is 10-zel?
4: Nem, hát 4 órát kellett tekernem, csak fél óránként 10 kilométer.
2: Az nagyon sok.
4: Igen.
2: Azt tudod?
1: Hát ez 80 kilométer.
4: Dehogy is. Nem.
2: Átvert a Csabi a számokkal. Alatt,
1: hát ha fél óra 10 kilométer, akkor 1 óra 20 kilométer. 4 óra az 80 kilométer.
4: Igen.
2: Csabi,
4: igen.
2: Le akarja veled a fél távot tekertetni.
3: Nem értette előbb a nem.
1: És ő mi? Tehát ő a csapatfőnök, és akkor ilyen fejhallgatós mikrofonnal ül, és néz téged a monitoron?
4: Nem is raktak minket egy csapatba, pont azért, hogy ne tudjon nyomasztani engem.
1: És te kikkel vagy?
4: Hát én a normálisabb barátaival. Tehát azok, akik lazábban fogják ezt a dolgot. Ha a Csabinak a csapatában lennék, akkor sejthetitek, hogy az nem fél óra 10 kilométer lenne, hanem 20 kilométer.
1: De mi nem is hallottunk erről a rendezvényről. Ez, a nézők ez... nem vettek erre jegyet?
4: De csak ne gyertek ki.
2: Egyre jobban kedvem, igen, lenne megnézni ezt.
1: A hungoró régen. Teker.
2: Hogy kisodródik a Menzel kanyarban majd.

0: Jó.
1: Kockázi azt mondanám, még teker 4 kört.
0: Na jó, Anett, akkor sok sikert neked.
2: Köszönöm szépen, hétfőn.
1: Ez így kihívás lesz.
0: Így van, Pirosnak is sok sikert, és találkozunk hétfőn reggel 6:08.
3: Viszlát.
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
4: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év

0: Boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Újraindulnak a vasúti fejlesztések a Balaton felé, Franciaország a legjobb 4 között a VB-n. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek 2 megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, és pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs főosztályvezető.
4: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
3: Ismét érdemes lehet az eget kémlelni holnap hajnalban, a Fiastyúk és a Hold szoros együttállására kerül sor. Nagyjából hajnali 1:30 körül lehetünk majd annak tanúi, ahogy 5 csillag kilép a Hold sötét oldala mögül. Jó hír, hogy mindezt szabad szemmel is követhetjük. Franciaország már Páholyból figyelheti a folytatást. A francia válogatott meggyőző játékkal jutott be a VB elődöntőbe, miután 2-0-ra legyőzte a marokkói csapatot tegnap Bostonban. Az Afrika bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. Ma is sok napsütés vár ránk, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Zápor, esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Az ország nagyobb részén marad a száraz idő. Délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még biztosan kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar is. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik, és több helyen lehet majd eső, zápor, esetleg zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nem is hiszem, de már elérkeztünk a péntek délelőtthöz. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Ráadásul délben indítjuk majd a Rikeszli hétvégénket. Mondom majd a részleteket, addig pedig játszom a slágereket. Az FLM-től és kezdünk már is a Survivor-rel.

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 90-es évek vége, 2000-es évek elejét idéztük a Bestiák Fáj még, ha néha felhívsz slágerével. És persze folytatjuk majd az idézést, de jöjjön most egy olyan lendületes, kifejezetten nyári dal, amit annak idején a videóklipje miatt elég sok tévécsatorna letiltott. Szerencsére a rádióban nincs kép, úgyhogy marad ez a szintiszta energia, ami a skót Texas Summer Sun, vagyis a nyár fia dalából árad. Jöjjön akkor a Texas a Summer Sunnal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy olyan sztár köré építettük a hétvégénket, akire gondolhatnánk elsőre, hogy a srác a 87-es nagy slágerrel, a Never Gonna Give You Up-pal. De nem, Rick Astley nem csak ennyi. Egyrészt mind a mai napig hihetetlen energiával létezik a színpadon, és mondjuk akár indián szökellésben énekelteti meg az egész stadiont, több tízezer embert, pont mondjuk akár a Never Gonna Give You Up-pal. De teszi ezt úgy is, hogy AC/DC slágereket ad elő, vagy a legfrissebb szerzeményei közül néhányat. És ezen a hétvégén mi biztosítjuk a hallgatóinknak a Rick Astley élményt méghozzá a paloznaki jazz pikniken. 2019-ben és 2023-ban is járt már hazánkban Rick Astley, és brutális hangulatú koncertet adott, és lehet úgy mondani, hogy visszatapsolta őt a közönség, visszakövetelték a 14. jazz piknikre. Úgyhogy nem véletlen, hogy ő érkezik majd megint, és ő lesz a nyitó nap sztár fellépője. Déltől tehát erre lehet velünk készülni a Retro Rádióval, addig pedig rengeteg slágerre. Mezőmisi slágere, Lotfi Begivel kiegészülve az Egy szó miattban, mindjárt szól, de visszaugrunk a 80-as évekbe Szandrával.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában folytassuk azzal a rock csapattal, akinek a számait simán énekli e hétvégi sztárunk Rick Astley a koncertjein. Jöjjön az AC/DC-vel a Thunderstruck. És ha valaki visszafogottabb zenei élvezetre vágyna, akkor jöjjön Pink. A Just Give Me a Reason-t is játszom tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bélelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: érthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM-abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
17: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
16: Szíven, foglaltam két helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
18: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
4: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
19: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
4: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig
20: A magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.

0: pici változás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Kritikusan alacsony a tatai öreg tóvíz szintje. A tartós aszály és a csapadékhiány miatt a tóban jelenleg 170 cm-es a vízállás, amihez hasonló utoljára 2003-ban volt. Meleg, szeles időben naponta akár 1-2 cm-rel is csökkenhet a vízszint, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Általéren keresztül ugyan érkezik némi vízutánpótlás, ez azonban egyelőre nem elég a helyzet érdemi javulásához. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még rosszabb. Vádat emeltek egy Szigetszent miklósi férfi ellen, aki meg akarta ölni az édesanyját. A vád szerint tavaly szeptemberben többször is felhívta a lelki segélyszolgálatot, ahol közölte, fegyvert szerez, megöli az anyját, majd magával is végez. A szolgálat munkatársa igyekezett szóval tartani a férfit, miközben értesítették a rendőrséget. A többszörösen büntetett előéletű férfit néhány órán belül elfogták, az ügyben emberölés előkészülete miatt emeltek vádat. 12 ember halt meg egy nap alatt a dél-spanyolországi erdőtüzekben Andalúzia térségében. További 6 ember pedig súlyosan megégett. A hatóságok utakat zártak le, és több településről is kitelepítették a lakosságot. Spanyolországban napok óta 40 Celsius fok feletti hőség és tartós szárazság nehezíti a tűzoltók munkáját, eső pedig továbbra sem várható. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
2: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 11 óra után lassan 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Vágó Piros. Tartsanak velem délután 2-ig, és persze déltől majd játszanak is, addig viszont érkezik majd a Depeche Mode, a Scooter, kezdetnek a Twisted Sister slágere.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

időt legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk közlekedési infókkal itt a Retro Rádióban, mert sajnos több baleset is történt. Az egyik M1-esen a Hegyeshalom felé Tatabánya közelében itt felborult egy autó. Az 59-es kilométernél ezt az oldalt teljesen lezárták az autópályának. A torlódás már több mint 3 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a Tatabánya óváros csomópontban az 1-es főút felé kerüljön. Szintén az M1-esen viszont Budapest felé szakaszosan torlódik a forgalom Komárom és az M0-ás között. Tatabánya környékén 7 kilométeren áll a kocsisor, úgyhogy szintén érdemes letérni az autópályáról. Jó utat kívánok mindenkinek, és már is simogatjuk a lelkeket a Scooterrel a Break It Up-on a Retro Rádióban. Where

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ha már két Ryan Desanchantéja után vagyunk egy francia nyelvű sláger után, akkor esik szó rögtön egy olyan növényről, amit sokan lehet, hogy elsőre Franciaországhoz, azon belül is inkább a délvidékhez kötik, ez pedig a levendula. Hiszen ezen a hétvégén még azért lehet levendula szüreten részt venni, több helyszínén is az országban, például Ozorán, ahol vasárnap zárul majd a Szedd Magad akció, vagy akár a Köröshegyi levendulásban, ahol egészen július végéig folyamatosan virágzik a levendula. Alapvetően a francia típusú már ilyenkorra leszokott virágozni, ami most még virágzik, az az angol levendula. Az előbbi a francia az sötétebb, intenzívebb színű, ez az egészen harsánylila, ennek angol verziója egy kicsit visszafogottabb, olyan inkább kékes árnyalatú, illatában, aromájában viszont ez az erősebb. Hatását tekintve viszont a francia, na akkor el lehet dönteni, hogy ki melyiket szereti, a lényeg, hogy akár csak egy csokornyi levendulával is már bármilyen szobát fel tudunk dobni, ha nem is akarunk belőle szörpöt készíteni, vagy lekvárt ízesíteni vele, vagy netán a szekrényben dugni, akkor is egy nagyon jó kis nyárias kiegészítő. Szóval akár még egy ilyen testmozgásra is invitálom a hallgatóinkat, mi pedig utazunk már is tovább a Krisztállal, illetve a Phil Collins klasszikusával folytatom a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Több hallgatónk is megemlékezett a tegnap 75 éves korában elhunyt Velszi énekesnőről, Bonnie Tylerről, és teszik ezt egyébként a zenésztársak is. Bay Alex is mesélt egy nagyon helyes, személyes történetet az énekesnővel kapcsolatban, amikor 2013-ban mind a ketten az Eurovíziós Dalfesztiválon saját hazájukat képviselték, és a nagy közös össznépi főpróba után szaladt vissza mindenki az öltözőbe, hogy az esti élő műsorra ténylegesen rendbe tudja szedni magát. Bay Alex pedig pont Bonnie Tyler mögött ment a hosszú folyosón, és szegény Bonnie Tyler a ruhájában, tűsorkójában elesett. Persze, hogy Bay Alex azonnal odalépett, felsegítette, és akkor Bonnie megkérdezte, hogy honnan érkezett, mondta, hogy Magyarországról, és elkezdte neki énekelni a Holding Out for a Hero slágerét, de átköltve egy kicsit a jellegzetes, rekettes hangján You Are My Hero, vagyis Te vagy az én hősöm szöveggel. Látszik, hogy az énekesnő bizony a humorát nem vesztette el még ezekben a pillanatokban sem. Köszönjük neki ezt is. Sajnos most már csatlakozott ahhoz az égi kórushoz, ahol 2023 májusa óta Tina Turner is ott van. Úgyhogy most folytassuk a Rocknagyival, az I Don't Wanna Lose You slágerével a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban egyrészt indul a Rikeszli hétvégénk, úgyhogy figyeljék majd a felhívást és hívjanak bennünket 10-ként, másrészt pedig mindjárt játszom majd Csepregi Évától a Párizsi lányt. És megszólal Bruno Mars slágere is. A Just the Way You Are-t is játszom tehát délután, és indul akkor a Rikeszli hétvége a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik, tedd, mint gondolnád.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
17: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
18: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
19: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Fordulóponthoz érhet a világ népessége. Vadászgépek húznak át a főváros felett. Tömegverekedésbe torkollott a családok vitája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakosságának száma. A holnapi népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcella, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
23: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket.
22: A tiszteket avat holnap a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Az ünnepség részeként 3 Gripen vadászgép díszegő áthúzást hajt végre a helyszín felett. Emiatt reggel 9 és 3.4-10 között Budapest, Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A honvédség közlése szerint a repülést a vonatkozó előírások betartásával hajtják végre. Hiába rendelte házhoz a drogot, kétszer is lebukott egy kecskeméti férfi. Az ügyészség szerint a vádlott a Dark Web-en rendelt kokaint, amelyet postán küldtek volna.

0: Több mint 31 elruhást és kutyás egységeket is a helyszínre küldött. A súlyosan megsérült férfit kórházba vitték. A hatóságok szerint az összecsapást két család közötti vita robbanthatta ki. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, délmúlt lassan 4 perccel. Vágó Piros vagyok, és mi meg is kezdjük így péntek délben a hétvégét, ahogy szoktuk. Ezúttal pedig Rick Astley palóznaki jazzpiknikes fellépésére repítjük majd hallgatóinkat, figyeljék a fel.

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es.

Johnny. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezután a huncut hangulatú felvétel után mindjárt folytatjuk a teátrális Queen Bohém Rapszódiával. Előbb érkezzen majd Léne Marlén egyébként. És elhangzott már a felhívásunk az e hétvégi játékunkban, vagyis Rékeszli Palóznaki fellépésére visszük hallgatóinkat. Hívjanak 10-ként a 0620-22-22-122-n és mondják el, melyik dal előtt szólt a felhívás. Jöjjön akkor Léne Marlén most!

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Nem csoda, hogy égnek a vonalak a Retro Rádióban, ugyanis nyilván nagyon sokan vágynak a palóznaki jazz piknikre. Gyönyörű kilátás, szuper hangulat, remek fellépők, mint amilyen Rick Astley, aki most már az utóbbi években visszajár palóznakra, mert a közönség visszaköveteli. Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Ha tegezhetlek, szia Márti vagyok Egyekről, és a Rick Astley játékra jelentkeznék.
1: Szia Márti, mit csinálsz éppen?
2: Felrajzolgattam egy kicsit, mert most nem tudok a kertbe dolgozni az időjárás miatt.
1: Mit rajzolgattál?
2: Hát, mert eddig kerámiáztam, de most átértem a mosaikolásra és rajzolásra. És múlt héten voltam egy gyermektáborban, voltam segítő, és ott ló volt a központi téma, úgyhogy most lovat rajzoltam.
1: Nagyon komoly vagy, Márti, az egyik legnehezebb szerintem. Szép.
2: Hát igen, de hát tanulgatok, meg hát nem szabad feladni a tanulást sohasem.
1: Ebben teljesen igazad van. És ezt én ugyanúgy fordíthatnám arra is, hogy nem szabad feladni azt sem, hogy az ember a Retro Rádiót hívogatja különböző játékokban. Képzeld el, hogy neked most ez 10. sikerült.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm. Akkor már ugye csak abban tartozom, hogy megmondjam, hogy mi szólt. Szerintem Demién énekelte a Szerelem első vérig.
1: Tökéletes! Márti, meg vagy!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a paloznaki jazz piknikre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Köszönöm szépen!
1: És te szeretnél majd bulizni paloznakon?
2: Hát igazából szeretnék, de valószínűleg, hogy nem én fogok tudni elmenni, mert azért a jó kedvembe egy kis betegség is társul, és most nem merek ilyen aktív lenni, de hát gyerekeim, unokáim nagyon fognak örülni neki, úgyhogy azért telefonáltam, hogy ezzel is segítsek. De elképzelhető, hogy még annyira jól leszek, hogy én is elmenjek, mert kíváncsi vagyok nagyon.
1: Megértem, hogy kíváncsi vagy, meg hát augusztus 6-a, hát ha addig sikerül magad olyan állapotba hozni, kívánom, hogy így legyen, de addig akkor jó rajzolgatást kívánok neked, meg ha eljön az ideje, akkor jó kertészkedést is, és a hallgatóinknak mondom, hogy a következő órában is figyeljék majd a felhívást.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon jó összmunkával folytatjuk majd mindjárt Donna Summer Hot Stuff-jával, ami mindenképpen mérföldkövet jelentett az énekesnő munkájában, mert hogy a diszkó műfajba sikerült egy kis rock hangzást belecsempésznie a Doobie Brothers gitárosának gitárszólójával. A dalt pedig nem más hangszerelte, mint az olasz elektronikus zenei úttörő George Moroder, akinek rengeteg slágert és hihetetlen jó hangzást köszönhetünk. Mindjárt ezzel folytatjuk, de jöjjön néhány szó a hétvége és a jövő hét elejének időjárásáról. Nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy kellemes nyári idő, egy picit talán lehet, hogy sokaknak szelesebb annál, amit szívesen elviselnek. Egy-két zápor, zivatar előfordulhat, de legalább nem lesz hőség, ki tudjuk magunkat pihenni éjszaka, és igazából bármilyen tevékenységhez tökéletes ez az időjárás, és erre számíthatunk majd a következő hét elején is, csak azok kedvéért, akik esetleg most indulnak neki hazánkban nyaralni. Úgyhogy nekik jó pihenést kívánunk, mi pedig akkor folytatjuk az ígért Donna Summer slágerrel, a Hot Stuff-val, a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy óra mindjárt, és mi majd folytatjuk Michael Jackson Smooth Criminal-jával. A Hungáriával pedig az igazi rock and roll bulikat idézzük meg.
1: Ő a csókkirály, ő a csókkirály,
0: jön a Csók király is egy óra után a Retro Rádióban, és persze folytatódik a Rick Astley hétvége is.
2: Műsorajánló.
3: A pop történelem legendája, akinek bélelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
19: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
20: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
19: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
0: miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
23: Jön az ítélkezési szünet a bíróságokon. Toplistás szökevényt fogtak el Budapesten. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. Jövő szerdától egészen augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Több ezer magyar cég teljesítette az első kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben teljesítette ezt, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. Az előírásokat elmulasztó cégek akár 150 millió forintos bírságot is kaphatnak. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire. Egy győrteleki 40 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítéltek el.

0: Ja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán áttartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
2: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
4: A mikrofonnál Bányász Árpád, köszöntöm Önöket. Franciaország újra elődöntős a labdarúgó világbajnokságon. A gallok Bostonban 2-0-ra múlták felül Marokkót, és Zsinórban harmadszor jutottak be a legjobb négy közé. Az első félidőben még kimaradt egy nagy lehetőség. Kylian Mbappé 11-esét még kivédte a marokkói kapus. A szünet után azonban nem hibázott a francia klasszis. A 60. percben látványos csavarással megszerezte a vezetést. Majd 6 perccel később Dembélé egy pontos 18 méteres lövéssel lezárta a negyed döntőt. Mbappé 8. góljával utolérte Lionel Messit a torna góllövő listájának élén. Didier Deschamps együttese pedig kedden Dallasban a Spanyolország-Belgium párharc győztesével játszik a döntőbe jutásért. Ezt a negyed döntőt ma rendezik meg Los Angelesben. A kezdés magyar idő szerint 21 óra. Köszönöm a figyelmet a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Megyünk előre a péntek délutánban. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Egy óra múlt, 5 perccel. Vágó Piros vagyok, tartsanak és persze játszanak is velem. Rick Astley belépőkért a Palóznaki Jazz Piknikre. Indulunk már is Michael Jackson Smooth Criminal slágerével.

0: Szeretnék én lenni a csókirály.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk közlekedési infóval, ugyanis egy személyautó borult fel az M1-esen, Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél így hát egyik sáv sem járható a határ felé, és a torlódás már több mint 3 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél kiterelik az autópályáról. Budapest felé pedig az átterelt sávon a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást, csak össze ne csúszanak, annyira nézelődjenek. Egyébként ugyanígy az M1-esen Budapest felé Komárom és az M0-ás között szakaszosan torlódik a forgalom. Tata környékén 7 kilométeren áll a kocsisor. Erre készüljenek, egyébként pedig jó utat kívánunk. A 0620-22-22-122-es nem csak a közlekedési ügyekre szánt SMS számunk, hanem ezt hívhatják a játékban is, és nem sokára játszunk bizony, hiszen a Rick Astley hétvégét már berúgtuk délben. Nyerjék meg a páros belépőket a palóznaki jazzpiknikre. Jöjjön a Labus, a Be My Lover-re most a Retro Rádióban.

0: Feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ki a nyár elejére, ki a nyár végére időzíti a nyaralását, de az biztos, hogy ki lehet húzni ezt a nyaralás érzést egy-egy kikerekített hétvégével, még ha nem is hosszúval, de legalább egy olyan jó kiadós programossal. Na, ebben is segítünk a hallgatóinknak, hiszen ezen a hétvégén Rick Astley palóznaki jazzpiknikes koncertjére visszük el őket. Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Ildikó vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, Ildikó, hú, de bizonytalan voltál.
2: Remélkültem nagyon.
1: Mit csinálsz? Merre vagy, mit csinálsz?
2: Itthon vagyok.
1: Az itthon az országnak melyik része?
2: Jaj, Vácon.
1: Vácon vagy. Jó, akkor gondolom, ott is ilyen felhős napos idő van, kicsit szeles.
2: Igen.
1: Mit tervezel augusztus 6-a hétvégéjére?
2: Rikisztik,
1: jó. Jó a válasz, szeretem ezt a választ, nem akartalak beugratni. Melyik dalunk előtt hallottad egyébként a felhívást?
2: Ákos, ilyenek voltunk.
1: Igen, akkor most már elárulhatom, Ildikó, te hívtál 10-nek.
3: Gratulálunk! Az önnyel

0: Meglepetés éri a másikat, hogyha jól hallom.
1: Igen.
0: És az előző órában a hallgatónk azt mondta, hogy hát, hogy ő nincs annyira jól, úgyhogy nem biztos, hogy ő tud menni a Rick Astley koncertre. Te hogy vagy ezzel? Te magadnak nyerted, vagy te is valakinek?
1: Nem, szeretnék menni.
0: Nagyon jól teszed, és van hozzá partnered is?
1: Igen, a párommal fogunk menni. Meg lehet, hogy pont a Balaton környékén leszünk akkor tehát, és akkor pont a közelben.
0: Nagyon jó. Összekötni a kellemest a hasznossal, akkor azért nyilván ne csak a koncertre menjetek, hanem úgy töltsetek el több időt, bár ez a kezdő nap lesz, de biztos, hogy zseniális lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat.
1: Nagyon-nagyon köszönöm szépen, Piros.
0: Addig pedig akkor jó hétvégét kívánok mostanra is, és a hallgatóinkat pedig biztatnám arra, hogy játszanak. Dénes Tominál a délutánban, meg majd a hétvégén is velünk. Mi meg most folytassuk a Vemmel, Pick Me Up Before You Go Go.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Végig gondoltam így a futball VB kapcsán, hogy mennyire más volt, hát ugye olyan nagyon nem emlékszem rá, mert hogy nem követtem annyira, de nyilván nagyon más volt mondjuk 20-40 évvel ezelőtt egy ilyen világbajnokság. Nem volt még varszoba, és egy csomó minden nem volt még, szóval nem kaptuk például a legfrissebb híreket pályán kívülről és a különböző közösségi média felületeknek köszönhetően. Enélkül ugye nem tudhattuk volna, hogy a norvég válogatott például szállodát váltott, vagy hogy egyre kerülnek elő a Haaland hasonmások, vagy akár, hogy folyamatosak a beszólogatások sportolók, politikusok között, ezek viszont a kevésbé jók. Ami azt hiszem, hogy ugyanaz maradt, a spori döntéseit időről időre azért megkérdőjelezik a nézők, és persze az, hogy oda szegeződni a képernyő elé. Ma is nagyon sokan szegeződnek majd, a 9 óra sérthetetlen, akkor kezdődik ugyanis a Spanyolország-Belgium negyeddöntős mérkőzés. Lesznek még érdekes mérkőzések a közeljövőben is, ugye Norvégia-Anglia ellen, Argentina-Svájc ellen, szóval tartogat, biztos vagyok benne ez a VB még így is meglepetéseket. A ma estéhez persze jó tévénézést kívánok, de ezért még nem köszönök, mert hogy még Taylor Dane dala hátra van, Tell It To My Heart-tal folytatom a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezzel a lendületes slágerrel én búcsúzom is a hallgatóinktól, de ugye holnap Rádió Konyha dísztől, tehát akkor biztosan találkozunk. Most pedig érkezzen már Dénes Tamás a Retro mikrofonja mögé. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
9: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A 2 gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
18: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
20: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
21: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Öt ügyben tett feljelentést a miniszterelnökség. Lassan kiszáradt Franciaország leghosszabb folyója. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
25: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
24: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Összesen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A tárca közlése szerint a korábbi kormányzati iratok átvilágítása során öt ügyben találtak olyan szerződéseket és kifizetéseket, amelyek szerintük bűncselekmény gyanúját vetik fel. Az érintett ügyek között civil szervezetek támogatásai, médiaszerződések, valamint informatikai és egyházi beruházások is szerepelnek. Az ügyek kivizsgálása a hatóságok feladata lesz. Letartóztattak egy doktornőt, aki megölhetett egy embert a budapesti Szent János kórházban. A rendőrség a távirati iroda megkeresésére közölte, a 32 éves nőt egy feljelentés alapján folyó nyomozásban hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását. A tények információi szerint a nő korábban a Szent János kórházban dolgozott, az intézmény azonban közölte, hogy már nem áll náluk alkalmazásban. Lassan homokzátonnyá válik Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain már homokpadok bukkantak elő, helyenként pedig alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetőt.

0: szárazabbra fordul az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután, csodaszép hétvégét kívánok. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. Folytatódik a játék továbbra is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, gyorsan kezdjünk egy aktuális információval az utakról. Erős a hétvégén a Balatonra és a Velencei tóra tartó forgalom az M7-es autópályán, méghozzá nyilván a Budapestről Balaton felé tartó oldalon. Budaörstől egészen Székesfehérvárig torlódás, lassulás tapasztalható, de baleset nem. Egyelőre ez a hír, ez az információ. Folytatódjék tovább a Rick Astley hétvége, amelynek nyereménye, ugye, és ez nem titok, egy páros belépője egy Rick Astley augusztus 6-i paloznaki jazzpikniki koncertjére. Tök jó a helyszín, szerintem Rick Astley neve önmagáért beszél, én legalábbis nagyon-nagyon szeretem, és itt a lehetőség, bármikor is jön, tudják, az a bizonyos játékfelhívás, akkor kell csörögni, de a jegyekért tudni kell, hogy azt követően vajon ki énekel, vagy ki adja elő a dalt, vagy esetleg mi a dal címe, ez kötelező, enélkül nem adok jegyet. Azt viszont elárulom most, hogy ez már a Beloved és a Sweet Harmony itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszti koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnicen.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Én azt hiszem, Rick Astley neve sokat mond, nem csak azért, mert nekem is személyes nagy kedvencem, hanem aki a 80-as évekből is egy pici levegőt vett, egy picit szerette azt a muzsikát, az imádja. Na jó, menjünk tovább, nézzük is, hogy ki van most a vonalban. Retro Rádió, halló!
2: Jó napot kívánok, Kínál Tamásné vagyok.
1: Kezét csokolom, Tamásné.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: És elárulja nekem a böcsületes nevét is?
2: Erika vagyok.
1: Erika! És miért ilyen szűkszavú, drága Erika, amikor fölvettem a telefont?
2: Kicsit izgulok.
1: Ja, nem kell izgulni, semmit nem kell izgulni. Egy olyan embernek biztos nem kell izgulni, aki tizedikként csörgött ide a Retro Rádióba.
2: Ezt nem hiszem el.
1: De. Erika, társaságban? Jól hallom?
2: Igen, nyaralni készülünk.
1: Család vagy barátok?
2: Család,
1: oké. Autóban?
2: Így van.
1: Na jó. Akkor ott az autóban segítsenek villámgyorsan, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: Boniem.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
1: Igen, Boniem! Pontosan, Boniem! Esetleg ott a társaságban tudja, hogy melyik Boniem szám volt?
2: Sunny.
1: Így van, amit mi csak lazán lesanyízunk, de valóban a Sunny volt. Erika, lehet készülni másod magával a Paloznaki Jazz Picnicre. Be kell írni, ahogy hallhatta egyébként, augusztus 6-át kell majd beírni a naptárba,
2: igen.
1: Jó?
2: Igen.
1: Rick Astley?
2: Nagyon jó, imádjuk.
1: Jó, hát most már csak azt kell kitalálni, hogy onnan a brigádból, a családból kit visz magával.
2: Hát a férje.
1: Jó, hát akkor férje nyert. Többiek most csúnyán néznek, vagy nem annyira?
2: Nem, gyerekei. Itt van a férjem, is segített egyébként.
1: Jó.
2: Akkor egy előadója.
1: Akkor egy buksi simit kap majd cserébe, a férje pedig jegyet a Paloznaki Jazz Picnicre, igaz?
4: Igen.
1: hallottam. Jó, hallottam mindent. Jó, Erika, maradjon vonalban, mindent meg kell beszélni, hogy hogy jussanak el a jegyek önhöz. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, ennyire egyszerű a játék, amely lesz a következő órában, azután is, és egész hétvégén itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, másfél perccel járunk 3:43 után. Tiszteletem, lehet arról bármit is tudni, hogy Tatabánya előtt miért esett el az M1-es Győr felé, kérdezi hallgatunk. Én ennyit tudok mondani. Korábban személyautó ütközött kamionnal az M1-esen Hegyeshalom felé, Tatabánya közelében az 59-es kilométernél. Most már megszűnt a korlátozás, de több mint 7 kilométeres a dugó. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. Köszi útinform, megyünk tovább Chris Normannel és Suzy Quattroval és a Stumbling Innel. Gyönyörű hétvégét, ez a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, gyorsan néhány SMS. Szia Tamás, jól gondolom, ugye egy Sissi Kecs ma is nagyon dögös. Jani Miskolcról. Hát figyelj, most láttam egy fényképet róla, azt kell mondjam, hogy igen. A válaszom igen. Aztán Henny is jelentkezett Érdről. Kedves Dénes Tomi, láttalak ma a tévében. Ja igen, reggel megszakértettem szegény Bonnie Tylert. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában ennél vidámabb dalok jönnek, nevezetesen Orsi fog például nekünk majd énekelni. És a hétvégéhez méltóan Katy Perry pörgős dalát, a Hot and Cold-ot is játszani fogom. És persze lesz játék a következő órában is, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban, így pénteken délután.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták élén. Ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hosszú távú vasútfejlesztést ígér a kormány. Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez. Fizetősek lesznek a belga autópályák. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csak nem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátettem, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakosságának száma. A holnapi népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcella, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Vége lehet az ingyenes autópályáknak Belgiumban. A tervek szerint jövő tavasztól minden 3,5 tonna alatti járműre digitális matricát kell vásárolni, függetlenül attól, hogy belga vagy külföldi rendszámú. Az árakat a jármű környezetvédelmi besorolása alapján állapítják majd meg. A belga kormány szerint az új rendszer célja, hogy a külföldi autósok is hozzájáruljanak az utak fenntartásához. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattahat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet az újabb játék felhívás a Rikeszli jegyekért, most viszont közlekedjünk. 15 óra 23 perc van. Kezdjük az M7-essel. Erős a hétvégén a Balatonra és a Velencei túra tartó forgalom az M7-esen, a Balaton felé vezető oldalon. Budaörstől egészen Fehérvárig a szokásos és szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán viszont Ért közelében baleset történt a 19-es kilométernél. A belső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. M1-es. Korábban személyautó kamionnal ütközött Hegyeshalom felé Tatabányánál az 59-es kilométernél. Megszűnt a korlátozás, de 5 kilométeres még mindig a dugó. M1-es ellenkező főváros felé vezető oldalán Komárom és a Nullás között torlódással találkozhatnak az arra autózók. M0-as keleti szektor M1-es felé két személyautó koccant Maglód közelében a 47-es kilométernél. A Nulláson a korlátozás megszűnt, de 7 kilométeres dugóval szembesülnek az arra autózók.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnic-en.

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 9 perccel járunk délután 3:30 után, és ha játék van, akkor itt bizony csörög az összes telefon, ahogy annak lennie kell. Nézzük is ki a következő. Halló!
2: Halló! A játék szeretnék jelentkezni.
1: Kezét csokolom. Én Tamás. Kihez van szerencsém?
2: Mariannék, Kati vagyok.
1: Kati! És honnan csörög?
2: Hát most éppen egy teherautóból, egyébként gyárilag vecsésről.
1: Gyárilag vecsésről, és mit csinál Kati a teherautón?
2: Elkísértem a férjemet dolgozni.
1: Ó! Mondanám azt, hogy egy nagyon-nagyon rendes feleség. És nem tévedek?
2: Nem.
1: Jó. És ez a rendes feleség ráadásul 10. ebben a körben.
2: Wow, köszönöm.
1: Úgyhogy Kati, egyetlen egy dolog van hátra, hogy elárulja nekem, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólt itt a Retro Rádióban.
2: Gratulálunk!
3: Az önnyeremény egy páros belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
1: Tökéletes! Tökéletes! Kati ott lesz Paloznakon!
2: Úristen, köszönöm szépen!
1: Hát ennyi! Ennyi! Bruce Springsteen és a Born in the USA meghozta a lehetőséget, nem Bruce Springsteenre, hanem Rick Astleyre!
2: Köszönöm, azt még gyorsan elmutatom, hogy akkor ezt a férjemnek a szabinapjára szeretném.
1: Hát persze, de hát gondolom el is kíséri.
2: Persze.
1: Na azért. Most ma van a szülinapja a férjének?
2: Ma van a szülinap, igen.
1: Tényleg? És ő az, aki ott ül ön mellett?
2: Igen.
1: Akkor most bemondhatom így hangosan, hogy boldog születésnapot? Segítsen, mi a keresztneve? Mi a keresztneve?
2: Tamás.
1: Ó, hát a Tamások a legnagyobbak. Drága Tamás, boldog születésnapot innen a Retro Rádióból, a fél ország most ezt hallgatja. Boldog szülinapot. És mindez ráadásul még két jegy is van, amit a felesége nagyon ügyesen játszott. Úgyhogy ott lesznek Paloznakon a Jazz Picnic-en, a Rick Astley koncerten.
2: Köszönjük szépen.
1: Na Kati, maradjon vonalba, akkor minden továbbit megbeszélünk. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában, azután és egész hétvégén. Csak itt a Retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió közben érkezett az SMS. Sziasztok, mondjátok be, Sitke és Sárvár között nagy baleset, három autó is ütközött. Oké, köszönöm szépen, majd ha több is kiderül, akkor mondom tovább. Én viszont ajánlom magunkat a következő órára, ahol jön majd a játék ismét a Rick Astley jegyekért, és Cserháti Zsuzsa is itt lesz velünk. És a hétvége tiszteletére lejátszom az egyik legjobb Queen dalt is. És még egy egész csomó nagy slágert, ha velem tartanak így pénteken délután, ezen a csodálatos nyári délutánon, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
7: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
14: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
15: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
16: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
15: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
16: Tökéletes!
15: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kennedben Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét. Fegyverarzenál Tompánál a magasban tört be egy utasszállító repülő ablaka. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az európai ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Fegyverarzenált találtak egy szerb autóban a tompai határátkelőnél. A pénzügyőrök 3 marok lőfegyverre és 4 gépkaravéra bukkantak a csomagtartóban a pótkerék mellett elrejtve. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. Egy másik szerb autóból Herceg Szantónál már csempész cigaretta került elő különböző rejtekhelyekről. A dohányárut és a járművet az adóhatóság foglalta le. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
20: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
19: A levegőben tört be egy repülőgép ablaka, a Thesszalonikiből Münchenbe tartó járat hajtóművéből vált le egy alkatrész, ami az utastér egyik ablakának csapódott. A hirtelen nyomáskülönbség miatt egy utast a nyílás felé rántott a légáramlat, a fedélzeten pedig kioldódtak az oxigénmaszkok. A pilóták visszafordultak Thesszalonikiben, ahol a gép biztonságosan leszállt. 4 utast elővigyázatosságból kórházba vittek, a meghibásodásokat vizsgálják. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan játszani fogunk itt a Retro Rádióban, figyeljük, mikor szólal meg a felhívás. Most viszont egy némi közlekedés még előtte. 6 perc múlva lesz délután 4:30, rendkívül erős a délutáni forgalom, több gyorsforgalmi szakaszon, többek között lassulásra, torlódásra számítsanak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és a Nullás között, az M3-ason Nyíregyháza felé Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-es autópályán a Balaton felé Törökbálintig. Sokan az M6-os autópályán keresztül Tárnoknál ráhajtva a 7-es főútra próbálnak kerülni, ott is már torlódás van, sokan indultak el a Velencei tó Balaton irányába. M7-es egyébként Budapest felé baleset ért közelében 19-es kilométernél, véget ért most már a helyszínelés, de a torlódás még ott van. 25-ös főút Ózdon egy személyautó árakba borult, a 67-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom, míg a Nullás keleti szektorán az M1-es felé 4 személyautó karambolozott Nagytartsánál, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, alakul a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszti koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnic-en.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 5 perc múlva lesz 3:45, és természetesen nem maradhat ki ebből az órában sem a játék a Rikeszli jegyekért a paloznaki jazz piknikre, úgyhogy nézzük is, ki van most a vonalban. Hello?
2: Hello?
1: Ki ez van, jó, szerencsém?
2: Dörnyei Vendelné Márta vagyok.
1: Márta! Ugye jól mondtam?
2: Igen.
1: És a játékra jelentkezik, fogadjunk.
2: Igen. Szeretnék játszani.
1: Jó. Annyit áruljon el, hogy honnan csörög?
2: Hát én Tatáról.
1: Milyen idő van, mit csinál most?
2: Éppen nyaralok, jól érzem magam.
1: Jó, hát ez a legfontosabb. És közben hallgatja a retro rádiót, és hallotta, hogy játék van. Fogadjunk.
2: Igen.
1: És milyen jól tettem, mert ön a tizedik.
2: Komolyan.
1: Igen. Hú, hallom, hogy nagy népesség örül ennek ott hátul.
2: Igen, mert a nővérem kedvenceri kérsz, és igazából félig meddig félfüle hallottam, hogy szóval, hogy jön, és mondom, augusztus 6-án, és Balatonhoz közeli
1: palotnak. Na, tudja, mielőtt ebben kibontakozunk, ebben gyorsan árulj el, hogy vajon a felhívást követően ki vagy, milyen dal szólt itt a retro rádióban?
2: Queen volt.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a paloznaki Jazz Picnicre, Rikeszli augusztus 6-ai koncertjére.
1: Pontosan Queen! És a Don't Stop Me Now, és ezzel vitte el a két jegyet a Rikeszli koncertre, a paloznaki Jazz Picnicre. És jól mondta, igen, 6-a, hallotta, 6-a. Úgyhogy azt kell beírni. És akkor ezek szerint jól számolom, vagy jól mondom, Márta, hogy a nővérével fog elmenni?
2: Minden bizonnyal.
1: Jó.
2: Neki kell első helyen ott lenni, én igazából neki nyertem.
1: Igen?
2: Nyertem. Igen.
1: És a nővére az, aki ott hátul örül?
2: Igen.
1: Árulja már el a nővérjének a keresztnevét.
2: Melindának a beszeneve az, hogy Médi, szóval mi Médizzük.
1: Oké, okay. Médi és Márti, tehát minden bizonnyal paloznakon augusztus 6-án felbukkan majd, és ők retro rádió nyertesek.
2: Jaj, de jó!
1: És ezért lesznek ott a Rikeszli koncerte, meg azért, mert szeretik, gondolom.
2: Igen, nagyon.
1: Hát csajok, gratulálok, érezzétek nagy, hogy bocs, hogy itt tegezőre váltok, de szerintem ez most már belefér ennyi idő után, ugye? Legalább másfél perce beszélünk. Köszi szépen, szóval akkor gratulálok, maradjatok vonalban, hogy mindent fel tudjak vésni, én pedig már is mondom a retro rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában, és természetesen egész hétvégén itt a retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek az SMS-ek egymás után közlekedés információkkal. Lázi község határában közúti baleset történt, írja a specialista. Alexa kamionos is jelentkezett. Baleset történt a 47-es főút Berettyó újfalú térségében. Kamion személyautóval ütközött. Alex, köszönöm az információt. És Gábor is írt, azt mondja, hogy szombaton forgalomkorlátozás lesz Vasadon a Nemzeti Vágta futam miatt. Köszönöm, most már ezt is tudjuk. Akkor ezek után viszont robogjunk tovább, hiszen játék viszont nálunk lesz méghozzá a következő órában, akkor, amikor érkezik majd Korda György repterei. És ha már nyári hétvége, akkor nem maradjon ki az ABBA és a legnagyobb diszkós lágerük, a Gimme Gimme Gimme. Viszontos slágerek, játék, szóval érdemes továbbra is bennünket választani. Robogunk tovább itt a Retro Rádióban. Nagyon szép hétvégét!
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: világsztár balatoni koncertjén.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy ott lehessen az augusztus 6-ai

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Citan oldalon.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Mosógép, Mega Árparádé. Telefon, Mega Árparádé. Vasaló, szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozzá a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
14: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
17: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Rábólintottak Magyarország új helyreállítási tervére. Itt a buli szezon, a túlszeszelés a legnagyobb veszély. Hazai fejlesztés segíthet a koraszülötteken.
19: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
18: Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Eszerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
19: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
18: Kétszer is házhoz rendelte a drogot egy kecskeméti férfi. Az ügyészség szerint a net sötét bugyrában, a dark webben talált rá az elosztóra. Az első körben kokaint kért postán Németországból, a küldeményt azonban az adóhatóság ellenőrei még a kézbesítés előtt lefoglalták. A második körben amfetamint rendelt ugyanonnan, de ez a csomag sem ért célba, lekapcsolták a pénzügyőrök. Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a férfira. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
3: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Balesetek akadályozzák az előrejutást számos autópályán, az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, az M0-ás keleti szakaszán az M1-es felé Nagytarcsa közelében, az M7-esen Budapest irányába Érdnél. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Komárom és az M0-ás között szakaszosan torlódik a forgalom mindkét sávban. Árokba borult egy személykocsi a 25-ösön Ózdon a 67-es kilométernél, váltakozó irányban lehet csak autózni. Helyszínelnek még Sitke és Sárvár között a 834-esen, megállították a forgalmat, jelezte az Útinform.
16: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jöhet a revans. 40 évvel ezelőtti fájdalmas vereségért vághat vissza Belgiumnak a spanyol labdarúgó válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A két csapat 1986-ban ugyanebben a szakaszban találkozott, akkor a belgák 11-esekkel búcsúztatták a spanyolokat. Az ibériaiak azóta ugyan 7 győzelmet arattak az egymás elleni mérkőzéseken, de kieséses világbajnoki találkozón most vehetnek revansot először. A spanyolok

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ahogy ilyenkor szoktam, most sem késlekedek, megnyitom ünnepélyesen ezt a nyári hétvégét, méghozzá Rick Astley koncertjegyekért szóló játékkal. Figyeljék a játék felhívást a mikrofonnál, Dénes Tamás, és teszem mindezt a Polisszal vagy a V-motorokkal is, a nyitány viszont a Gypsy Kings-ért.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Játék hamarosan ebben az órában is a Paloznaki Jazz Piknikes Rick Astley koncertért, most viszont közlekedjünk. 17 óra 25 perc van, rendkívül erős a délutáni forgalom, több gyorsforgalmi szakaszon, többek között lassulásra, torlódásra számítsanak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és a Nullás között, az M3-ason Nyíregyháza felé Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-es autópályán a Balaton felé Törökbálintig, sokan az M6-oson keresztül Tárnoknál ráhajtva a 7-es főútra próbálnak kerülni, de ott is torlódás van. M0-ás keleti szektor, az M1-es autópálya felé 4 személyautó karambolozott Nagy Tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött már több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. És még egy hírem van, a 47-es főúton Berettyóújfalu térségében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze a 41-es kilométernél, itt is forgalomkorlátozásra kell számolni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Szító!
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: 4 perc múlva 3:46 és játék most is itt a Retro Rádióban. Nézzük, ki van most a vonalban. Halló!
3: Szia, Emese vagyok.
2: Szia, Emese! Honnan csöröksz?
3: Miskolcról.
2: Aha, és mit csinálsz éppen ezekben a másodpercekben, azon kívül, hogy bennünket hallgatsz a Retro Rádiót?
3: Ha hiszed, ha nem, lekvárt főzök.
2: Milyen lekvár készül?
3: Szeder.
2: Na, én olyan szeder, lekvárt, nem is tudom, hogy ettem-e még. De nem is ez az érdekes, amikor te vagy a tizedik ebben a körben. Emese, te vagy a tizedik.
3: Nagyon jó.
2: Jó, hát azt hallom. Na, Emese, tudod, viszont a tizediknek el kéne mondania, hogy vajon a játékfelhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
3: Az Abba Gimi.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: És pontosan Abba Gimi! Emese, ott leszel Paloznakon! Ott leszel a Paloznaki Jazz Picniken, Rick Astley koncertjén, na?
3: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
2: Valahogy így kell, azt hiszem, egy igazi nyári hétvégét elkezdeni, ugye?
3: Pláne
2: szeder lekvár készítés közben.
3: Igen, nagyon örülök, köszönöm szépen.
2: Oké, van ötleted, sejtésed, hogy kit viszel majd magaddal?
3: Hát a legnagyobb Rick Astley fant a férjemet.
2: Oda néz! Neki olyanja van, hogy Rick Astley fan férjed van?
3: Igen.
2: Aha, és mit szokott neked dúdolni, melyik számát?
3: Mindegyiket.
2: Jó, oké. Akkor ezt én úgy érzem, meg is beszéltük. Rendben, Emese, nagyon kérlek, hogy maradj vonalban, hogy mindent meg tudjuk beszélni, hogy jó helyre jusson majd el a jegyed. Én pedig hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy természetesen fogunk még játszani, nem is egy jegyünk van még, úgyhogy figyeljék, egész hétvégén a Retro Rádió sokszor jön majd a játékfelhívás. Akkor kell tizedikén csörögni, és kell tudni persze azt, hogy vajon a felhívást követően milyen zene szólt, úgy, ahogy Emese tette. Emese, gratulálok még egyszer.
3: Köszönöm.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék el, a játék folytatódik, azaz most a hétvégén is, szombaton is, illetve vasárnap is lehet még játszani, és figyelni természetesen itt a Retro Rádióban a játék felhívásokat, hiszen a Paloznaki Jazz Picnicen a Rick Astley koncertre lehet óránként majd két-két jegyet nyerni, figyeljék tehát a játékot, figyeljék a játék felhívást, én pedig ajánlom magunkat nem csak a hétvégére, hanem a mai estére is, hiszen este 8 órától DJ Dominik és barátai érkeznek, és a 70-es, 80-as, 90-es évek és a 2000-es évek legtáncolhatóbb muzsikáját hozzák, azaz jön a szokásos fergeteg part itt a Retro Rádióban, most viszont már is indul Nyerges Izával a két órás élő retro kívánság műsorra az önök üzeneteivel és a legnagyobb muzsikákkal, a legnagyobb slágerekkel. Azt látom, hogy Iza már bekészítette Nena nagy sikerét, a 99 lufit, a 99 lufvalont, ezzel indul majd a hírek után a két órás élő retro kívánság műsor. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek csodálatos hétvégét, nagyon kellemes estét, jó retro rádiózást! Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn, ugyanitt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen, mindig veled az úton.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
14: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Rendőrök védik majd a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Újabb lélektani határ alatt az ország lélekszáma. A gripenek is parádéznak holnap Budapesten az Altiszt avatáson. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, négy elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 ezer milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
18: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökkent. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
17: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altiszt avatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Régi szenvedélyével új szerepkörben mutatkozik be Anthony Hopkins. A 88 éves Oscar-díjas színész saját zeneműveiből készített albumot augusztusban jelenik meg. Az első kislemezből ízelítő már elérhető. A filmes legenda elmondta, egész életében komponált, több darabját még kezdő színészként alkotta. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Négyes ütközés történt az M0-ás keleti szakaszán az M1-es felé Nagytarcsa közelében, az 55-ös kilométernél, mögötte már több kilométeres a torlódás. Rendkívül erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás között, az M3-ason Nyíregyháza irányába, Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-esen a Balaton felé egészen Törökbálintig. Sokan az M6-oson kerülnek, ott is lassabb a tempó az ilyenkor megszokottnál. Kamion és személykocsi ütközött a 47-esen Berettyó-Újfalunál, a 41-es kilométernél útszűkületre számítsanak, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Ilyen igazi ünnepi hangulatban indul el a péntek esti kívánság műsor Nenával és az ő 99 darab lufiával. Én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom önöket este 8-ig a Fergetek partiig. Csörögjenek, hívjanak és SMS-ezzenek.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon szép estét mindenkinek. Remélem, hogy a legtöbb retro hallgató már lazítással mulathatja az idejét. Közben szólnak a szuper jó retro slágerek a háttérben. Ezeket ráadásul most itt a kívánság műsorban önök ajándékozhatják oda azoknak, akik a világon a legfontosabbak. Ha van valaki, akinek üzenne néhány kedves gondolatot, akkor forduljon hozzám bátran a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig a Fergeteg Party ígél. Halló, halló, miben tudok segíteni?
1: Ja, Izabella, Arnold vagyok. Szeretnék egy számot kérni. Mi vagyunk az Alacsányi horgásztavon, itt horgászunk.
0: És kinek szeretnéd elküldeni a következő slágert?
1: Kérlek szépen, a volt operos munkatársakat szeretném meglepni. Pedig hal nem volt, de italt szeretnék küldeni mindenkinek. Hát kérlek szépen, vasárnapig leszünk itten.
0: Hát remélem, hogy addig azért egy kis fogás is összejön, majd görbüljön a bot, azt hiszem ilyeneket szoktak üzenni vagy kívánni a horgászoknak. És hát akkor te úgy fogalmaztál, hogy szeretnél kérni egy italt mindenkinek, hát mellé jön egy ajándéksláger is itt a kívánság műsorban. Érezzétek magatokat szuper jól, én kellemes horgászatot és jó hétvégét, jó vakációt kívánok.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol Janka SMS-e következik. Kedves Izabella, a Balaton déli partjára Iker barátnőimnek, Erikának és Renének szeretnék nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. A mai napon ünnepelnek. Gimnázium óta, azaz 28 éve tart a barátságunk. Még legalább kétszer ennyi időt kívánok magunknak. Egészségben és jó barátságban. Köszönöm szépen, Janka SMS-sel szólt itt a Retro Rádióban. Azt a mindenit, 28 éve vagytok barátok. Viccesen azt tudnám mondani, hogy az még gombócból is sok, de nyilván csak hülyéskedek, hiszen pont ez a szép benne, hogy szerintem ez már egy életen át ki fog tartani, úgyhogy sok boldogságot nektek így együtt barátokként, és Isten éltesse az ünnepelteket. Egy jó kis bulizós szülinapi köszöntés következik. Ez az Earth, Wind & Fire és a September.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez egy különleges hétvége lesz. Most kívánságműsorozunk egyet ezzel. Lazulunk bele így a péntek estébe, éjszakába, és aztán a holnap és a holnap utáni napon velem folytatódik majd a Rick Astley hétvége a Retro Rádióban. Úgyhogy el is kértem a kollégáktól azt a borítékot, ami tel is tele van. Szuper jó páros szabadtéri Rick Astley koncert belépőkkel. Mindig el szoktam mondani, hogy szerintem az élmény a világon a legnagyobb ajándék, és sokkal jobban örülök neki, mint valami olyan tárgynak, ami már így 28-ként porosodik ott a polcon, elfeledve a szekrényi vagy a fiók aljában. Szóval, ha önök is hasonlóképpen gondolják, akkor tartsanak majd velem holnap és holnap után, és játszunk együtt a páros Rick Astley belépőjegyekért. Na de, most kívánságműsor. Halló, halló, miben tudok segíteni?
1: Halló, szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, mondd el a keresztnevet, kérlek, mutatkozz be.
1: Szevíd József, a Nexodit is Kamágyból vagyok.
0: És kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A legjobb barátomnak, Máténak.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szépen köszönöm a tegnapi napot, hogy el tudtak látogatni Romániából ide.
0: Jó, és mi lesz a hétvégi programod? Van-e valami terved?
1: Ja, szerint fogunk beszélgetni, és készülünk a hétvére, mert hétvén menjünk a nyaralásra.
0: Ó, hát akkor nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok. Az Alcazar slágere szól a kívánságműsorban, ezzel ajándékozlak meg téged és a barátodat is, ez a Crying at the Discotheque.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ön is a Kívánság műsort hívta. Jó napot kívánok, miben tudok segíteni?
1: Szervusz, Iza, Tamás vagyok. Szeretnék kérni kívánságot.
0: Jó, kinek szeretnél üzenni vele?
1: Szervusz, saját magamnak, és boldog születésnapot kívánok magamnak. Holnap lesz a születésnapom.
0: Szeretettel gratulálok. Hányadik a ünnepled?
1: Köszönöm szépen, és valamit jó kis lendületes zenét kérnék. 41.
0: Oké, és azt meséld el kérlek, hogy hogyan tervezed megünnepelni? Meg szoktad ilyenkor lepni magad valamivel?
1: Hát, most sütöttem tortát, bár ilyen...
0: Milyet készítettél?
1: Ilyen fagyasztott tortát.
0: Jó, hát a melegben az esik a legjobban.
1: Ez igen, ez igaz. Hát, holnap megyünk a barátokkal karaokézni, bulizni.
0: Érezd magad szuper jól, ez egy nagyon-nagyon jó kis program szerintem, úgyhogy még egyszer Isten éltessen téged egészségben sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Ita. Neked is kellemes nyarat és jó munkát kívánok.
0: A Magna Cum Laude neked zenél. Boldog szülinapot, ez a vidé.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metrórádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Józsvai Gergő kereste fel a kívánságműsort, ő Németh Gizellának szeretne küldeni egy slágert Putnokra, azzal az üzenettel, hogy sokat gondol rá és nagyon-nagyon szereti. Jó estét kívánok, sziasztok, haló!
1: Haló, jó napot, én Luxa vagyok.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
1: Én a páromat szeretném meglepni születésnapjára, és Tokajba egy jacuzziban ülünk éppen, és szeretnénk egy pörgőzenét kérni.
0: Hát most nagyon hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem irigykedem. szuper jó kis buli. Hogy hívják a szerelmedet?
1: Fecó.
0: És kettesben bújtatok el a világ elől, vagy ez egy nagy házi buli?
1: Kettesben bújtunk el.
0: Sikerüljön nagyon szépen, romantikusan, és még hogyan fogod meglepni őt? Ajándékoztatok-e már?
1: Már ajándékoztunk, most már csak egy kedves zenével szeretném őt meglepni.
0: Jó, és figyelj, mit üzennél neki? Mik a kedves gondolataid?
1: Azt, nagyon szeretem.
0: Jó, akkor nagyon kellemes jacuzzizást, hát én nem is tartalak fel benneteket. Mégiscsak én oda harmadikként nem hiányzom. Azt hiszem, annyit árulj még el, kérlek, hogy mi volt a meglepetésed, mi volt az ajándékod? Maga ez a hétvége?
1: Maga ez a hétvége, igen.
0: Na, beletrafáltam. Oké, és... Jól van, menni fog egy dal nektek. Köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Szép napot,
0: sziasztok. Jön a Laid Back, és a Bakerman mutatok egy pici ízelítőt az ajándékból, ami a hírek után szól majd. Bacon man is baking bread. Isten éltesse a szülinapozókat, a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig tudják őket megköszönteni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
11: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
14: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
16: Szállás.hu.
15: Úgy is tett.
17: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire a díler. Jön a cirkuszok éjszakája.
21: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
20: A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztési beruházások megszervezését, valamint a HÉV és az Intercity flotta cseréjét. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. A kábítószerkereskedelem miatt elítéltettes felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók végül gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. Most már fogolyszökésért is felelnie kell. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, számos extra produkcióval várják a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében egyaránt, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
22: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepi varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
20: Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
19: Yeah. Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás között, az M3-ason Nyíregyháza irányába Mogyoród és Gödöllő között. Megindult az invázió a Balaton felé, ez már érződik az M7-esen és a 7-es úton is. Korlátnak hajtott, aztán felborult egy kocsi a 26-oson a Sajó-ecsegi elágazásnál. A Sajó-Szentpéter felé vezető oldalt a 9-es kilométernél lezárták, a forgalmat Boldva felé terelik. A 47-esen is helyszínelnek Berettyó-Újfalunál, ott egy kamion és egy személykocsi ütközött. A 41-es kilométer előtt útszűkületre készüljenek, figyelmeztetett az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy látom az SMS-ek alapján, hogy sokan vannak hasonló cipőben, mint én. Értem ez alatt azt, hogy pillanatokra vannak attól, hogy elkezdjék a szabadságukat. Kedves Izabella, ma este kezdődik a szabadságom, amit a gyermekeimmel töltök majd, és végre a szerelmemmel is találkozom 3 hónap után. Ennek örömére lepjetek meg valamilyen szuper jó, vidám és dögös számmal. Köszönöm szépen, Didi írta ezt az SMS-t. Hello Izabella, én egy számot szeretnék kérni Kőszegre az öcsémnek, Kovács Zsoltnak és a kis családomnak, Gergőnek és az apukájának is. Jó velük ez az üzenetem. Köszönöm szépen, Eszter fogalmazta meg mindezt. És végül itt van velem Szilvi is, aki Pocónak üzen. Hello Izabella, szeretem, ennyit szeretnék neki elmondani, és küldenék egy szuper jó slágert. Ez az Exotic és a Trabanta kívánság műsorban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet következik a kívánság műsorban, amiket a 0620-22-22-122-es számra küldtek el. Az egyiket Ágnes írta: Szervusz Izabella, tudom, hogy nagyon önzőnek hangzik, de én szeretném, hogyha végre valaki gondolna rám is, úgyhogy most az én dalkérésemnek a címzetje Saját magam vagyok. Azért szeretnék itt a kívánság műsorban küldeni magamnak egy zenét, hogy emlékeztessem magam arra, hogy lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Üdv Ági, írta az SMS-t. Kedves Izus, Dávid vagyok Marcaltőről. Kérlek, olvasd be, a nejem, akit mindennél jobban szeretek, végre 7 év keserves próbálkozás után a gyermekünket hordja. Olyan boldog vagyok, végre apa leszek. Szeretlek, Iza, nagyon jó a műsor. Minden apukának küldöm sok szeretettel a következő slágert. Nagyon szépen köszönöm. Dávid, engedd meg, hogy gratuláljak, ezek tényleg nagy pillanatok. Kedves Izabella, én kisbérre a Drat Kft-be szeretnék küldeni egy slágert. Horváth Józsefnek boldog szülinapot kívánunk neki. A Hajdú műszak aláírással jött az SMS. Carly Rae Jepsen énekel. Az ajándékszláger ezúttal a Call Me Maybe.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol Robi és családja fogalmazta meg a következő SMS-t. Jocinak Karádra születésnapja alkalmából küldenénk egy slágert, üzenjük neki, hogy Isten éltesse, és nagyon szeretjük. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló!
1: Sziasztok, Salai Bence vagyok, üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit. Szeretnék kérni egy zenét.
0: Igen, kinek küldenéd el?
1: Anyukámnak, apukámnak és nagypapámnak.
0: Mit szeretnél üzenni a családtagoknak?
1: Papónak jobbulás, kórházba van.
0: Nagyon sajnálom, és még mik a kedves gondolataid, amit a szeretteidnek szánsz?
1: Jó egészségben legyenek, és szeretem őket.
0: Nagyon jó, hogy telik a vakáció, mi lesz a hétvégi programod?
1: Karampörköltet főzünk, és bográcsozni fogunk, telken vagyunk kint.
0: De jó, kellemes kikapcsolódást kívánok nektek. Jön az ajándékszláger, Cserének el.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb és újabb SMS-ek árasztják el a kívánság műsort. 06-20-22-22-122-es szám este 8-ig a Fergetek partig él. Szeretnék szólni, hogyha valaki nem hallja a saját üzenetét, vagy nem tud elérni, mert folyamatosan foglaltat jelez a vonal, hiszen ma is elég nagy a tömeg, a tumultus, akkor legyenek kedvesek hétfőn este 6 órakor visszatelefonálni, jó? Akkor is lesz majd kívánság műsor. Kedves Izabella, én Evelyn vagyok, és éppen Makarszkáról, a nyaralásunkból tartunk hazafelé, a kisfiammal és a férjemmel. Üzenném nekik, hogy nagyon szeretem őket, és még nagyon sok ilyen nyaralást kívánok magunknak. Köszönöm szépen, és hogy mondtam, Evelyn írta mindezt. Hello Izabella, szeretnék kérni egy szuper jó számot saját magamnak, mert ma van a születésnapom. Köszönöm Andi Hortról. Isten éltessen téged, a kívánságműsor pont erre van kitalálva. Többek között a szülinaposokat és a névnaposokat is mindig megköszöntjük benne. Jön egy buli sláger, ez a Village People és a YMCA.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb SMS-ek a kívánság műsorban. Az egyiket Edith fogalmazta meg. Kedves Izabella, a szüleimnek Ibolyának és Lászlónak az 50. házassági évfordulója alkalmából még sok-sok együtt töltött közös évet kívánok. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Az aláírás: lányok Edith. Hello Izabella, Erika vagyok. Hazafelé tartunk ebben a pillanatban. A mellettem lévőknek szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Beteg látogatóban voltunk. Kedves Izós, Leventének hívnak, Sarkadról kereslek. A feleségemnek, Skripek Juditnak szeretnék slágert küldeni, a mai napon ünnepli a születésnapját, és ebből az alkalomból szeretné őt köszönteni. Férje, fia, lánya és unokája, Levente, Sarkadról fogalmazta meg mindezt. És végül itt van velem Marcsi is. Kedves Izabella, Mihályi Gábornak szeretnék kérni szuper jó slágert azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. A Beatrice szól. Ez az Azok a boldog szép napok a Retro Rádióban, a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsorunk, ahol Niki SMS-ét olvasom fel. Nagy Körösről írta. Páromnak szeretnék kérni egy szuper jó slágert, aki este 11-ig dolgozik. Üzenem neki, hogy tartson ki, sietek majd érte, és nagyon-nagyon szeretem. Hello Izabella, én a Koloplaszt délutános műszakjának szeretnék kérni egy számot. Azt üzenem nekik, hogy kitartás, jövő héten szabadság mindenkinek. Van velem valaki a vonalban is, halló-halló.
1: Csókolom.
0: Szia, mondd a keresztnevet, kérlek.
1: Tetszei Bence.
0: Bence, kit szeretnél meglepni?
1: A nagymamámat, a mamámat, a nényémet, anyukámat, meg papámat.
0: Jó, mit szeretnél üzenni a szeretteidnek? Mik a kedves gondolataid?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Hogy telik a vakáció? Mik a programjaid?
1: Nagyon jól. Balatóra megyünk, meg táborozni megyünk. Más nem.
0: Érezd magad szuper jól. Szia, szia. Tovább adom gyorsan a lehetőséget, mert ma is rengetegen vannak. Halló, kívánság műsor.
2: Szia, Iza, Bogi vagyok.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni, és milyen üzenettel?
2: A férjemet. Józsinak hívják, és nagyon szeretem őt.
0: Mi lesz a hétvégi programotok?
2: Megyünk petázni a Tiszára.
0: Csodás, nagyon jól hangzik, és amit kifogtok halat, azzal mit szoktál csinálni, elkészíted, megfőzöd?
2: Igen, halászlevet, vagy paprikás tízbe beforgatjuk, kisütjük.
0: Csodálatos időt mondanak a hétvégére, úgyhogy élvezzétek ki minden pillanatát.
2: Köszönjük szépen.
0: Én is, hogy hívtál, hello, továbbadom a lehetőséget, szevasz.
3: Szia Izabella, Mangolt Laura vagyok.
0: Szia, kit szeretnél meglepni?
3: A Dédimet szeretném meglepni.
0: Mi az ő keresztneve?
3: Ili néni.
0: És mi az, amit Ili néninek üzennél? Néhány kedvességet fogalmaz meg, kérlek.
3: Hogy szeretem, imádom.
0: Jó, és mi lesz a hétvégi programod?
3: Holnap megyünk egy meglepetésre, és a mamiéknál nyaralunk, és holnap után meg megyünk haza. És anyáék jönnek haza egy hajóútról.
0: Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, teljesen szuper jól a vakációd.
3: És az öcsémnek is szeretnék küldeni egy számot. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Jó, és mi az ő keresztneve? Hogy hívják őt?
3: Boti.
0: Szépen összefoglaltad, hogy kinek és mit szeretnél. Jön Blake Shelton slágere, ez a Home, vagyis az Otthon a kívánság műsorban. Remélem, hogy ilyen érzésük van, amikor itt vannak velem, és hallgatják a jó slágereket, illetve beszélgetünk, mintha otthon lennének.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak. A kívánság műsor az egy üzenő műsor, tele szeretettel és szívhez szóló gondolatokkal. Szia, kedves Izabella! Zsolti vagyok Tétről. Erikának, a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Bocsásson meg, hogyha néha kicsit rossz is vagyok. Szeretem, igaz tiszta szívemből, érte élek. Ő ad értelmet az életemnek. Köszönöm, hogy beolvasod, és ahogy mondtam, Zsolt írta az SMS-t. Hát persze, hogy beolvasom, Zsolt, ezért vagyok itt, erről szól ez a műsor. Jó estét kívánok, ön is mondhatja magáét.
1: Halló, Csajbok Erik. Szeretnék egy zenét kérni azoknak, akik hasonlóan sokat vezettek ma, mint én.
0: És mi volt a keresztneve, szívem, nem értettem.
1: Erik.
0: Mit szeretnél még üzenni a szeretteidnek, kik állnak hozzád a legközelebb?
1: Hát a kis családom, akikkel most jövünk haza nyaralásból, gyerkőcém és a feleségemben.
0: Jó, és nekik mit üzennél néhány mondatban?
1: Hogy köszönöm ezt a szép hetet, és nagyon szeretem őket.
0: Jó, és merre felé voltatok kirándulni?
1: Olaszországban voltunk, Jezolóban.
0: Szuper, azt hittem, hogy esetleg kamionsofőr vagy, és azért kell sokat vezetned.
1: Nem.
0: Hogy sikerült a vakáció? Mi volt a legszebb, amit láttatok? Mi volt a legszebb élményed?
1: Igazándiból az egész olaszországi környék nagyon szép volt. A gyerkőceim a tengert élvezték a legjobban, úgyhogy azt mondom, hogy a tenger volt a legszebb neki.
0: Jó, meg a Dolce Vita életérzés, igaz, egy picit belekóstolhattatok. Hát kívánom, hogy akkor sikerüljön nagyon szuperül a nyárnak a hátralévő része is, és kitartás neked, amíg még hazaértek az úton.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Meghallgatjuk közösen a Fancy slágerét, ez az én ajándékom a kívánság műsorban. Jön a Bolero!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pillanatokon belül átadom majd a terepet az ország legnagyobb házi bulijának, amiről Várkonyi Attila DJ Dominik gondoskodik. Néhány beszélgetés, néhány SMS fér már csak a kívánság műsorunkba, de fontos tudni, hogy jövő héten folytatjuk. Igaz, én vakációzni megyek egy picit, viszont Abaházi Csaba, az én drága kollégám itt lesz, hogy lesse az önök összes kívánságát, és posta galambként továbbítsa az önök összes létező kedves gondolatát és üzenetét. Hello Izabella! Én a vasárnapi családi kemencesütésre szeretnék küldeni egy számot. Úgy értem, hogy várom a meghívottakat, és mindenkinek szeretnék slágert küldeni, aki ott lesz. Sok szeretettel lesz kacsa, oldalas, csirkecombok. Szuszi Pécsről, Postavölgyből írta az SMS-t. Jó étvágyat kívánok nektek! Hello Izabella, én a György családnak szeretnék kérni szuper jó slágert a munkához. Köszönöm szépen, Ákos aláírással kaptam az SMS-t. Kedves Izus, szeretnék kérni egy jó számot, apósommal küldenénk az egész családnak. Nagy Lócról érkezett az SMS, és Misi, illetve Levi írták alá. Kedves Izabella, Katicának hívnak, és Kisvarsányba Balla Norbi részére szeretnék küldeni egy szuper jó slágert, azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Jön az Anzibár és a Szólj Már a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Tényleg az utolsó SMS-ek egyike következik. Hello Izus, a kívánság műsorban szeretnénk egy slágert küldeni. Ma reggel néztük meg a férjemmel és a gyerekeimmel a Győr mellett épülő családi házunkat, ahová úgy néz ki, hogy ősszel be is tudunk költözni. Most pedig úton vagyunk vissza Németországba. Ezek után boldogan indul a hétvégénk. Üdv mindenkinek! Lilla küldte az SMS-t. Hello Izabella, én Ágnes vagyok, Göböly járásról. Van egy ember, akinek most igazán nagy szüksége van egy kis lendületre, ez az illető pedig én vagyok. Ha lehet, akkor szeretnék kérni egy szuper jó pörgős slágert, ami emlékeztet arra, hogy lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Köszönöm, ha eljutatjátok hozzám. Üdv Ágnes Göböly járásról. Extra lendület, hát a Scorpions és a Rock You Like a Hurricane tökéletes ide. Ez a sláger rúgja ránk az ajtót a hírek után elsőként a Fergetek partiban. Mi holnap találkozunk, úgyhogy ha nem is kívánság műsorozunk, de játszani fogunk, szóval én nem megyek olyan messzire. Puszi, délben jövök, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elfogadták Brüsszelben a magyar helyreállítási tervet. Itt a buli szezon a túlívás a legnagyobb veszély. Igazoltatás közben gázoltak el egy rendőrt Tolnában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez szerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: Elgázoltak egy rendőrt tegnap késő este Tolnában, Kaposszegcsőn. A tettes a települést átszelő utcában igazoltatás közben ütötte el a járőrt. Tudják ki ő, egy csikós töttősi férfiról van szó. A rendőrség 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A kaposvári regionális nyomozóügyészség hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes péntek estét a Retro Rádió minden hallgatójának. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai fergetek parti. Mindenkinek, aki szereti a jó muzsikát, aki szereti a házi bulik hangulatát, ajánlom ezt a mai 4x1 órát. Tartsanak velem, velünk!

Konkurát Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a Scorpions Rock You Like a Hurricane című dalával el is indítottuk a Fergeteg Party mai pénteki adását. Egyébként az a nóta 1984-ben jelent meg, és az egyik legismertebb Scorpions nóta lett az elmúlt időszakban, de megyünk is tovább, hiszen a következő órában jó néhány dallal szeretnék kedveskedni a Queennel, aztán Rick Astley, ugye, emlékeznek rá, volt egy interjúnk vele, vagy interjúm vele múlt héten, nagyon szimpatikus, kedves és nagyon pozitívan gondolkodó ember, Alphaville, Bee Gees, Wham, és még sokan mások. Ezt kínáljuk az első órában, ez a Fergeteg Party, és remélem, hogy a következő 4 óra, ahogy említettem, a legjobb és a legtáncolhatóbb zenéket hozza önöknek, nektek, és még egy információ, ahogy lenni szokott, az első órában vegyesen jönnek a nóták, a következő 3-ban pedig mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tartsanak, tartsatok velünk, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is jön az első óra, itt a

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A Queennel megyünk tovább, és egy kis lemezzel, mert hogy Michael Jackson, mikor elküldte neki Freddie Mercury ezt a nótát, azt mondta, hogy igenis ezt ki kell adni promócióban, tehát kis lemez formátumban. Igazuk is lett, több mint 7 millió példány kelt el belőle. Tartsanak velünk, jön a Queen!

A Rokonetsz Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Talán emlékeznek rá, két héttel ezelőtt vendégünk volt Rick Astley a Retro Rádióban. Nos, őtől le fogok most játszani egy nótát, mégpedig a Together Forever című dal, amely következik, legalább akkora siker volt, mint a nevében a Give You Up. Remélem, hallgatóink is fogják szeretni.

Jön az Alphaville itt a Retro Rádióban, és az én nagy kedvencem is, az új buli sorozatunk címe is egyben. Forever Young, azaz örök ifjúság. Azt hiszem, hogy senkinek nem kell erről a dalról mesélni, hiszen Magyarországon is óriási sláger volt. Tartsanak velem, jön az Alphaville.

Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egy amerikai csapat, illetve egy amerikai-angol csapat, hiszen mindkét országban óriási sikereket értek el. Az amerikai listavezető diszkó sláger következik, most ez volt az első egyébként. You

Újabb nagy veszteség érte a rock-pop zene rajongóit, itt hagyott bennünket, elment Bonnie Tyler. Nagyon sokszor járt Magyarországon, nagyon sokszor találkozhattunk is vele, legutoljára tavaly ősszel volt közös rendezvényünk, illetve én lehettem a warm-up DJ-je. Tartsanak velem, posztásában néhány mondattal meg is emlékezünk erről a találkozásról és a csodálatos énekesnőről.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mentelmi joga lesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének. 9,5 millió alatt tovább fogy az ország. Eltűnt a víz a franciák leghosszabb folyójából. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökken. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
2: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Komoly bajban van Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain homokpadok bukkantak elő, néhol alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be. A hőség miatt az elmúlt hetekben számos helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, és nem csak ezeket, hanem a legtáncolatóbb, legbulisabb nótákat. Ezt ígéri a Fergetek Party, és miután hozzám tartozik.

órát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon sok felé jártunk, és nagyon sok minden történt velünk az elmúlt hetekben is. Például a héten voltam az EFOTON, egy óriási történelmi előadásban vettem részt, ugyanis a legnagyobb fellépőket meghívták, akik az elmúlt évtizedekben színpadra léptek az EFOT bármely színpadán, és hát voltunk ott több tucatnyi előadó, és bizony a legfiatalabb, sikeres előadóktól, mondjuk például Tídenitől vagy Kál Kevintől egészen a Majkán átívelő TNT-ig nagyon sok felé eljutottunk, legalábbis a zenei kirándulást illeti. Nagyon sokan voltak, és nagyon nagy hangulatban zajlott az az este, és ez egy szerda este volt. Tessenek elképzelni, hogy mi lett ott későbbi napokon. Én ugyan nem láttam, de képeket és videókat láttam. Óriási hangulatban telt, és folytatódott az EFOT. Egyébként nagyon sok felé jártunk az elmúlt hetekben, például Magyaródon, Dunaszerdahelyen, Mórahalmon. Nagyon jó volt, egy lovardában volt buli. Ne tessék elképzelni azért lovardát úgy, vagy lovasszínház, inkább azt mondanám, de lovarda. És hát a tömeg teljesen megtöltötte a hatalmas lelátót is, és a manést is, vagy a tatterzát, vagy nem tudom, hogy hívják azt, ahol a lovacskák körben szaladgálnak, és hatalmas hangulatban és óriási házi bulival adtam át a színpadot a Neotonnak, akik, ha lehet, még rá is tettek erre. Aztán a Sárvári Vár minden idők legnagyobb hangulatú buliát abszolváltuk ott aznap éjszaka. Én még ilyet nem is láttam. Komolyan 40-50-60 esztendős fiatalok úgy viselkedtek, mint a Beatles filmben látott elődeik, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ellátogatott oda a Sárvári Sörfesztiválra. Aztán voltam az I Love 2000-en, ugye egy nagy színpadi megjelenés a Budapest Parkban, aztán a záró akkordja is én lettem az eseménynek, tehát mondhatom, hogy én nyitottam és zártam. Közben 16 óra alatt megjártam Magyaródot, Dunaszerdahelyet, Budapestet, Mórahalmot és Sárvárt. Na hát, bevallom önöknek, hogy ha nem is léptem át a sebességhatárt, na jó, néha, de igyekeztem biztonsággal megtenni ezt a hosszú utat. De most itt a Retro Rádióban folytatódik a műsor, tartsanak velünk. Get an effort.

0: Retro Edit hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ez volt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorának második órája. Itt mixben érkeztek már a legnagyobb nóták. Remélem hallgatóink legnagyobb örömére. Nagyon sok kollégával dolgozunk egyébként. Sokan küldtek mixet az elmúlt hetekben, hónapokban, és ezekből a mixekből is bőven tudok bemutatni önöknek. Hadd mondjak néhány kollégát, aki rendszeresen részt vesz itt a rádió műsor kialakításában, csak hogy az ő nem kis hangozzon el itt az éterben, bár amikor bemutatják a mixeiket, természetesen nem csak a nevüket mondjuk el, hanem néhány információt is a pályafutásukról. DJ Bobby például rendszeres kollégánk, vagy legalábbis rendszeres szereplője ennek a műsornak, de Dave Martint is említhetném, vagy Tomixot. Hosszú-hosszú a sor, mindannyiuknak végtelen nagy köszönet jár, és persze minden idők legnagyobb slágerei is érkeznek. Maradjanak velem, jön a folytatás!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rábólintottak, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Több cég is elbújt a kiberaudit elől. Levágta magáról a nyomkövetőt, Pesten kapták el a díjat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az Európai Ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Kellemes péntek estét, ez már a harmadik óra itt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorában. Írtak rólunk, tessék elképzelni, majd mindjárt elmondom, hogy mit és hol, mert a Retro Rádióval mindig

Említettem, hogy írtak rólunk, a Telexen volt egy hosszabb elemzés arról, hogy a magyar zenék hogyan jelennek meg a különböző sajtóorgánumokban, különösen a rádiókban, és hát erről szólt a cikk, és ki is emelték ezt a műsort, a Fergetek partit, hogy itt nagyon sok magyar nóta szól, már úgy értem, hogy magyar dal, csak a 70-es években a dalt nótának is nevezték, különösen a rockdalokról van szó, de mi természetesen nem magyar nótát játszunk, hanem magyar nótákat, ami azt jelenti, hogy magyar eredetű, tehát a szerzője is magyar, az előadója is, sőt, hogy így mixbe kerül, így jogilag is egy teljesen új gyártású műsornak, mégpedig új gyártású magyar műsornak minősül, úgyhogy igyekszünk ezt a bizonyos magyar kvótát tartani, mert elvileg a törvény előír valahány százaléknyi magyar zenét. Mi egyébként ebben a rádióban is, és korábban is, ahol én igazgatóként dolgoztam, például a Petőfiben, vagy a Juventus Rádióban, vagy a Sláger FM-en, minden egyes esetben önként léptük túl ezt a határt, mert én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk támogatni a magyar zenét, és egyébként az én DJ szettjeimben is nagyon sok magyar dal van, ami azért jó, mert a hallgatók és a ott lévő rajongók és táncolók tudják énekelni együtt ezeket a nótákat, és szerintem együtt énekelni a világ egyik legjobb dolga. De most menjünk tovább, érkeznek tovább a slágerek mixben, itt a Retro Rádióban. On the floor.

Ez ott rett vagy a Fergeteg Pati című műsorának harmadik órája. Ha szeretne bárki hozzánk írni, akkor a DJ Dominikus Fergeteg Pati oldalon, ha követnek bennünket, akkor ott üzenhetnek, de egyébként itt a Retro Rádió oldalain is van erre mód. Továbbá a Várkonyi Attila DJ Dominik oldalon is van. Szóval jó néhány lehetőség van azok számára, akik bármit üzennének vagy véleményeznének itt a Retro Rádióban. Köszönöm, hogy velem voltak. Folytatódik a műsor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Elérkezett műsorunk utolsó órája, kellemes péntek estét mindenkinek. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idő legnagyobb és legizgalmasabb slágereit. Ha benne vannak hallgatóink, az utolsó

Megorát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Szoktam mondani, mikor már ugye a bulik közepén járunk, hogy ezen a ponton már sokkal nehezebb ülve maradni, mint táncba hívni azokat, akik eljönnek velünk, és buliznak a Fergetek Party bármely előadásán. Nagyon sok felé eljutottunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Jártunk például a héten Diós Jenőn, az egy jótékonysági esemény, minden évben ott vagyok. Ez a Eunice Kennedy Shriver emléknap, amikor is értelmi sérült és halmozottan sérült fiataloknak játszom jobbnál jobb muzsikákat, legalábbis én azt gondolom, és a táncból is a reakcióból arra következtetek, hogy ők is, és hát bulizunk együtt, ők is nagyon várják már, és nagyon boldog vagyok én is, hogy ott lehetek. Aztán megint Alsós, ott nekem már rezidenciám van, ugyan több különböző helyszínen lépek színpadra, ezúttal lent a parton, de valamiért ott az a közeg nagyon befogadott engem, ugye múlt héten az Amfiban volt egy rendezvényünk Soltész Rezsővel, az is nagyon jól sikerült, és köszönöm mindenkinek, aki eljött oda. Aztán voltam Lengyel Tótin, ez egy Balaton déli partjánál található település, egy néhány kilométernyira partvonaltól, de nagyon jó hangulatban is, hatalmas bulival ott DJ Roland segített ki engem, hát ő hamarabb ért oda, mint én, de így is volt megbeszélve, és bizony annyira megmozgatta már az embereket, hogy mire odaértem, csak annyit kellett mondanom, hogy sziasztok, jó estét, és már is mindenki sikított. Aztán ugye voltunk a Felvidéki Vágtán, voltunk az I Love 2000-en, voltunk a Homokháti Sokadalomban, voltunk a Sárvári Sör Expressen, és az I Love 2000-en kétszer is, a nyitó, a nagyszínpadon, és a záró, a Retro Stage-en. Köszönöm, hogy velem tartottak, jön a folytatás, itt a Retro.

Beérkezett műsorunk vége, kellemes péntek estét mindenkinek. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és köszönöm, hogy önökkel együtt vigyázhatok. A retro zenékre vigyázhatom, őrizhetem ezt a kultúrát, amit retro kultúrának hívunk. Nincs ebben semmi dehonestáló egyébként. Néhány lemezolvas kollega meg szokta ezt kritizálni, hogy ez nem zene, meg nem haladunk a korral. Egyébként pedig haladunk, mert rengeteg remixet játszunk és készítünk mi magunk is. Nekem szerintem most már 100 körül jár a remixeim száma, amelyben van, ahol csak annyit csinálok, hogy jobb minőségben játsszuk fel a nótát, és nagyjából ugyanaz az ének, ami eredetileg volt, van, amit újra énekelnek az előadók. Most már az AI segítségével gyakorlatilag azt a hangot, amit eredetileg az énekes felénekelt, teljes mértékben tudjuk reprodukálni, sőt, jobb hangzást is tudunk kitalálni hozzá, mint ami az eredeti volt, mondjuk amely készült a 60-as években. Ennek a morális részéről már sokat beszélgettünk a rádióban is, de minden esetre el tudjuk juttatni újabb generációkhoz a világ legjobb, legnagyobb és legminőségibb retro dalai. Sajnos a műsor véget ért, köszönöm szépen Attilának és Rolinak a közreműködést, Rolinak egy fantasztikus szettet is köszönhetünk a múlt heti lengyel tóti fellépésen, de most itt a Retro Rádióban én elköszönök önöktől, hálásan vettem minden másodpercet, amit együtt tölthettünk. Találkozunk holnap este a Fergetek Partiban, 20 órakor várok mindenkit, tehát este 8-kor, itt a Retro Rádió minden frekvenciáján. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színészek, az élet a tiéd. Minek őre menni? Kezdjetek nevetni.